Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: történt. Rádió Gaga hírek.
1: Lucán Niculescu holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot, az energiaárak emelkedése tovább növeli az inflációt Romániában, hűvös, változékony idő várható Csíkszéken. Hozom a részleteket, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Margita megyében újabb veszettségfertőzést igazoltak egy pénteken elhullott csíkdánfalvi szarvasmarhánál. Az állat nem mutatott agresszív viselkedést, csupán állapotromlást és bénulást tapasztaltak nála. Egy héten belül ez már a második igazolt fertőzés volt a településen. Balambányán egy veszett macska több embert is megtámadott és megharapott, ami jól mutatja a betegség veszélyességét. Margita megyében eddig 58 embert, köztük 12 gyermeket kellett veszettség ellen beoltani, közülük 18-an ellenanyagot is kaptak. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy harapás vagy karmolás esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, mivel a veszettség a tünetek megjelenése után gyakorlatilag mindig halálos. A fertőzés egyre több településen jelenik meg, és a hatóságok szerint Csíkszereda irányába terjed. Olvasható a Székelyhonon. Lucán Niculescu kijelölt román miniszterelnök bejelentette, hogy holnap benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek népsorát. A politikus lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos egyeztetéseket, de továbbra is nyitotta a különböző kormányalakítási lehetőségekre. Niculescu célja egy stabil, működőképes kormány létrehozása, amely képes az ország problémáinak kezelésére. Kelemen Hunor bejelentette, hogy az RMDS támogatni fogja a Niculescu kormányt és annak programját. A kijelölt miniszterelnök több parlamenti párttal, köztük a Szociáldemokrata párttal, a Nemzeti Liberális párttal és a Mentsétek meg Romániát szövetséggel is tárgyalt. Romániában több mint 5 hónapja ügyvivő kormány működik, miután májusban megbukott a Bolozsán kabinet. A villamosenergia, a kőolaj és a földgáz drágulása továbbra is jelentős nyomást gyakorol a romániai inflációra, figyelmeztetett a pénzügyi elemzőket tömörítő szervezet elnöke. A csernobodai atomerőmű leállása miatt az ország drága áramimportra szorul, miközben az iráni háború világszerte megemelte az energiaárakat. A szakértő szerint az energiaköltségek növekedése fokozatosan más termékek és szolgáltatások árában is megjelenik. A bizonytalanságot fokozza, hogy egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra az atomerőmű 2 reaktora. A Statisztikai Intézet adatai szerint szeptemberben az éves infláció 6,61% volt Romániában. A szolgáltatások 11%-kal, az élelmiszerek 3%-kal drágultak egy év alatt. Különösen jelentős volt az üzemanyagok áremelkedése. Romániában az új építési szabályozás szigorú büntetéseket vezetett be az engedély nélkül végzett lakás átalakításokra. A 2026. augusztusában hatályba lépett törvény értelmében akár 100%-kal is megemelhetik a teljes lakás építményadóját, ha a tulajdonos engedély nélkül építi be az erkélyét. Az egyszerű erkélybeépítés bizonyos feltételekkel előzetes bejelentés alapján elvégezhető, de műszaki tervre és a szomszédok beleegyezésére is szükség van. Ha azonban az erkélyt egyben nyitják a nappalival, már teljes körű építési engedély és szakértői vizsgálat szükséges. A szabálytalanságokért 5000 lejtől akár 1 millió lejig terjedő bírságot is kiszabhatnak. A megemelt adót addig kell fizetni, amíg a tulajdonos nem legalizálja az átalakítást, vagy nem állítja vissza az eredeti állapotot. Az engedély nélküli módosítások a lakás eladását és a banki hitelfelvételt is megnehezíthetik. Csíkszéken a hét hátra levő részében hűvös, többnyire felhős, változékony időjárás várható, időnként esővel és záporokkal. A nappali csúcshőmérséklet 8-12 fok között alakul, míg éjszaka 1-6 fokig hűlhet a levegő, de egyes helyeken fagypont alatti értékek is előfordulhatnak. A hétvégén is borongós, csapadékos időre kell számítani, jelentősebb felmelegedés egyelőre nem várható.
0: Most pedig!

0: Szerda van, szerelmetes, és már csak kerek 4 hónap van Valentin napig. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, mert hogy egész pontosan ma október 14-én itt a 3-as szabályban köszöntük titeket csupa szeretette.
1: Nekem szóljatok aznap, hogy ne felejtsem el, megkérlek, így ennyi 4 hónap. Máté Kincsenek, köszönjük az ideje korán jövő emlékeztetőt és előértesítőt. Berecki Szili itt van, én Nagy Endre, kezdődik a mai.
2: Így van, de legalább 4 hónap is jön a tavasz, maradjunk ennyivel, talán ezért fokkal pozitívabb. Jessie J és a Domino, ezzel indítjuk már is a reggelünket, szavaztok.
3: Ez a 3-as szabály.
4: A maga nemé.

0: Jess Glynn és a Hold My Hand, 12 perccel 7 óra után. Jó reggelt, október 14-e van, szerda, már csak egyetlen egy nap választ el attól, hogy a Rádió Goga 27 éves legyen. Ajj.
1: Hát nem is alszunk az éjjel.
2: Hát mit csinálunk? Más se csinálja, ugye? Ma éjjel nem alszunk, más se csinálja.
1: De amikor ilyen nagyon kicsik voltatok, még nem olyan nagyon régen.
2: A tojáshéj és a popunk, ezt
1: igen,
2: akarod szóba
1: hozni? Nagyon tudtátok, hogy szüri nap van másnap, és minden meg volt már szervezve, és tudtátok, hogy mit szerettetek volna, és ennek az osztálytársak, és nekik is elmondtátok, hogy tőlük mit szerettetek volna, és minden is kész volt, és anyukáik láttad, hogy voltok bevásárolni, tudtál aludni előtte való éjjel.
2: És van pörögve reggelre, Tati.
1: Sittam egy kávé.
2: De mi volt a kérdés?
1: Hogy amikor ennyire fel voltatok pörögve születésnapotok előtt, tudtatok aludni?
2: Nem, mindig izgultam. Ugye, te is így voltál, én is így voltam. Persze. Sőt, képzeljétek el, én be is kamusztam egyszer egy kamuszüli napot, mert szerettem volna, ha a barátnőim eljönnek hozzám. És ahelyett, hogy szerintem megkérdezte volna kedves pedagógus édesanyám, hogy amikor nem eljöhetnének át a barátok, és hogy biztos legyen, hogy mindenki ott lesz, mert azért voltak ilyen elengedési problematikák annó kölyökkoromban. Én kitaláltam valamikor őszi dátumra, hogy már pedig én szülinapot fogok tartani, úgyhogy várlak szeretettel. De a barátnők tudták, hogy ez nem így van, a szüleik nem tudták, úgyhogy a szülők bevásároltak ajándékba. Anyukámat jól megleptük, mert megérkezett egy csorda gyermek, de hát tudjátok, se pástétom most szendvicske, se feldíszített lakás, se torta, se üdítő, se semmi. Úgyhogy igen, vártam a szülinapot mindig.
0: Azok a szendvicsek. Miért lesz annak a szendvicsnek más íze? Miért nem tud sehol az visszajönni?
2: Nem
0: de a pástétomos, kicsi szalámikarikás vagy sonkacsíkos, tojásreszelékes és uborkás, savanyú uborkás szendvicse, kicsi sajta. Ez az életben máshol ez az íz nem tud visszajönni. Ennél nosztalgikusabb ízt én most nem tudok így fejből mondani hirtelen.
2: Madártej, így... de értelek.
0: Jó, igen.
1: De azt hiszem, hogy egy kicsit túl könnyen,
0: második.
1: Túl könnyen átsiklottunk itt a gyermekkorrupció ügyén. Itt, ha van DNA, aki foglalkozik a felnőtt korrupcióval, hát ilyen precedens után szerintem egy intézményt létre kéne hozni, hogy az ilyen csalfa, korrupciós gyerekszüri, kamu gyerekszüri napokat kiszűrjék azért.
2: De lehet, hogy milyen szép felnőtt ember lett belőle, Endre. Mi lett volna,
1: a cserebogá?
2: Elvittek volna kicsi koromba, megköttek volna.
0: Nézzük meg a részleteket. Igen. Ez szerintem nagyon fontos. Nézzük meg a részleteket. Tehát elmondtad az osztálytársaidnak, vagy barátaidnak, hogy igen, szeretnél egy bulit, ahol mindenki legyen
2: bulit
0: ott. De ők azt mondod, hogy ők tudták,
2: jó,
0: hogy ez
2: persze,
0: nem szülinapi
2: persze,
0: buli.
2: Azt mondjuk mindenkinek, hogy szülinapi buli.
0: Ja. És akkor te elmondod nekik, hogy figyeljetek, van egy ötletem. Tehát a szüleiteknek azt kéne beadjátok, hogy kincsőnek születésnapja van az idén másodszor.
2: Igen, bár, biztosan bár, engedjék el.
1: Ez nem DNA-s, ugye ez díjkotos, ugye ez szervezet bűnözés.
0: Igen.
2: Hát gondoljatok bele, ezért is tisztán emlékszem az őszi dátumra, mert én ugye februári keltezésű vagyok. Hát februártól szeptember, október, novemberig 6-szor elfelejtik a szülők. 30 pluszan voltunk osztálytársak. Szülő legyen a talpán, például az édesanyám, mint mindannyiunk pedagógus, aki ezt észben tartja, hogy mikor kinek van a szülinapja.
1: És akkor ez egy futótűzként elterjedt a faluban, mások is kezdtek ilyeneket szervezni?
2: Ja, nem tudom, látod, azóta se tudom, hogy hagyományt teremtettem-e.
0: De nem akkor megérkezett az X gyerek, mit tudom, hogy vegyünk 15-20-at,
2: jaj, nem
0: tudom, most
2: mennyi
0: volt.
2: 7 barátnőm mondjuk.
0: Tehát. Na 7, akkor megérkezett a 7 gyerek, mindenki ajándékcsomaggal felszerelve.
2: Igen, szépen kiöltözve.
0: Oda jártak anyukád el, és csokolom, jöttünk kincsőnek a születésnapjára, Istennek tessen sokáig, és akkor nézte, hogy most mi történt, elnézést.
2: Konkrétan, amikor meg, de akkor ijedtem meg én is, mikor megláttam az ajándéktasakokat a kézben, mert én mindenre, tehát én azt hittem, nem lesznek annyira hülyék, tudjátok, hogy még ajándékot is hoznak, de hát figyeljetek, kiköveteltem magamnak még egy kör meglepő.
1: Eljön harisnyi a félcipő, kiöltözve ügyesen, felvettem a szép blúzocskámat, és piros masnis dobozka.
2: Igen, mindenki szépen ki volt öltözve, teszem hozzá, kivéve én. 0730-54-88-88, amint Érdinkó pillérjét tudjátok, írjátok meg.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Rácz Gergő. Valamit tudnod kell, ez volt a Valami című dal. 19 perccel 7 óra után jó reggelt kívánunk mindenkinek, minden álmos férfinak. Ezt tegyük hozzá. Ma bundáskenyeres szemű férfiakat fogtok látni az utakon, ugyanis elkezdődött egy újabb kör a Bajnokok Ligájába az este.
1: Én naív, azt hittem valami is. Világnap van, hogy ma a táskás szemű férfiak napját üljük, vagy valami.
2: Lehetne.
1: Elindult a Bajnokok Ligája, ember, ezt nem tudják egy kicsit ilyen szellősebben csinálni. Most járt le a másik. Mi volt? VB volt? Mi volt?
2: Na várj,
1: hát
2: csak azért, mert foci, az másik világ. Hát ott válogatottak csapnak már össze, stb. Ez egy másik dolog.
1: Bajnokok Ligája az a klub mérkőzések, ugye, tehát klubokat. Látjátok, na, mennyit tanulok itt mellettetek?
2: Figyeljen. Valami, még véletlenül is ragad.
1: És akkor ebben még lehet Messi és Ronaldo is?
2: Egyik sem. Mind a kettő nem, mert az egyik az araboknál játszik, a másik pedig az meg már Amerikából megy nyugdíjba.
0: Amerikában Miami.
1: De úgy elmegy nyugdíjba, hogy többet vissza sem megy egyébként.
2: Nem, klub szinten játszik, csak a válogatottból ment el sírva.
1: De itt akkor válogatottak játszanak, vagy klubok?
2: Itt klubok játszanak.
0: Itt most klubok.
1: De akkor ő miért nem játszik?
0: Mert azért, mert ő Amerikában,
2: Európában
1: ez
2: van.
1: Ja, ez csak európai, az európai buli, ez a Bajnokok Ligája.
2: Van egy ilyen nagy sóspocsolya a két kontinens között.
1: Igen, kb. Bokáig ér, igen, igen. Na jó.
0: Igen, annyira európai buli, hogy most már azért az arabok, meg úgy mindenféle ilyen könnyökülő ország már úgy bebejön, és azt mondja, hogy hát akkor nekünk is van egy Sabah csapatunk.
1: Én ezt nem tudtam, hogy csak európai szintű dolog a Bajnokok Ligája, mert az...
0: Hát máshol nem tudnak focizni. Csak ilyen helyeken. Már csak próbálkoznak. Hát nem tudod, de komolyát. A foci elitje az Európa. Hát igen. Most ezt az mindannyian tudjuk. Ugye a brit történelemmel, meg mindenfélével. Csak már Andrének a csapata kéne összeszedje magát, csak ő se lenne ennyire szomorú, meg álmos.
1: Le kellene tisztázzuk akkor ennek a szezonnak, és az elején kikinek szurkol Endre.
2: Ugyanott.
1: De nem tudom, hát azért kérdezem.
2: Nem tudom, azért
1: mondom, frissítsük fel
2: az tippeltél, és jól tippeltél. Kezdjük a Szilivel, mert abban biztos vagy.
1: A Barszát, azt tudom, mert amióta Barszennában jártam, azóta Szilit összekötöm azzal a stadionnal. Manchester?
2: Igen, pontosan. És abból is csak egy van.
1: Mert?
2: Nálam.
1: Mert egyébként több lenne?
2: Persze.
1: Ja.
0: Kettő van,
2: vannak a kékek, és vannak a pirosak.
1: És mi melyiknek szurkolunk, Endre? A pirosaknak, okay. Mutatod a gagaszint. Jó? Jó. És akkor Szili a kék?
2: Nem, Szili a gránátvörös.
1: De a barszásoknak nem valami kékes izéje van?
0: Pirosos, kékes. Az mind a kettő. Amit szeretnétek, az van. Az van. De tegnap lilába játszottak, úgyhogy lehet választani egészen nyugodtan. Úgyhogy nem baj, ha valaki álmos már reggel, csak ennyitek szerettem volna elmondani, de lett belőle
2: három. Igen, lett ez.
1: Jó, tehát Manchester, Barca, piros és kék, és elkezdődött a BL. Hány mérkőzésen vagyunk túl?
2: Kettő.
1: Csak? És hány lesz?
0: Milyen kettőn? Hogy
2: hát várj, volt már egy forduló, egy első forduló.
0: Jaj, az egész, várjál, no, igen, akkor értem, az egész nagy Bajnokok Ligájában kettőn, így van.
1: Hány lesz még, az érdek?
2: Vá, nagyon
1: meddig kell bírni?
0: Hát ez amúgy májusban van,
2: igen,
0: a döntő.
2: Igen, a döntő májusban van,
1: nyugi. Akartam mondani, addig... elmegyek egy kicsi szabadságra, de addig nem tudom. Nincs az a felgyőlem, lesz szabad nap, a tieteket is kölcsön adjátok. Hogy... Na hát akkor kibírjuk, jó? Tehát persze, valahogy elviseljük. Kiegyezzük most abban, hogy mondjuk heti két alkalommal reggelente ventillálhattok?
2: Persze, az
0: nem,
2: pont
0: nem
2: jó
0: kell,
2: lesz.
0: Nem kell, mert de tényleg nem, tehát hogy ezt elengedhetjük, mert az én csapatom az egész jó formában van, az Endré pocsék formában van, úgyhogy
2: pont
0: úgy,
2: jó lenne,
0: nem lesznek,
2: mert én panaszkodnék, és te jókedvű lennél.
0: Jó, de nem lesznek ilyen hullámzások, hogy na végre lett egy győzelmünk, vagy ó, de kár, hogy most kikaptunk meg.
2: Én azt mondom, hogy csak akkor kérek szót ezügyben, ha nagy ritkán nyer a csapat.
1: De egyébként ilyen vacakul játszanak?
2: Igen.
1: Komolyan, és akkor miért drukkolsz nekik?
2: Hát mert hűséges típus vagyok.
1: Jaj, Endre.
0: Jaj, de szép.
1: Érdos? Legyetek tükes hűségesek hozzánk, és regisztráljátok a fekete-fehér, igen, nemre, illetve a szülinapi nyereményjátékunkra is.
3: Székelyföld velünk épp.
4: Hármas szabály, 2-től 11-ig a Rádió Gagán. Hármas

kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Holy Humberstone, to love somebody, 2 perccel.
1: Mindig így mondod a nevét.
0: Után. De olyan jó nem ilyen a neve. De ilyen, most őszintén, ki kell mondja, hogy Holy Humberstone. Ez egy ilyen jó tipikus ilyen Nagy-Britanniában, valahol Londonban, vagy nem is Londonban, egy ilyen Birminghamben játszódó kis karácsonyi filmnek. Az egyik kerti törpe elárusítóját hívhatják így, nem? Jó napot kívánok, Holy Humberstone! Hogy vagyunk ma?
2: Nem, nekem így, tudod, mit társul mellé? Valami holland világító torony őr. Nem?
1: Őrnő.
0: Milyen a vihar, Holy Humberstone?
2: Miért a Holly, az nem lehet férfi név is, hogyha nagyon köpcsös, nagyon kerekded és nagyon aranyos a férfi ember? Azért kérdezem. Mert nekem egy kicsit ezt hozzá. Azt mondja Endre.
1: Igen, az női név.
0: Tényleg? Miért? Csak a nők lehetnek szentek, vagy mi?
1: De ezt kétellel írják, de minden.
2: De nem az a lényeg. Ja. Szerintem itt kiáltsuk ki akkor ma reggel, hogy bátran lehet férfi embert is Hollynak nevezni.
1: Így van, és minden Pista lehet nő.
2: Igen, és minden nő lehet Pista, tehát hogy akkor legyen kerek és szép a világ. Hello. Megnézted Hollyt?
1: Hello, Holly.
0: Igen, megnézted? Tényleg nő.
2: Mennyire nő? Tényleg nagyon nő.
0: Elég nő.
2: Elég nő. Otthonról hallgatják a rádiót.
0: Elég nő. Menjünk is tovább, én azt mondom.
2: Igen, foglalkozunk a mi nőinkkel, jó? A mi csajainkkal, mert hogy kukucs, írja nekünk Marika. Jó reggelt, szerelmetes, szép szerdát kívánok nektek. Szeretetelő volt tehát Marika, de ha felemlegette Szili Vihart is, akkor az ő üzenete így szól. Szép jó reggelt, gyertek teázzunk, kávézunk ma reggel Ausztria, Zuben. Korom sötét és esik az eső, de hazafelé áll a szekér rudja. Csodás napot, nagy ölelés, Vihar.
1: Van, aminek örvendeli, nagyon szép, majd aztán itthonról is írjál, ha már meghallgattuk, hogy mit dalol Holly, itt van nekünk Zoli, aki azt írja, szerelmetes, szép szerdát kívánok mindenkinek is, egy kellemes napot. Köszi szépen!
0: Köszönjük szépen Anikónak is, drága vagy, szerelmetes, szép szerda reggelt kívánok nektek, csupa szeretettel, sok puszi és ölelés, Ludovik is itt van velünk a Good Morning-kal, aztán P. Isti, aki megjelenik, sziasztok, egy nagyon szép szerda reggelt kívánok nektek is, kitartást!
2: Köszönjük szépen, drága Pisti, illetve hát annyit visszautalván Ludovik üzenetére, ő volt, aki tegnap németül köszönt be, ma angolul köszönt be. Nagyon kíváncsi holnap vagyok, konnichiwa. Hogy holnap, igen, francia, vagy valamilyen izgalmas, nem tudom, majdnem mondta valamit. Szóval, hogyha más-más nyelveken köszönsz be, Ludovik, boldog
0: el. Mit szeretem, baszki nyelven? Mit szeretem?
1: Azért jó.
2: Basszus kulcs. Robcsi is ír nekünk, ráadásul fotót is küld. Az ilyen jó reggel, te hűvös szerdán, ahol az alsó gatya reggelente a nadrág alá jár. Ez egy kedves ébresztő gondolat mindenkinek, és hozzáteszi, hogy ennyire hideg van. Küldött egy fotót, felsziszentem itt kicsivel korábban, hogy az hó! Aztán kiderül, pontosítás véget hozzátesz, hogy a fehér padló az márvány, nem hó.
1: Igen, viszont a teraszajtóban a macskák pogóznak a termopánnál, olyan hideg van. Tehát így rá vannak cuppanva az üvegre, hogy hát, egy kicsi meleg talán kilopózik valahol.
0: Ez egy nagyon jó összeállás volt, ez az ennyire hideg van, küldött is egy fotót. ez egy nagyon jó összeállás volt. Istinek is köszönjük szépen, hogy itt van, jó reggelt, Rádió Gaga, illetve Erika természetesen a 11. kerületből ma sem mulasztotta el a nap felkeltét, úgyhogy jó reggelt, kedveskéim veletek, csodás napon van, ölelés nektek, 11. ker.
2: Jaj, nagyon szeretünk téged, drága Erika, hogy onnan messziről is bennünket hallgatsz. Csodás ma is a pirkadat, Budapeste egyszer majd megéljük, hogy saját szemmel is tudjuk megnézni. Na viszont, eljött a játék ideje, eljött ugye? Fekete-fehér, igen, nem, új kört indítunk, úgyhogy hajrá, aki még nem tette meg, regisztráljon, nagyon szeretnénk egy jó kis izgalmas párbeszédet folytatni.
1: Nem folytunk meg senkit, senkiben nem folytjuk a szót.
2: Egymást egy kalán vízbe. Na jó, de regisztráljátok, pár.
3: Mindenről dumál.

0: Reklám. Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Rio Mare lazac és tonhal pástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba. A fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
3: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk! Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre!
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
10: ismét

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Kezdjük a fekete-fehér igen-nemet a mai napra is. Természetesen a szerda nevében egy jót játszanánk. Új körünk van, úgyhogy lássuk, hogy ki lesz majd a hallgató, akivel összecsapunk.
3: István lesz az, akivel játszunk, valamelyikünk egész pontosan. Haló, haló, jó reggelt, kedves István!
4: Haló, haló, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Mindenek előtt szerintem belecsapván rögtön a sűrűjébe. Kedves István, itt új kört indítunk, azt kellene letisztázzuk, hogy kivel szeretnél játszani.
4: Szilárd!
5: Fel is ébredtett tőli ilyettében.
3: Kész, a táskás szem, amiről korábban beszéltünk, már el is tűnt. Nyoma sincs. Te István, mennyire érzed felkészültnek magad?
4: Egy kissé csak. Nem
3: az,
4: nagyon.
3: Az már valami.
5: Az jó.
2: Egy
5: hát
2: percig készültség
5: kell. Egy perc kell. Csak egy perc készültség kell, azt mondta Szili, közben tolmácsolok.
3: Köszönöm szépen, hogy én is értsem, hogy mi történik körülöttünk. Na jó, hát nézzük meg akkor ezt a nagy férfi csatát így korán reggelre. István, álmos vagy?
4: Hát kissé.
3: Kissé,
4: elég korán van még.
3: Na, én neked rukkolok, csak hogy tud.
5: Ettől a visszaszámlálótól felébredsz, és egy percig maradj ébren valahogy, figyelj.
1: 3, 2, 1, start!
2: István, foci drukker vagy?
4: Kissé, amennyiben megengedi az idő.
2: Az idő,

0: Nézted a Bajnokok Ligáját az este?
1: Egy darabig néztem.
0: Van kedvenc csapat?
1: Belealudtam. Ugyan? Van, Barca. Van
0: Yes, ez az! Te vagy a legjobb ember, innen már nyerhetnél is akár. Akkor nem... Valaki kimondtam a nevet.
2: Igen. Ezt elhebegted, ha
0: Zavarba jöttél. Azt akartam kérdezni, akkor nem nézted végig a meccset, olyan jó volt a második félidő. Kár érte, de viszont hát, a nyereményet...
1: Reggel kellett jöjjek Melóba, és így muszáj volt.
0: Ja.
1: Sajnáltam is utólag, de...
2: Igen, Szili is kellett jöjjön Melóba, ezt elárulom, de ennek ellenére, ha táskás szemekkel is, ha fáradtan is, hát, de
1: ő szerintem nagyobb drukker, mint én akkor.
3: Elképzelhető.
0: Figyelj, a Barszának csak szívvel lehet drukkolni, és gondolom te is ezt teszed, úgyhogy egyforma drukkerek vagyunk, mint egy család vagyunk.
3: Lehet, hogy Cili most már
1: Így van.
3: A Barszának azt is megbocsátod, hogy miattuk kikaptad a mai fekete-fehér igen nemet, mert hogy úgy néz ki, hogy lévén, hogy te kimondtad a nemet, Cili, ezért a hallgatói a nyeremény, pontosabban egy csodálatos gagabögrivel lettél gazdag, kedves István.
1: Köszönöm szépen.
2: Nagyon-nagyon szívesen, nagyon-nagyon gratulálunk, nagyon-nagyon örülök, hogy laposra verted Cilit, és nagyon-nagyon szép napot is kívánok. Egy kalap alatt.
1: Köszönöm.
3: István, honnan hallgatsz, melyik stúdióból veszed el a bögrét?
1: Segesváról hallgatsz.
3: Akkor majd Maros megyében vásárhelyen várnak.
1: Rendben.
2: Szép napod legyen, István. Köszi, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm. Nektek is.
2: Szia.
0: Minden jót.
2: Szia.
4: Ébredj minden hétköznap reggel a Rádió Gagával és nagy szájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
5: Ez a hármas szabály.
4: A hármas szabály.
6: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: teljesen össze vagyok zavarodva, hogy Szirinek, Istvánnak vagy a Barcelonának gratuláljuk, de kieséses alapon Szirinek nem, mert ugye kimondta, hogy nem. Úgyhogy akkor maradjon a hallgató is, maradjon a Barca és a Bögre.
1: Így van, gratulálunk neki, essék jól az összes kávé, amit a jó kis bögrénkből fog felhüpürtyölni. Istvánnal játszottunk tehát, és lesz ma még játék, egész pontosan szülinapi nyereményjáték, ugye?
2: Pontosan már következő órában játszani fogunk, úgyhogy vagány nyereményeink vannak, mindjárt mondjuk, hogy pontosan mi, úgyhogy ma még ráhúzunk, holnap már aztán nagyon ünnepelünk, mert holnap már születésnap is van. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk mi is.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
5: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
6: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
7: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárlólistát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
8: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány.
9: Ne feledd, foto.kronika.ro.
8: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
10: Annyi mindent kéne!
11: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 17-én Csíkszeredában a Szakszervezetek Művelődési Házában. Szerezd be a jegyed a prokultura.ro oldalon vagy a helyszínen.
12: Építs karriert a borbély szakmában. A Borban Academy gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
13: Stressz?
14: Megvan.
13: Fáradtság?
14: Az is.
13: Akkor mi hiányzik?
14: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
13: Pattanj autóba és irány tusnád fürdő.
14: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő és végre egy kis kikapcsolódás.
13: Mert néha nem szabadság kell.
14: Csak egy jó kis wellness.
13: Thermal Wellness tusnád.
15: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
16: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Körvonalazódik az új román kormány megalakulása. Ilie Bolozsán elítélte a fekete-tengeri kereskedelmi hajók elleni támadásokat, sikeres tüdőműtéten esett át Leó pápa. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Arkita megyében 2026 első felében 72 súlyos közúti baleset történt, amelyekben 12 ember életét vesztette, 67-en pedig súlyosan megsérültek. Ez jelentős növekedés jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor 4 halálos áldozatot regisztráltak. A balesetek leggyakoribb okai között a kerékpárosok szabályszegései, a nem megfelelő sebesség, az elsőbségadás elmulasztása és az ittas vezetés szerepelnek. A csíkszeredai sürgősségi kórház szakemberei szerint a súlyos sérülések gyakran hosszú rehabilitációt igényelnek és maradandó egészségkárosodást okozhatnak. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a biztonsági javés, a védőfelszerelések megfelelő használata, valamint a körültekintő vezetés életeket menthet. A Digi24 értesülései szerint a Szociáldemokrata párt kormányra léphet, míg a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS parlamenti támogatást nyújthat Lucán Niculescu kabinetjének. Az új kormányban szociáldemokrata politikusok és technokrata miniszterek kaphatnak helyet, a pénzügyi, a védelmi és a külügyi tárca vezetőit pedig Nikus Ordán államfő választhatja ki. A Szociáldemokrata párt várhatóan ma hozza meg hivatalos döntését a kormányzati részvételről. Ilie Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt vezetője hangsúlyozta, hogy pártja ellenzékben kíván maradni, de megállapodás alapján támogatná az új kabinet beiktatását. Lucán Niculescu holnap tervezi benyújtani a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Ilie Bolozsán ügyvivő román miniszterelnök telefonon egyeztetett bolgár hivatali partnerével, Rumán Radevvel a Fekete-tengeren történt hajótámadásokról. A bolgár vizeken 2 kereskedelmi hajót ért támadás, amelyek közül az egyik elsüllyedt, a másikon pedig 5 tengerész könnyebben megsérült. Bolozsán határozottan elítélte a támadásokat, hangsúlyozva, hogy azok sértik a nemzetközi jogot és veszélyeztetik a polgári hajózást. A két kormányfő megállapodott abban, hogy erősíteni kívánják Románia és Bulgária együttműködését, valamint Törökországgal is szorosabban egyeztetnek a térség biztonságának növelése érdekében. Sikeres műtéten esett át 14. Leó pápa a római Gemelli klinikán, miután egy rutin ellenőrzés során daganatot fedeztek fel a tüdejében. Az orvosok eltávolították a 71 éves egyházfő jobb tüdejének alsó lebenyét, a szövettani vizsgálat pedig megerősítette a tüdőrák diagnózisát. Amint egy 90 perces beavatkozás komplikációk nélkül zajlott, a pápa problémamentesen ébredt és visszatért kórtermébe. A Vatikán tájékoztatása szerint a daganatot teljes egészében eltávolította. 9 mérkőzéssel folytatódott tegnap a labdarúgó bajnokok ligája főtáblájának második fordulója. Willi Orbán végigjátszotta a Lipcse PSV Eindhoven elleni 1-0-ra megnyert találkozóját, míg Sallai Roland sérüléséből visszatérve csereként lépett pályára a Galatasarayban, amely 4-1-re kikapott a Barcelonától. Az Arsenal magabiztosan 3-0-ra legyőzte a Lille-t, az Atletico Madrid pedig 2-0-ra nyert a Manchester United ellen. A játéknap egyik legnagyobb meglepetését a Club Brugge szolgáltatta, amely 4-3-ra győzött az Inter otthonában, míg a Bayern München 3-3-as döntetlent játszotta a Viking ellen. A Sporting idegenben 2-0-ra verte a Lens csapatát, a Sabah ugyanilyen arányban győzött a Slavia Praha ellen, míg a Villarreal 3-1-re múlta felül a Napolit. A második forduló ma további 9 találkozóval folytatódik. 3 mérkőzést rendeztek tegnap este a romániai jégkorongbajnokságban, és mindhárom találkozón a favoritok győztek. A Csíkszeredai Sportklub 2 gólos hátrányból fordítva 5-3-ra legyőzte a Galaci CSM csapatát hazai pályán. A gyergyói HK magabiztos 6-1-es győzelmet aratott Bukarestben a Steaua ellen, míg a brassói Korona fölényes sikert ért el a Sportul Studencesk ellen 11 gólt szerezve. Síkszéken a hét hátra levő részében hűvös, többnyire felhős, időnként esős idő várható, a nappali hőmérsékletek 9-12 fok között alakulnak, éjszaka pedig akár fagypont alá is süllyedhetnek. A hétvégén is borongós, csapadékos időre kell számítani, jelentősebb felmelegedés nélkül.
3: Most pedig.

0: Jó reggelt, szevasztok! 8 óra után néhány perccel folytatódik a műsorunk. Október 14-e van, szerda, egyetlen egy nap választ el a születésnaptól, ezért ma még nyereményeink vannak bőven. A Gamma Electronics egy darab kézi mixerit sorsoljuk mindjárt.
1: Mindjárt, egész pontosan Berecki Szili fog sorsolni, Nagy Endre fog sorsolni, és Máté Kicsi is fog sorsolni. Gyertek, regisztráljatok, játszatok velünk, és egyébként is várjuk az üzeneteket.
2: Akik nem sorsolni fognak, viszont zenélni annál inkább Lawson és B.O.B. együtt, mert ugyan a Broken Heart, ez reméljük senkinek nincs összetörve a szíve, ha igen, ez a zene majd megragasztja.
3: Ez a hármas szabály
4: a maga nemében.

0: Bibi Rexa Faithless, és a New Religion című dal 2026-os év egyik top-top-top slágere. Talán ezt bátran lehet mondani, és itt vagyunk veletek egy újabb órában, egy újabb játékos órában, ezt már ugye említettük, mert tőlem nyereményjátékunk folytatódik. Még a mai napon órai nyereményekkel holnap egész nap fődíjak lesznek. Tehát, hogy nem lesz ilyen, hogy a reggeli műsorban fődíj, hanem egész áldott nap holnap fődíjak lesznek. Wellness hétvégék, utazások, Isztambul.
1: Halljam.
2: Ne, mindig ezt csinálom.
1: Gyere, na. De most nem az van, hogy ezért megcsináltad, és lemaradtam
0: kicsit
1: róla.
0: Kicsit te vagy a hibás, Endre.
1: Igen, én, látod? Miért? Hát mert húzogatod a vizes madzagot.
2: Meg kéne tanulni, most sose énekeljek, és kész.
1: Na, ezzel én nem értek egyet. Ezek után elszavalni fogom. Énekelni.
2: Ilyen latinovics komolysággal, hogy
1: Isztambul.
2: Amúgy tényleg Isztambulban lehet buszos kirándulást nyerni.
0: Vágyom rád, hogy bitangul.
1: Te tudod a dalszöveget?
0: Menjünk tovább, itt az SMS-ekkel. Mi a helyzet? Hát igen, persze. És nem tudom, most már nem tudom, jó, régebb tudtam az egészet, most már nem megy. Neki szökünk ennek a hosszú-hosszú üzenetnek? Látjátok, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon hosszú üzenetek?
1: Júj, nem.
0: Nem, akkor jó, akkor nézzük a többit. Kedves írja nekünk. Boldog szép reggelt, fiatalok, illetve Levi azt írja nekünk. Ahoj, popacek!
2: Popacek. Igen, képes volt leírni jó kis ékezetes C-betűvel rendesen szlávul. Ami most, hogy cseh, vagy szlovák, vagy szerb, popacek, ahoj.
1: Írja Mónika, hogy bravo Siri, így van ez, hajrá Barca. Tehát, hogy azért a foci az úgy végig kísér minket, és közben nem is a leghosszabb üzenetet, de egy másik hosszabbacska üzenetet előre olvastam. Zsófi azt írja nekünk, hogy sziasztok, arcon ütött a valóság. Fix 4 hónap múlva 40 leszek.
2: Istenütesen.
1: Fogadjunk, hogy február 14-én született, teszem hozzá. Hát most mondtam el a reggel, hogy 4 hónap van még pár napig. Na, Isten éltessen előre is, drága Zsófi. Viszont az üzenete folytatódva, gyerekként sose vártam a szülinapomat, körülbelül semmit sem kaptam, és a torta is csak fele volt az enyém. Két napra rá volt a nővérem szülinapja, és az enyém között ugye 2 nap különbség, így a tortán is kellett osztozzunk. A sors fintora, hogy a két fiam között is 2 nap van, de nekik már külön-külön van torta, plusz a személyre szabott ajándék. Na ilyen ez, ha anyu megjárt, akkor tudja, hogy kell csinálni következőkor.
2: Így van, ami történt a múltban, abból tanulunk, és lehet, hogy korrigáljuk is valamilyen szinten. Zsófi, teljesen rendben van, hajrá, torta maraton.
0: Így van. Na, én közben nekiszöktem ennek az üzenetnek, így beleolvasgattam, Csíkszeredából kaptuk Évától, talán még belefér, azt jó reggel. Kincső, egyszer én is nagyon helyzetbe hoztam a pedagógus édesanyámat egy születésnappal. Egy másodikos lehettem 82-83-ban, és akkor még nem volt az, hogy leugrottam a boltba, s ilyen tortafagyival kivághatom magam, mivel szilveszterkor születtem, hát úgy gondoltam, mielőtt megkezdődik a vakáció, hát én megünnepeltetem magam, vagy pár osztálytársal, anyukám meglepetését csak az utólagos említés vagy elmeséléseiből tudom, azt se tudtam, mit szedjen össze, készített gyorsan egy pudingot, de a szép virágcsukrocskára egy dobozkában, amit a arcfalvi hajnalkától kaptam, arra is ma még emlékszem, megnyugtató érzés, hogy teljesen rendben van az akcióm, ha már ketten is vagyunk, Kincső.
1: Yes.
0: Egy dolgot még azért el szerettem volna mondani, neked a férfiakon a férfiakon a melbimbó egyáltalán nem fölösleges, ugyanis erogén pontok, de Ejsze ezt tudod, vagány veletek éverni, reggelente, tartson ez sokáig, puszi nektek, nem is tudom, hogy akkoriban tartották el egymással a kapcsolatot a szülők. Jaj, egy kicsit káoszos lett ez az SMS, de nagyon jó.
1: Zseniális, tehát Éva mindenek előtt üdv a klubban, akkor a meg nem ünneplendő és mégis megünnepelt szülinapok házatáját, meg hát találkozunk itt férfi melbimbók kérdéskörben is. 0730-54-88 írjatok nekünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Fú, hát, az utóbbi idő, tényleg kedvenc dala. Nem tudom, ezt ilyen rongyosra hallgattam már otthon, meg kocsiban, meg mindenhol. Valamiért ez engem nagyon beütött ez a négy című dal. Úgyhogy ti is tegyetek így, hogy szeretitek ezt a fajta stílus. Miért?
1: Úgy szól, mint a Nickelback.
0: Amúgy igen, amúgy. És jön a Nickelback Budapestre.
2: Ó, menj már, hát
1: mikor? Itt van a szomszédban.
2: Egy köpetre.
0: Rajtuk nőttem fel, úgyhogy most már ideje lenne eljutni egy jó kis Nickelback koncertre, még vannak legalább.
1: Rajtuk és pufuléce.
0: De jó volt mind a kettő. Hát most mi van?
2: Miért pufuléce egy előadó?
1: Ne, lehetne, DJ Pufulec.
2: Azt kérdezem, hogy lemaradtam-e valamiről. Kávés, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hajrá Barsza, hajrá Sepsi, írja nekünk Árpád. Hát a Barszával a Szili szívében loptad be magad, Árpád a Sepsivel, meg talán a miénkbe, ugye Endre?
1: Persze, meg mindenki másébe. Aki esetleg nem gránátvörös, hanem piros-fehér színekben látja magát. Közben utána néztem, oknyomozó újságírói munkát végeztem, nagyon komoly a Pulitzer díj, már lassan érik, ürítem a polcot a helyének. Nincs férfi Melbimbó világnap.
2: Menj már!
1: Hiány van a piacon. Tehát úgy érzem, hogy itt egy olyan rés van, ami...
2: Hányadika van ma? Október 14?
1: Igen, de...
0: Igen.
2: Na,
1: nem biztos, hogy ezt
2: na,
1: meg akarjuk csinálni.
2: Na, legyen.
1: Én csak mondtam, én csak utána néztem.
2: Legyen a mai nap a férfi Melbimbó világnap.
0: Hát, csinálj. Figyelj, szerintem az a helyzet, hogy itt is leakadtunk 174-nél a másik, a Green Day-esnél, úgyhogy ezeket mi nevezzük ki? Legyen annyi egónk és önuralmunk és ilyen önkény rendszerünk, mert úgy látszik, hogy van, ahol ez működik, ugye?
1: Persze.
0: Hogy a mai világban is, 2026-ban, hogy döntsük el mi, hogy mától ez van, beírjuk mi a könyvbe, és aztán valami lesz.
2: Zseniális ötletem támad, egyrészt nagyon egyetértek veled, csak önbizalom kérdése, tehát ha mi kikiáltjuk, akkor így is van, ezt akarod mondani, nem? Tehát nem kell petíció, nem kell megszavaztatni, eldöntjük. Október 14-a férfi Melbimbó világnapja?
0: Így van.
2: Endre?
1: Megszavaztuk ki.
2: Megszavaztuk. Akkor a következő zseniális ötletemet szeretném.
1: Ezt nem fogjuk megszavazni, mert úgy csillog a szemed, hogy ezt nem fogjuk megszavazni.
2: Szerintem tetszeni fog nektek. Arra gondoltam, hogy minden év október 14-én a férfi Melbimbó világnapját tartsunk férfi Melbimbó szépségversenyt.
1: Én nem jövök zsűrinek se.
2: Nem, én ezt a zsűrizést vállalom.
1: De mindjárt gondoltam.
2: Hitem szerint egy férfi felsőtesti esztétikumához nagyban hozzájárul az, hogy milyen az a bimbi. Már bocsánat, na. Gyermekek iskolában vannak-e? Igen, jó. De nekik is van, a fiúskáknak. Úgyhogy, tehát ez egy hozzánk tartozó, létező dolog. Nincs ezzel semmi probléma. Én nagyon sajnálom, hogy eddig más nem találtak, hogy legyen ilyen típusú szépségverseny, akkor én ezt most bedobom a közösbe. Csak ilyen kis videócskákat vagy fotócskákat kérünk, se arc, se név nem kell mellé, csak egy telefonszám alapján megszavazzuk.
1: De most is, hogyha elszavazom az SMS falunk, akkor én nem fogok ránézni a monitorra 11 óráig.
2: Én nagyon szeretném látni.
0: Én sem.
2: Én megnézem, jó?
0: Szegény Atta, aki át kell másolja az összeset. Lehet közte lesz az övé is.
2: Atta, ha itt vagy velem, gyere Léci, légy partner, ebben mi ketten összehozzuk, jó? Itt, hogyha a fiúk el is határolódnak a kérdéskörtől.
0: Holnap szeretnék női Melbimbó szépségverseny.
1: Nem úgy megy,
2: sajnos.
0: Miért nem úgy megy? Az mitől másabb?
2: Hát egyrészt szebb általában, másrészt többször van rejtve, harmadrész, hát az jól tudjuk azért, úgy fedve, elegáns és szép.
1: Ilyen mozgalom egyébként van. A szabadságot a Melbimbóknak világmozgalom van.
2: Menj már!
1: És az arra törekszik, hogy ott, ahol férfiak topless lehetnek, ott a nőkkel szemben ne legyen előítélet, és ők is lehessenek topless öltözékben.
2: Jaj, nem rajtad bazsalgok, hanem Atta azt írja, hogy Jézus is Isten, Szent József. Tehát ez a reakciója.
1: Tehát ő benne van.
2: De ezek szerint Atta benne vagy, örülök, köszönöm. 07-30-54-88-88, itt lehet jelentkezni a szépségversenyre, és úgy egyáltalán megírni a véleményeteket.
3: Mindenről dumálunk.

0: Ja, Istenem, zseniálisak vagytok, komolyan mondom. Tehát itt a férfi melbimbó kérdésköre köré oda gyűjtek a nők. Egyrészt Szende kolléganőnk jelzi, hogy október 13-a melltartómentes világnap, csak mondom, írja nekünk, hát tegyük hozzá, hogy kicsit komolyabbra fordítva a szót, október 13 ugye az áttétes mellrák elleni küzdelem napja is, igen, nemzetközi napja, és ennek kapcsán valóban. Viszont miért gondolkodunk egyébként dátumokban, és nem feltétlen október 14-ei dátumban? Támad az a zsenomenális ötlet, hogy legyen a mai nap ugye akkor a férfi melbimbók világnapja, de egész komoly ellenérv érkezett üzenetben, hangüzenetben, és hogyha minden igaz, Szili, ezt meg is mutatod nekünk, ugye?
1: Igen, megmutatom szívesen, várj, figyelj.
2: Léci, választhatok valami más napot ennek a férfi melbimbó világnapnak, mert ma van a házassági fordulónk, és nem szeretném hozzá a férfi melbimbó világnapjára esne. Léci.
0: Ja, Istenem. Az a bajom, Ágotának köszönjük nagyon szépen az aggódó üzenetet, és egyébként jogos, az a bajom, hogy két tűz közé szorultam, segítsetek. Mert a kis ördög a bal vállamon most meggyőzni Ágotát, hogy mi kell szebb ünneplés forma, mint sem, hogy a férfiak erogén zónájának egyik legszebb bikét ezen a napon ünnepeljük, amikor házassági évforduló van. Endre nagyon szkeptikus fejed van.
3: Én értem, hogy miért ez a kérés, mert igazából ebből az derül ki, hogy a hallgató nagyon szeretné megünnepelni ezt a világnapot.
0: Pontosan.
3: És nem szeretné a konfliktusba kerülni a két ünnepnap.
1: Így van.
0: Igen,
1: így van,
0: na, így ezt mondja van. Viszont pontosan szinte szó szerint az angyalka jobb vállamon nekem is, hogyha ilyen kedves kérés óhaj-sóhaj érkezik, akkor lehet érdemes eleget tenni. De a hedonista ördög a bal vállamon meg azt mondja, hogy akkor Ágota, inkább duskáljatok a jóban. Hát nem lenne az jobb, hogy két legyet egy csapásra ünnepelni, méltó módon, tejszínhab, és
3: na. Akarod mondani,
1: két bimbót egy csapásra.
0: Jaj, de egy húram pendültök, ti legények, na.
1: Szerintem is ez így ünneplésnek ez egy nagyon jó lehetőség. Én azt gondolom, hogy én örülnék, tehát férfi fejjel gondolkodva, én nagyon menőnek tartanám a házassági évforduló, hogy ilyen napra esne.
0: Milyen jó lenne, tehát külön meg lehetne lepni a bimbiket is. Tudjátok, egy ilyen rojtos sapkácska, és mit tudom én, egy ilyen szív alakú kis tapacs, vagy minek nevezik azokat. Hát tudjátok, amivel úgy lehet
3: így csinálni. De azt le is kell szedni.
0: Ó, Endre, meleg víz, vagy nyál, no.
1: Nem olyan rég hallottam, hogy létezik ilyen, hogy melbimbó smink amúgy.
0: Mi van?
1: Azt tudtátok?
0: Mi
1: hogy,
0: van?
1: Hogy ilyen melbimbó smink, ami abból áll, hogy ugye ugyanolyan színnel formát festenek neki, és akkor lesz ilyen keres. Akkor olyan, mintha ha szívecske melbimbód lenne, vagy olyan, mintha csillag lenne, vagy ilyeneket lehet csinálni.
0: Miért?
1: És ez állítólag smink. Én úgy nem tudom, azért, hogy a strandon néz ki jól. Képzeld, amikor szembe jön veled egy spanyol ilyen enyhén
0: Adonis?
1: Abbarnitott kreolbőrű Adonis. Két szívecskés melbimbóval. Szerintem nagyon jó lenne.
0: Te figyelj, ezt így egyelőre nem tudom vizualizálni magam előtt, de el tudom képzelni, hogy ez működőképes. Attól függ, hogy mit sminkelnek rá, ugye, mert hogy nem tudom, szangriás üvegek lesznek ott, akkor lehet, ez nem lesz annyira szép. Főleg úgy, hogy akkor ott nem barnul meg. Tehát akkor egész szezonban kitart, mert amikor ugye a barnulás a keretet, a sziluett, na megvan, értitek.
3: Értjük. Ez nem lett egyszerűbb ez a kérdéskör, sőt, egyre vékonyabb a jég, úgy érzem.
0: Ezt Tata írta, hogy aha, és ez gyereknapkor festik az arcfestés mellé.
3: Van a függöny, oda mennek a felnőttek.
1: Ja, Istenem, nagyon jó, nagyon jó. Érkeznek az SMS-ek is, úgyhogy majd mindent megbeszélünk, csak van egy kicsi dolgunk most az helyzet, hogy tényleg komolyabbra kell fordítsuk a menetet, mert hogy mégiscsak játék van, születésnapi játék. Úgyhogy ezzel fogjuk most folytatni, aztán visszatérünk, ne aggódjatok.
4: Székelyföld velünk éte.
5: Hármas szabály, 2-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: reklám.
1: Újabb hosszú nap az irodában, találkozók ügyekintézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket, vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
2: Szeretné a havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
0: Haladás utca 18.
4: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
5: Annyi mindent kéne.
6: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 17-én Csíkszeredában a szakszervezetek művelődési házában. Szerezd be a jegyed a prokultura.ro oldalon vagy a helyszínen.
7: Építs karriert a borbély szakmában. A Borban Academy gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét sláger.

0: Csilla részéről.
1: Halló!
0: Halló, halló, Csillához van szerencsénk, jó reggel, szia!
1: Igen, jó reggel!
2: Szia, jó reggel, szia, Csilla!
3: Jó reggel!
0: Hárman is köszönünk, Máté Kincsőt, Berecki Cilit, Nagy Endrét. Hallod, a Rádió Gagától hívunk születésnap ügyben.
1: Jaj, Isten éltessen titeket!
2: Jaj, köszönjük!
0: Jaj, jó.
2: Csilla, te már fel vagy pörögve ilyen korán reggel, én ha jól hallom, mit csinálsz?
1: Hát most értem be a munkába, és épp hamarosan kezdődik egy gyűlésünk.
2: Jaj, én embert még boldognak ennyire gyűlés miatt nem láttam, nem hallottam.
3: Egy gyűlés előtt van.
1: Tőletek vagyok boldog.
2: Jaj, de édes vagy, köszönjük nagyon szépen. Kérlek, árul, de mi a munkahelyed? Mivel foglalkozod, hogy ilyen jókedvű vagy?
1: Én a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központnál dolgozom.
2: Azaz, jó közeg, csupa fiatalosság.
3: Így van. Na gyere, akkor gyorsan egyet játszunk, jó? Még mielőtt a meetingre be kell ülni, hogy ne zavarjunk meg nagyon. Az lenne a feladatod, ugye, hogy ki kellene találja a rádiónak egy fiktív ajándékot, hogyha te adhatnál, akkor mit adnál a rádiónak?
1: Az az igazság, gondolkodtam rajta, és nagyon sok minden eszembe jutott.
2: Ó, sorolja, de... bátra.
1: Sorolja?
2: Igen, minél több, annál jobb.
1: Hát mindenképp egyszer egy dalt, amit szerintem minden reggel lejátszhatnátok.
2: Na, melyiket?
1: Melyiket?
2: Melyik
1: dalt? Hát ezt most kellene valaki megírja.
0: Jaj, egy nekünk írt külön szülinapi köszöntő dal.
1: Igen, ez szóló, igen.
2: De jó, ez tetszik. Ez jó.
0: És kivel írattál meg, ha megtehetnéd, ha kiválaszthatnál egy énekest, énekesnőt, egy sztárt, kidaluljon nekünk?
1: Hú, na hát ezt nem tudom, de lehetne akár egy jó kis ilyen versenyvizsgát hirdetni, és akkor mondjuk lehet, hogy több ilyen dal is
2: pályáztatni.
0: Egy reality műsor.
2: Ó, nagyon jó. Nagyon jó.
3: De látjátok magatok el, nem, hogy Bagosi Norvi Ruzsa Magdival verekedik éppen azért, hogy vajon ő vagy Azaria énekelje a dalunkat. Nekem ez tetszik.
0: És mi lennénk a sűrű?
2: Ja, igen, nekem ez tetszik. Ezt kipróbálni, csinálnánk mi is magunk. Á, de hogy a stúdióasztalt csak simán átalakítanánk ilyen mentorpulttá, beülnénk hárman és zsűriznénk. Nagyon jó. Csilla, jöhetnél te is, mert ugye a nemek aránya az, hogyha ki van egyenlítve, akkor jó. Na jó, felsorolás első fejezet megvolt. Milyen ajándékra gondoltál még? Mondta, több ötleted van.
1: Lehetne mondjuk egy ilyen doboz is, amiben 365 üzenet lenne, és akkor a következő szülinapotokig minden nap egyet kihúznátok, azt felolvasnátok, amit a nézők küldenének be, és akkor minden nap azzal kezdhetnétek a napotokat, hogy meghallgatjátok, vagy felolvassátok magatoknak, hogy pont az a hallgató miért szeret titeket hallgatni.
3: Ez nagyon jó.
2: Hát kész, én olvadok. Ez el. Hát ez nagyon jó. Ó, ezt nem csináljátok meg, drága hallgatók, ha már ilyen jó ötletem van, csinálnak. Hát, de komolyan.
0: Jó ötlet, valaki csinálja meg, ugye. Már is, mintha egy meetingen lenni.
2: Persze. Hát, Csilla, megalapozzuk a reggeledet, annak rendje és módja szerint. Hát, nagyon köszönjük, nem kínozunk többet a felsorolásban, mert itt kettőből kettő csillagos tízes az ötletelés szintjén. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, drága Csilla, és nagyon-nagyon gratulálunk, mert hogy szerintem jóféle háziasszonyhoz kerül a jóféle nyereményünk, ugyanis a Gamma Electronics felajánlásával egy darab kézi mixert nyertél ebben a pillanatban nálunk. Gratula neked!
1: Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy mindenkinek ilyen jól induljon a napja.
2: Így legyen!
0: Köszi, hogy itt voltál, gratulálunk! Még szépen. Egyszer olyan finom habcsókot fogsz sütni ezzel a kézi mixerre, hogy csak na, könnyű meetinget mára!
1: Köszönöm szépen!
2: Szia!
4: Gratulálunk a Paraldi Gamma üzlet nyertesének! Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig, náluk mindent megtalálsz. Gamma, stílus és elektronika egy helyen. Paraldi, Templom utca 24.
5: Ébredj minden hétköznap reggel a Rádió Gagával és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.

0: Gratulál még egyszer Csillának, és nagyon-nagyon jó ötletei voltak. Köszönjük szépen. Endre mondta korábban, hogy komolyra kell fordítsuk a szót, de én csak megkérdeztem volna a biztonság kedvéért Bimbi kérdésben is.
1: Ez most sajnos elmaradt, mit csináljunk, majd egyszer pótoljuk az életben, de tényleg ő volt az egyik legkreatívabb eddig a játékban, úgyhogy nagyon szeretjük az ilyeneket, megérdemelte a győzelmet.
2: Lesz még játék, érdemes még mindig regisztrálni, mert ma is, holnap is, játék utolsó napján is nyitva még a regisztráció, holnap délután 3-ig élhettek ezzel a lehetőséggel, úgy, ahogy élhettek a hírekkel. Most 9-kor ez jön.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
7: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
8: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
9: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk, ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod Székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a Sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, amiértünk van, Amigo.
10: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Ensana Sovata Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Ensana Sovata, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
11: Szeretnél egy Smart TV-t?
12: Akkor vásárolj a Maté Falvi takarmányboltban.
11: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
12: Csíkszeredában a Lidl-lel, Maté Falván a vasútállomással szemben. Maté Falvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
13: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autókitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autókit.
14: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
15: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
14: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
15: Mikrokreditlám.ro.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
5: Péntektől utalják a mezőgazdasági támogatások előlegeit, idén több pénzt kapnak a gazdák. Drónveszély miatt ismét roalert riasztást adtak ki Tulcsá megyében, hűvös változékony idő várható Csíkszéken. Hozom a részleteket, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. A tervek szerint december 1-től Hét-Hargita megyei településen nyílnak meg lakossági hulladékudvarok, ahol a lakók ingyenesen adhatnak le különböző hulladékokat. Balánbányán, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Marosévízen, Korondon, Szentegyházán és Székelykeresztúron működnek majd az átvételi központok. Korlátlan mennyiségben lehet leadni többek között papírt, műanyagot, üveget, zöld hulladékot és elektronikai eszközöket. Építkezési törmelékből évente legfeljebb 10 köbmétert, használt gumiabroncsból 20 darabot, étolajból pedig 50 litert fogadnak személyenként. A motorok leadása is ingyenes lesz évente legfeljebb 5 helyiség berendezésének megfelelő mennyiségben. A hulladék leadásához személyi igazolvány szükséges és mindenki a lakóhelyéhez tartozó központot használhatja. A létesítmények lejárt gyógyszereket és kisállattetemeket nem fogadnak, ezek átvételét más később megnyíló központok biztosítják majd. További részletek a témában a Székelyhonon olvashatók. Péntektől megkezdődik az idei mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetése Romániában, amely november 30-áig tart. Az alaptámogatások esetében a korábbi 70 helyet idén a megítélt összeg 75%-át folyósítják előlegként, míg az agrár környezetgazdálkodási támogatásoknál ez az arány 85%. Hargita megyében összesen 23.600 gazda igényel támogatást több mint 176.000 hektár mezőgazdasági területre. A jogosultak többségének dokumentációja már készen áll a kifizetésre, de nem mindenki kapja meg egyszerre a pénzt. Az alapszintű területalapú támogatások összege 101 euró hektáronként, míg a tejelő szarvasmarhák után 347 euró, a húsmarhák után 244 euró jár állatonként. A támogatások fennmaradó részének folyósítása decemberben kezdődik, olvasható a Székelyhonon. Ma reggel újabb roalert figyelmeztetést kaptak Tulcsá megye északi részének lakói az ukrajnai háborúval összefüggő drónveszély miatt. Hatóságok drónok vagy dróndarabok esetleges becsapódására figyelmeztettek és arra kérték a lakosságot, hogy húzódjanak pincékbe vagy óvóhelyekre. Akiknek erre nincs lehetőségük, azoknak azt javasolták, hogy maradjanak az épületekben az ablakoktól és külső falaktól távol. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egyelőre nem érkezett segélyhívás a térségből. Az idei évben már több ilyen riasztást küldtek Tulcsá megyében, mint 2023 és 2025 között országszerte összesen. Több mint 52.000 lejes kárt okozott egy csaló egy Kovászna megyei szállásadással foglalkozó vállalkozásnak, amelynek jelentős bevételt és nagyszámú vendéget ígért. A cég szerződéses biztosítékként fizette ki az összeget, cserébe pedig azt az ígéretet kapta, hogy 5 munkanapon belül több mint 200.000 lejhez jut. A megígért pénz és a vendégek azonban nem érkeztek meg, ezért a vállalkozás a rendőrséghez fordult. A nyomozók egy Brassó megyei nőt azonosítottak gyanúsítottként, az okozott kárt pedig teljes egészében megtérítették. A rendőrség arra figyelmezteti a vállalkozókat, hogy alaposan ellenőrizzék üzleti partnereiket, különösen akkor, ha nagy bevétel ígéretéért előzetes befizetést kérnek tőlük. Csíkszéken a hét hátralevő részében hűvös, többnyire felhős, időnként esős idő várható, a nappali hőmérsékletek 9-12 fok között alakulnak, éjszaka pedig akár fagypont alá is süllyedhetnek. A hétvégén is borongós, csapadékos időre kell számítani, jelentősebb felmelegedés nélkül.
16: Most pedig.

0: Na háló, sziasztok! A közepének a közepibe vagyunk, mert hogy a hétnek a közepibe szerdás, az adásnak a közepibe 9 után. Szóval mindenkinek üdvözlet középről.
1: Jó reggelt, igen, ez egy nagyon jó hely. Főleg itt nekem középen, mert folytatjuk a műsorunkat, természetesen is itt vagyunk veletek mind a hárman, Máté Kicső, Nagy Endre és Berecki Szili.
2: Így, mondanám, hogy minek a közepéről jelentkezünk, de maradjon ez inkább titokban és fedje balladai homály. Jó reggelt, vidám délelőttöt nektek, köszi, hogy itt vagytok, Maybell-lel indítjuk ezt az órát, jön a Don't Call Me Up.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

0: James Blunt és a Taste is Like Summer. Fú, de jó lenne egy jó kis nyár ízt valamit, és egy kicsit azt élvezni újra, de most egyelőre nem ez van, úgyhogy mindjárt itt a mandarin szezon, ne felejtsétek el. Jó reggelt, jó napot mindenkinek, aki most csatlakozott, nagyon szeretettel üdvözlünk titeket, ez a Rádió Gaga reggeli műsor, a továbbiakban is a hármas szabály nevet viseli, és ezt a nevet büszkén viseljük,
1: itt vagyunk mind a három. Osztályunk létszáma 3. Olyan igen. Aranyos fotót kaptunk Messengeren, hogy olvadok el. Csak megpróbálok annyira bezumulni, tudjam elolvasni a szöveget is, de nem biztos, hogy fog ez sikerülni. Endre, segíts, kérlek. Egyrészt gyorsan elmondom, a fotó egy rajzot, gyerekrajzot ábrázol. Képzeld el, a Dumadubát rajzolták le nekünk.
2: Nézd meg Facebookon.
1: Gyönyörű, és egyébként tényleg néz rá. Tominak köszönjük nagyon szépen. Gyanúm szerint az ő kisfiának, kislányának köszönhetjük ezt. És azt írja, hogy boldog születésnapot kívánok a Rádió Gagának. Erőben, egészségben, szeretetben, szerencsében,
2: Békességben.
1: Mit írott?
2: Majlát Tomitól.
1: Igen. Rádió Gagának boldogság, kitartás. Boldogságban és kitartásban kíván boldog szülinapot. Hát ez nagyon jó. Hát ez nagyon jó.
2: És milyen szépen meg van rajzolva a Dumaduba. Tehát komolyan. Tehát ha az,
0: ahogy.
2: Kellene a dizájnerek az autó gyártónál, a Fordnál most már kimondhatjuk, mert ilyen márkája a Duba, kellene példát vegyenek és egy kicsit újra rajzolják a Dubáikat.
0: Ahogy ti olvastok ilyen jogkívánságokat, ez nagyon, nagyon jó lehet. Tehát hát képzeljétek el, mások ebből dolgoznak egész nap.
2: Gyerekkézírást
1: olvastunk, nézd el nekünk.
0: Mások így dolgoznak egész nap, képzeljétek el. Az lehet durva, nem? Tehát ilyen hangsúlya olvasni jogkívánságokat reggeltől estig.
1: Nem, de ez azért volt nehézkes, mert hogy a rajzon látható szöveget olvastuk fel, ezért kellett az Endre segítsége is. Hát olvasd ki te egy gyerekrajzot, mire oda jutsz.
0: Ne, igazatok van, csak ez jót hallgatni, úgyhogy nem láttam, azt csak így hallani. Nagyon jó volt. Na hát itt beszélgettünk a férfi melbimó világnapról, amit kineveztünk önkényesen magunknak a mai napra. Köszönjük szépen az üzeneteket. Háromnegyedét nem lehet beolvasni, mert egyszerűen nem tudjuk beolvasni a rádióba. Úgyhogy köszönjük szépen mindenféle világnap ötletet, és talán ennyi.
1: Igen, Laurent üzenetét azért csak így hozzáteszem, hogy valamire mégiscsak billenjen el a mérleg. Ő azt írja, hogy sziasztok, nekünk is ma van a házassági évfordulónk, de engem nem zavar, nagyon tetszik nekem az ötlet, meg is mutatom este a feleségemnek a melbimbómat, hallám változtat-e a házasságunk, vagy hallám változott-e a házasságunk óta. Kész vagyunk. Én ettől már boldogabb vagyok.
2: Így van, ma is valami fontosat itt hagytunk a közösségnek.
0: Így van. Na, de beszélgessünk valami más témáról. Mit szóltok hozzá?
2: Gyere.
0: Mit szóltok? Van valami világnap, Endre, azt kérdezem, meg nem csináltunk amúgy
2: az értelmeset. Szerintem most már jobb, hogy nincs.
0: Jó, oké, rendben van. Válaszunk egy jó kis témát. Van kettő ötletem, és akkor döntsük el, hogy melyik legyen. Inkább egy kicsit a hiedelmekről beszélgessünk, és arról, hogy úristen, mi lesz egy hónap múlva. Ez azért eléggé aktuális dolog.
2: Egy hónap múlva?
0: Igen,
1: november 13-án.
0: November 13-án, igen, hát már kicsit kevesebb is, mint egy hónap múlva.
1: Igen?
0: Pontosan péntek lesz, de hogy mi történik, mert azért nem van egy nagy jóslat arra. Illetve a másik téma az lenne, hogy ha már maradjunk egy kicsit a csintevéseknél, meg az ilyen iskolás, meg nem tudom milyen dolgoknál, vagy akár munkahelyi dolgok, hogy mi volt az a dolog, amiért mondjuk óráról kidobtak, amiért mondjuk a munkahelyen felszólítottak, stb. Na, melyik felé induljunk el?
1: Én mielőtt bármit is döntenék, ezt a hallgatói üzenetet szeretném még elolvasni.
2: Autonóm.
0: Tehát
1: ez legyen a C-opció, már csak azért is, mert olyan szép. Zoli írja Fehéregyházáról. Sziasztok! Szilva pálinkás, szederszörpös, szappanszagú, szerelemes zenével, szivárvány színű szőlőt szüretelő, száraz, szépnapos, szélmentes, szerelmetes szerda. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát imádlak, Zoli, 07 34 88 88. Ha szeretnétek beszállni a döntésbe, hogy melyik témát boncolgassuk, írjátok meg.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. 3.

0: Lola Young és a Messi című dal, pontosan 6 perccel fél 10 előtt, és úgy látszik, hogy eldőlni látszik a téma, mert hogy írja Lehel, hogy felesleges vagy, mint férfin a Melvinbó, mondtam egyik munkatársamnak, másnap várt a HR.
1: Nem éppen csintevés, de beszólásnak beszólás.
0: Hát de jó, igen, beszólás, csintevés, nagyjából ez lenne akkor a téma, mert Melinda is azt írja, sziasztok, a csintevéset, mikor iskolások voltunk, nagyon sokszor kitettek óráról, mert írtam a pad alatt szerelmes levelet. Jó, lesz ez a téma, akkor eldőlt. De nem aggódjatok, majd a izéről is beszélgetünk. A november 13-ról az is megírni misét, csak majd máskor egy másik napon.
1: Igen.
0: De akkor maradjunk itt, hogy akkor péntek. Mi a helyzet? Kicsit.
2: Jaj, de pénteken nem lesz rendre.
1: De lesz még péntek az életben. Na. Valahogy péntek 13-áig novemberben megejtjük. Na, van majd egy hónap.
2: Valahogy megoldjuk. Azt egyelőre akkor előlegezzük meg, hogy mindenki időben tudjon elkezdeni rettegni, félni, hogy novemberben lesz-e péntek 13-a.
0: Így van.
2: Na jó.
1: Te így tudsz ijeszteni? Tőled az életben ilyet meg már valaki?
2: Most, hogy kérdezed, lehet, hogy nem. Hát láttad ezt
0: gyerekeknek az arcot? Gyerekeknek való horrorfilm szinkron hangja már tekincs.
1: És a gyerekek ezt így ülnek a
0: moziban.
2: De kicsit olyan, mint a szörnyertében, nem? A szörnyek szinkron
0: pont
2: hangja
0: olyan,
2: egész
0: pontosan. Pont olyan.
1: Igen, mikor ijesztegetni akarsz, másra. Akkor is cuki vagy, ez van?
2: Ennyi. Én ilyen szerethető szörnyűség vagyok. De egyébként, mindegy, annyi mindent meséltem már magamról. Csak azt akartam mondani, hogy volt egy gyerekkori álmom, hogy szinkron hang leszek, de csak azért, mert hogy annyi gyönyörű, egyébként tényleg zsenomenális magyar szinkron hang van, és le az összes kalapokkal, az összes ilyen színész vagy szakember előtt, de azt mondtam magamnak, hogy ha vannak ezek a hülye tini csás hollywoodi filmek, tudjátok, ahová kell. Ennek az ilyen vékony hangok is, ahol valaki így beszél. És hogyha valakinek erre szüksége van, mint szinkrohang, akkor én tudom hozni.
0: Ez nagyon jó. Nekem egyből felhozta a liceumból az álom.net című filmet.
2: Ha ilyenekre gondolok.
0: Magam sem értem, hogy miért, de minden reggel egy fél órával hamarabb keltem, hogy 4 részben meg tudjam nézni. De nem tudom miért, tehát, hogy volt akkor
2: részben?
0: Egy ilyen. Igen, hát igen, mert reggel kellett kelni suliba. 4-kor nem kelhettem fel, hogy elérek 7-re.
2: Jaj.
0: Úgyhogy mindig felkeltem fél órával hamarabb, megnéztem a fél órámat, és aztán mentem.
2: És akkor például, hogy témába vágó legyen, akartam kérdezni, hogy véletlenül suliban nézted-e, de akkor volt okos telefon,
0: akkor
2: amikor te iskolás voltam.
1: Nem is akarom megkérdezni, hogy mennyire esett egybe ez a korábban kelek, hogy megnézzem a csajokat a pubertás koroddal, de ezt az ajtót ne nyissuk ki.
0: Azt később feküdtem.
1: Ja, értem.
2: Ja, te ilyen éjjeli bagoly vagy, nem reggeli
0: pasit? Megvolt, hogy melyik filmet mikor. Tehát, hogy mindenkinek megvolt a szabályzata. Na, de tényleg, aztán nem, eljött az időszak, amikor már az okos telefon volt, amikor már pad alatt tudtunk telefonozni, meg akár filmet nézni.
1: De az mások az nézd meg, milyen analóg gyerekkora volt, másoknak a hallgató írja, Merinda volt? Igen, azt hiszem, hogy ők még szerelmes levelet írtak kézzel, pennával, palavesszővel, palatáblára gondolom.
2: Nem, na azért nem palavesszővel.
0: Kőbe visti.
2: De most komolyan, na ez a szerelmes leveles történet nincs meg mindenkinek az életében.
1: Én csak kaptam.
2: Menj, mert nagy egyszer beképzelt popádat azt neked. Az én csak kaptam, hogy nem. Öröki, mi voltunk a csípő.
1: De tényleg, amúgy a lányok vagy a fiúk írnak több szerelmes levelet
2: is. Hát a lányok, persze.
1: És akkor mi vagyok én a
0: beképzelt? Nem, a fiúk. 100% a fiúk.
2: Milyen látványosan gondoltad meg magad? Nagyon tetszik, Szili. Mutasd még egyszer.
0: A lányok soha nem írnak szerelmes levelet. Mindig a fiúk írtak szerelmes levelet.
2: Egyébként itt alá kell támasszam mindünk közül a legifjabb szakértőt. Hogy meggondoltuk, igen. Tényleg, ha belegondolok, akkor én írtam azt hiszem ilyen szerelmes levelet a pad alatt. Tény, hogy óráról nem tettek
0: fiúnak?
2: Ki. Igen, képzelt fiúnak. Képzelt, de volt...
0: Mama, meg kell kérdezni.
2: Ebben a nagyon multikulti világban hadd osszam meg veled, de akkor is viszont voltam középiskolás, akkor, mikor én kaptam lány tól ilyen levelet. 07-30-54-88-88. Jaj, ezeket a tekinteteket kellene lássátok, drága hallgatók. Írjatok nekünk üzenetet.
3: Mindenről dumálunk.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az élet,

0: Jaj, nagyon szeretjük Velhelóékat, 9:30 van a szerelmetes szép szerdai délelőttben, és akarva akaratlan kicsit a szerelmes levelek, az iskolai szerelmes üzenetek irányába terelődött a beszélgetésünk, hiszen ugye arról van szó is, az a nagy kérdés, hogy akár annó sulis közegben, de akár munkahelyi közegben milyen csintevések voltak, hát mondjuk megbüntethetőek, akár úgy, hogy nem tudom, ne adj Isten, kicsaptak az iskolából, vagy piros perzsára kerültél, vagy a HR osztály maga elé szólított, vagy az igazgató, a főnök, a chef, a boss azt mondta, hogy ennye, Szilárd vagy Nagy Endre. Endre, nagyon-nagyon húzockodsz. Mi a helyzet?
1: Volt egyszer egy eset egy székelyföldi középiskolában.
0: Jaj!
1: Amikor iskolakirándulás volt, nem, semmi közünk hozzá, de amúgy igen, az történt, hogy a teljes iskola, tehát az elemisták és a licisták mindenki kint volt erdei kiránduláson, és egyesek az elemistákat jesztegették az erdőben a bokorból medve hangokkal, és akkor egyesek két hétig a könyvtárban ültek, mert ugye úgy raktak ki, hogy könyvtárba kellett ülni, és okoskodni kellett. Igen, borzalmas volt.
0: És hány könyvet olvastál el?
1: És nem úgy jesztegettünk, mint te az előbb.
0: Jaj, nem rendes medve hangos.
1: Brum-brum.
0: Na, menjetek a melegebb éghajlatra oda. Hát nem tetszik.
1: Nagyon
0: hát nem
1: tetszik.
0: De,
2: na. De tetszeni tetszik.
0: Megyek
2: haza. Nem jöttünk meg, hanem tetszett. Igen, és várjál, becsertem a
1: könyvtárat.
2: Jaj, te jó ég. Hát most csokiztam oda.
0: Mondjátok, hogy ez jobb volt.
1: Ez jobb volt, na, ez jobb volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Ugye Szili nem mondott, hogy jobb volt.
2: Ez jobb volt. Cuki volt.
1: Nem a cuki.
0: Nem cuki akarok lenni, hanem ijesztő.
2: Tudom, de hát az volt. Hát most mit csinálják? De alakíts meg egy kicsit rajta. Jó úton jársz.
0: Köszönöm úton szépen. Se szinkron karrierem nem lesz.
1: De jobban megy a vékony. Nézd meg, azt írja Melinda, hogy jesszus kincső, akkorát szöktem mosogatás közben a kedves vékony hangodra, hogy csak. Hát brutálisak vagytok.
0: Hát itt a baj.
1: Pályát
0: éreztettél. Hát a szinkron hanggal tudtam ezek szerint nagyon jól ijesztegetni. Csak felcserélődtek a szerepek bennem.
2: Így van. Nem akarsz véletlenül horror hangos könyvet olvasni?
0: De igen, King szövegeket szívesen olvasnék.
2: Na, látod.
1: Kincső.
2: Endre, mit mondtál? Bezártak a könyvtárat téged? Ez volt a büntetés?
1: Nem bezártak, hanem úgy kellett letölteni az iskolai órákat.
0: Kérdeztem, csak el akarsz siklani a válasz mellett, hogy hány könyvet olvasták ki?
1: Nagyon sokat. Képzeljétek el, olyan könyvtárunk volt, nem volt internet benne. Muszáj volt olvasni analóg könyveket. Hajjaj.
0: És hány hét volt ez?
2: Úristen, de nagy büntetés volt.
0: Kettő. Két hét alatt hány könyv?
1: Nem emlékszem már pontosan, de volt hosszú is közötte.
2: Tehát egy.
1: Tényleg, komolyan.
2: Jó, oké. Most kicsit próbálom elképzelni, hogyha bezárnának egy ilyen stúdiós környezetbe, tudod, tele hangszerekkel, akkor úristen, mekkora büntetés, ez nagyjából ugyanaz lehet ez neked.
0: Körülbelül én is így élném meg az
2: életet. Én nem
0: pia,
2: szeretnék.
0: Olyan
2: jaj, ne, hogy sírok.
0: Tessék, bárnyi van.
2: Büdös a könyvtáros néni szája.
1: Ezt nem látjuk.
2: Ne zárjanak oda, kérem. Ja, Istenem, milyen jók
0: na,
2: vannak.
0: Na, szedjük össze magunkat. Azt mondja, sapka,
2: azt kérdi, hogy...
0: Igen,
2: mondjad. Hogy mondd el, hogy mit szerint mondd a sapka.
0: Arra kíváncsi sapka, hogy faxon küldtünk-e már szerelmes levelet. Hát faxon...
1: Én nem.
0: Pont nem.
2: Pont még én sem. De én már az a generáció voltam, aki már úgy nem nagyon faxolt.
0: Te tudod-e, hogy mi ez a fax?
2: Köszönöm szépen, a kérdésedet tudom, de nem használtam soha. Tényleg nem használtam
0: faxot. Nem használtad a faxot?
2: Nem. Még nem használtam, de majd egyszer egy ilyen retro kiállításon majd kipróbálom. 0-1-30-54-88-88.
0: Endre jöhetek feladta. Jöhetek
2: Laura az üzenetek.
0: Endre feladta. Sziasztok, ja, írjatok.
2: Isten szegény.
3: Székelyföld velünk éte.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.

0: Reklám.
1: Annyi mindent kéne.
2: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 17-én Csíkszeredában a szakszervezetek művelődési házában. Szerezd be a jegyed a prokultura.ro oldalon vagy a helyszínen.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szintogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Stressz?
3: Megvan.
5: Fáradtság?
3: Az is.
5: Akkor mi hiányzik?
3: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
5: Pattanyautóba és irány tusnádfürdő.
3: Termál wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő és végre egy kis kikapcsolódás.
5: Mert néha nem szabadság kell.
3: Csak egy jó kis wellness. Termál wellness tusnád.
0: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablak Varlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Haladás utca 18.
8: Szilvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autó szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét slágerek és új zenék.
12: Rádió

0: Nem ez volt a szándék, hello? Tehát, hogy nem ez volt a szándék, én azt mondtam, hogy az összes könyvtáros nénnek van az a helyzet, ami van, hanem azt mondtam, hogy egy esetben, amikor talán ez büntetés lehet. Tehát ez még lehetett a 60-as években.
1: Már rég volt, én már arra sem emlékszem, miről beszéltük.
0: Hogy büdös a könyvtáros nénnek a szája.
2: És ezért nem az összes könyvtárba menni, persze.
1: Nem.
0: Hát te kérted is, hogy
1: egyébként se igazságos dolog, meg nincs semmi valóság alapja.
0: De hogy van?
1: A könyvtár a világ legjobb helye, ezt letisztázhatjuk.
2: Nem azért olyan a szája, mert könyvtáros, hanem azért, mert nem most fogad.
1: Igen, és lehet ennyire, meg kim és seprő is valaki, ugye szakmától függetlenül. Jaj, Szabolcs nagyon kedves üzenetet küld, hogyha mindenkori csintevések iskolában, munkahelyen, stb. Ezt mondja, hogy szerelmetes jó reggelt, nálunk a villámposta volt a divat akkoriban a középiskolában.
2: A villámposta az, amit megírtál, akkor a padok között sorra átadtátok, amíg eljutott a hátsó padba, az első padba, és akkor mindenki kezén átment?
1: Nem, az a ficujka, nem? A villámposta nálunk legalábbis az ilyen szívküldi dolog volt, amikor ilyen Valentin napi bulit, vagy Mikulás bulit.
2: De ezt nem érsen az asztalra, az asztalára.
1: Nem volt futár.
2: Na, hát igen.
0: Ez volt a kérdés. Hogy akkor, mert van az a tényleg, tehát ugye lehetett egy ilyen jelenség, hogy mit tudom én, az a villámposta, amikor kézről kézre eljut az hátcsapatból az elsőbe, ad tovább pirikének. Vagy van olyan, ami nálunk is volt a suliba ilyen, hogy kitettek egy postaládát a suli bejárata mellé, és akkor oda lehetett ilyen anonim szerelmes leveleket Valentin napkor küldeni, és akkor eljutották ahhoz, hogy Katikának a 11B-be. És akkor oda vitték Katikához 11B-be.
1: Nálunk is működött ez a módi, csak nem doboztettek, nem volt konkrétan postás, akinek odaadta, és azt mondtad, hogy vigyed zsigának a 7. C-be.
2: A postás gondolom, hogy mindenféle komoly titoktartási szerződést aláírt, meg GDPR-os, meg egyéb nyilatkozatokat, hogy nehogy véletlenül kiderüljön, de úgyis, mire lejárt a Bálint napi őrület és a levelek kézbesítve lettek, mindenki tudta, hogy kikitől kapta a legvégére.
1: Jaj, persze, meg hát a jó fej volt a villámpostás, akkor így kacsintotta, hogy nem Bercitől jött.
2: Nem, a villámpostás annyi Eugéniát kapott a suli büféből, hogy nem győzte megenni.
0: Na, mondom, nálunk ez egy kicsit anonimabb volt, mert ott egy dobozba tették be, és aztán utána a diák szövetségesek kihorták, úgyhogy nagyon azt nem tudhattad, hogy honnan van.
1: Mm-hmm. Hát a dobozos megoldás ilyen szempontból azért jobb, hogy tényleg megmarad az anonimitás, de ezt már
2: de
1: jó kérdés.
2: Hogy a 8. C-bő Pistike írja mindig 3K-val összeretlek.
1: Egész pontosan. Ha már levelek, Zsolt írja nekünk, Isten éltesen sokáig boldog szülinapot kívánok, Rádió Gaga, Zsolt vagyok hármas faluból, és nekem még megvannak a fiatalkori leveleim. Ó, ez de jó. Ezeket előszedni és egy kicsit nosztalgiázni szerintem mindig vagány szép dolog.
2: De azok vannak meg, amelyeket te írtál másnak, és senki nem vette át, ezért megmaradtak, vagy azok vannak meg, amelyeket mások írtak neked. Én kíváncsi vagyok, egyébként ez ennyi év távlatából ezt újra olvasni izgalmas is. Lehet, idézetek is jöhetnek azokból a levelekből, akár Zsolt írjatok nekünk, milyen csíntevések, milyen huncutságok zajlottak annó.
3: Székelyföld velünk ébredt. 3. szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: olyan jó dolog nosztalgiázni, előkerül a valamikori énünk, és ha magunkon nem is, de mások nosztalgiáján még akár lehet jót is mulatni vagy mosolyogni.
1: Így van, úgyhogy 0-30-54-88-88, ide leírhatjátok a saját nosztalgiátokat, hát ha valakinek motivációt adtok, és hát ha olyan sulisok is hallják, akik elkövetik ugyanazt.
2: De leírhatjátok azt is, hogy mi történt a legjobb haverotokkal annó, és nagyon ciki a sztori, vagy a mostani kollégát, akit természetesen nem nevesítünk, de szintén fel lehet emlegetni. 0-30-54-88-88, jöhetnek az üzenetek, ahogyan érkeznek a friss hírek is.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki. Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szájharcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
10: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
9: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
10: Viking Kft. A te biztonságodért.
11: Annyi mindent kéne.
12: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 17-én Csíkszeredában a szakszervezetek művelődési házában. Szerezd be a jegyed a prokultura.ro oldalon vagy a helyszínen.
3: 0771 689 283.
13: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
14: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
15: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
16: Mitől bömbi a bömbi?
17: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Az RMDS támogatja Lukán Niculescu kormányát, Albánia újabb lépést tette az Európai Uniós csatlakozás felé, hűvös, változékony idő várható Csíkszéken. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Újabb veszettségfertőzést igazoltak egy elhullott szarvasmarhánál Csíkdánfalván, ahol egy héten belül ez már a második eset. Balánbányán egy veszett macska több embert is megtámadott, Hargita megyében pedig eddig 58 személyt, köztük 12 gyermeket kellett beoltani, közülük 18-an ellenanyagot is kaptak. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy harapás vagy karmolás esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, mivel a veszettség a tünetek megjelenése után szinte mindig halálos. A fertőzés egyre több településen bukkan fel, és a hatóságok szerint Csíkszereda irányába terjed, olvasható a Székelyhonon. Kelemen Hunor bejelentette, hogy az RMDS megszavazza Lukán Niculescu kormányát és kormányprogramját, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet vagy a Szociáldemokrata Párt köré szerveződő kormány alakul. A szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy az RMDS kész támogatási megállapodást kötni a miniszterelnökkel a legfontosabb gazdasági és költségvetési intézkedésekről. Kelemen visszautasította azt a vélekedést, hogy kizárólag az RMDS-en múlna a politikai padhelyzet feloldása. Hozzátette, céljuk, hogy Romániának lehetőleg már pénteken, de legkésőbb hétfőn teljes jogkörű kormánya legyen. Súlyos balesetet okozott egy itas buszvezető Szucsiávában, amikor műszakja végén a telephelyre tartva elveszítette uralmát a jármű felett. A busz több parkolóautónak és egy bódénak ütközött, majd kidöntött egy villanyoszlopot, ami miatt több környékbeli házban megszakadt az áramszolgáltatás. A járművön nem tartózkodtak utasok és senki nem sérült meg. A rendőrségi alkoholszonda 1,18 mg per liter alkoholt mutatott ki a sofőr kilélegzett levegőjében. Kiderült, hogy a férfit korábban már elbocsátották, mert ittasan jelent meg a munkahelyén, de egy megnyert munkaügyi per után visszavették. A rendőrség büntető eljárást indított az ügyben. Albánia újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az Európai Uniós csatlakozási folyamatban, miután sikerült lezárnia a vállalkozás és iparpolitikáról szóló tárgyalási fejezetet. Márta Kosz uniós bővítési biztos szerint az ország élen jár a tagjelöltek között, és az Európai Bizottság támogatja azt a célját, hogy 2027 végéig valamennyi tárgyalási fejezetet lezárjon. Edi Rama albán miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a csatlakozás sikerét nem csak a lezárt fejezetek száma, hanem a végrehajtott reformok és az intézmények megerősítése is meghatározza. Az Európai Olimpiai Bizottság engedélyezte az orosz és fehér-orosz sportolók részvételét a 2027-es brassói téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon szigorú feltételek mellett. A versenyzők nem saját országuk zászlaja, hanem az Európai Olimpiai Bizottság lobogója alatt indulhatnak. Felszerelésükön csak nemzeti olimpiai bizottságok emblémája szerepelhet, az éremátadásokon pedig semleges himnuszt játszanak. Az orosz sportminiszter diszkriminatívnak nevezte a döntést és jogi lépéseket helyezett kilátásba. A fesztivált 2027. február 14-e és 21-e között rendezik meg Brassóban. Fegyveres rablók törtek be tegnap Gulácsi Péter otthonába, a Valencia közelében található Pukol településen, de szerencsére senki sem sérült meg. A magyar válogatott kapusa történtek miatt kihagyta a Villarreal Napoli elleni 3-1-re megnyert Bajnokok Ligája mérkőzését. Inigo Pérez vezetőedző együttérzését fejezte ki Gulácsival, és hangsúlyozta, hogy a játékos rendkívül megrázó élményen ment keresztül. A szakember a magánszféra védelmére hivatkozva nem árulta el, mikor térhet vissza a kapus az edzésekre. Csíkszéken a hét hátra levő részében változékony, többnyire felhős idő várható, időnként esővel és záporokkal, a nappali csúcshőmérsékletek 9-12 fok között alakulnak. Az éjszakák hidegek lesznek, helyenként -2-3 fokig is lehűlhet a levegő, így fagy is előfordulhat. A hétvégén is borongos, csapadékos időre van kilátás, jelentősebb felmelegedés nélkül.

0: Szép napot mindenkinek, szevasztok! Csodás, szerelmetes, szép szerdánk van, és a mai hármas szabály utolsó órájához érkezvén újra játék, hiszen a Supermarket felajánlásával egy 100 lei értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
1: Így van, utolsó 100 méteres sprintjében a születésnapi játékunk ma és holnap játszunk, még lehettek szerencsések ti is, hárman vagyunk, mi itt Máté Kincső, Berecki Szili és Nagy Endre, folytatjuk a mait.
2: Így van, legyetek szerencsések, ezt kívánjuk nektek, holnap már nagy fődíjakkal jelentkezünk, úgyhogy ne felejtsétek el, gyorsan még tudtok regisztrálni, addig is jó zenék, Disturbed és a The Sound of Silence, egy jó kis feldolgozás, itt a Gagán.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemé.

0: ezt a piculáját neki. Na, ez volt a TNT, és az ugye itt a szól című vadonatúj dal még 10-10-kor.
1: Pan most már nem.
0: Az ünnepfrontok.
2: Készülök a szezonra, én már előgrincs vagyok.
3: Hát, ember te, Endre. Nyakig máshová figyelek. Nyakig benne a munkában. Jön egy ilyen jó hír, Szili, akaratlan is belobban, bedobban, betoppan, mit csinál, mint egy
0: ez
3: kis...
0: Ez nem akaratlan volt.
3: Nagyon édes kupidó módjára egy nyiladat előtted, én örömködtem, és megjött Endre.
2: Életünk története.
0: Embertelendre, vagy mit mondtál?
2: Embertelenendre.
3: Embertelenendre.
0: Jaj. Nem, valami másképp mondtam. Na mindegy, úgyis jó volt. Azt mondja nekünk, hogy arról beszélgetünk, ugye, hogy hát milyenek azok a... melyek voltak azok a csintevések. Na, bár, reszett.
3: Beszédközpont újraindul.
2: Visszafordult.
0: Melyek voltak azok a csintevések még annak idején iskolában, vagy akár már munkahelyen, amiért intőt kaptunk, amiért ellenőrzőbe írtak bele, amiért kiraktak óráról, amiért a diribácsinál, a néninél voltunk fegyelmezésen, amit hazaküldtek. Tehát mind ilyenekre, ami a legextrémebb, tényleg olyanok. Mert ez ilyen, hogy összerajzoltam a padot, júj. De ennél egy kicsit azért egy fokkal komolyabbra gondolunk. Például Rokmalac barátunk itt van, azt írja nekünk, még egyetem alatt néhány évfolyam társammal felmentünk a pszichiátriára, már jól indul, esett tanulmányt végezni. Majdnem befektettek engemet, bezony már akkor is olyan fejem volt, lehet másképp alakult volna az életem, ha akkoriban cigarettázás közben sikeresen összetévesztenek egy beteggel, úgy szép az élet, ha zajos. De miért azért, mert ilyenkor szórakozik az ember? Vagy miért?
2: Lehet, hogy rájátszottak egy kicsit, igen.
0: Ennek a sztorinak csak a habja van, vagy a cseresznyéje van, de kell a piskóta. Hát igen, miért fektettek szinte be?
3: Csöppen is a nyálad rendesen.
2: A szaftos részletek hol vannak?
3: Na igen, lássuk, Lokumalac küldek kiegészítőt nekünk. Közben azt mondja Melinda, hogy minden szünetben ültünk be a mosdóba szivarazni. Egyszer érkezik az igazgató, mindenki sárgult, zöldült. Az igazgató kérdezi, hogy Melinda, ki szivarazott? Mindenki dadogott, habogott, mert tudták, otthon kikapunk. Hát kérem, én magamra vállaltam, de reszketve mentem haza. Cseppet kaptam a gumipapucsból, s annyi. Igen, ezek a sulis csínyek egészen komoly százaléka azért a fürdőszobában megtörténő illegális cigarettázás, bagarettázás történetek köré szerveződnek, ez biztos.
0: Látod, ezért volt a régebb csintevés, és szerintem manapság kevesebb, mert kevesebb az adrenalin. Mert régebb az volt, hogyha tudtad, hogy csintevés, ott egyedül maradtál, max a barátaiddal. Mert hogyha az igazgató megtudta, véged volt, ha Zoszi megtudta, véged volt, ha otthon a szülők megtudták, véged volt. Manapság már az van, hogy felhívják, hogy a gyerek szivarozott a fürdőbe, és akkor persze, mert biztos, hogy túl stresszesek az órák, és valószínű azért van, úgyhogy szeretnénk a tanároknak szólni, hogy fogják vissza magukat. És egyből ez a reakció a szülők részéről.
2: Ja.
3: Igen, csak hogy akkor tisztelet a kivételnek, és akinek nem inge, ne vegye magára, és akkor, hogy egy kicsit a másik
0: igen,
3: oldal a másik oldal is terítékre kerüljön. Azért van az a tanárbácsi, tanárnéni, és tisztelet a kivételnek, és akinek nem inge, ne vegye magának. Aki viszont mondjuk hátraült a fürdőszobához, vagy a kinti épületek sarkához a diákokkal annó ugyanúgy bagarettázni.
2: Hát valahol kellett őszintén is beszélgetni.
3: Na igen, látom, Endre, hogy nagyon nézik. A súlya, tétje az egésznek, tudod?
2: Igen, oda lett, amikor volt már beépített ember a tanáriban, erre is volt már példa. Közben még Zsolt ír, gyorsan ezt ide illesztem, hogy neki azok a levelek vannak, meg korábban írta, a gyűjteménye megvan, amit mások írtak neki, persze én is poénkodtam egyértelmű. Úgyhogy ezek akár édes jó kis emlékek tudnak lenni, főleg, hogyha még előkerül egy-egy név, és akkor megnézed, hogy hová sodorta az élet, akár mostanáig jöhetnek még beszámolók, sztorik és nosztalgiás üzenetek, várjuk.
4: Ez a hármas szabály.

0: Valamiért úgy adták az égiek, hogy ha gyerekkori, kamaszkori, akár felnőttkori csintevésekről akarunk beszélni, a szerelmes levelek kérdésköre minduntalan visszaköszön. Dórának egy nagyon kedves üzenete érkezett, ezt olvasom. Sziasztok, nekem is megvan a régi szép idők emléke, ami már 30 évvel ezelőtt megvolt, mikor előveszem, és megmutatom a gyerekeimnek, hát ez nagyon jó élmény, írja, és küldött nekünk fotót, illetve fotókat, ha jól igen, kettő levélről is. Azt írja például az egyik levélen, csak megint kell Endrétől segítséget kérjek itt a kézírás kiolvasásában, hogy kedves Dóra, kérlek válaszolj, már nagyon rég tetszel nekem, és szeretném, ha együtt járnánk. De ha
1: ellenél nekem egy gyereket, nem ezt írja.
2: Ha ellenedre van,
0: ja.
2: Akkor is,
0: kész. Hát nem tűr. Nemleges válasz.
2: Egy igazi trubadúr, egy igazi Don Juan úgy ott teszi fel a kérdés, hogyha nem is igen.
0: Jaj, nagyon jó, és nézzétek, a másik levél meg így kezdődik, hogy kedves Dóra, nem utasd meg senkinek.
2: Bekeretezve, komolyan.
0: Szia, én jól vagyok, te
1: se
0: jól vagy? Micsoda?
1: Igen. És a levelet se.
0: Azt se. Én jól vagyok, te jól vagy-e? Nagyon tetszel nekem, és szép vagy. Én szeretlek, te szeretsz-e? Csillának mondd meg, hogy neki is írok mindjárt. Szia! Ír vissza! De várjatok! Mert most anélkül, tehát, hogy nem akarok teljesen galád lenni, de ha valaki magára ismer, csak a keresztnevet mondom, tehát itt van aláírás, Zoltántól érkezett a levél. A családnevét tényleg nem olvasom be. De Zoli, ha te itt hallasz engem, hogy te mekkora kópé voltál már ilyen fiatalon, hogy írod a szerelmes levelet Dórának, és neki rajta keresztül üzenet, hogy Csillának is mindjárt írni fogsz. Hát szégyeljed meg magad.
2: A ruletten is úgy van, minél több számot teszel meg, annál nagyobb esélyed van, hogy valamelyik hozza a nyereményt. Tehát egyszerre több vasat kell a tűzben tartani.
0: Férfiak, hogy ez magyarázat bármire is.
2: De gondolj bele, hogy milyen jó kis félig manipulatív motiváció ez Dórának, hogyha azt akarja, hogy Csilla előtt még összejöjjön a történet, akkor őket beelőzze Csillát. Tehát, hogy itt van egy
0: igen,
2: kis
0: a verseny szellemet egy kicsit felbújtotta itt, Zoli. Fú, micsoda szappanoperás szerelmi történések vannak itt nálunk Székelyföldön, Erdélyben.
2: Amúgy még egyszer, hadd mondjuk el a hallgatóknak, hogy ezek tényleg elküldött fotók, kézzel írott történetek. Dóra, nagyon szépen köszönjük.
1: Ez megtörtént. Megtörtént a dolog. Egy gyors kérdésem van még a levéllel kapcsolatosan. Mondd kérlek, hogy a tetszel, az két célra van.
0: Megnézem.
1: Kérlek. Nem, ez csak így lesz értékes szeret, az a levél.
0: De nem volt tetszel.
2: Nagyon tetszel. De volt ilyen. Rendesen, jaj, szépen
0: nem,
2: le van
0: tényleg
2: írva.
0: Ott van. TS-szel rendesen. Tetszel. Igen.
2: A legnagyobb helyesírási hiba az egészben az, hogy az és előtt vesző van, de egyébként nincs bekarikázni való.
0: Egyébként igen, az előzőben volt az akkor egy K-val írva, de ezt most már így elnézzük, főleg egy évtizedek távlatában.
1: Véletlenül az a legnagyobb baj, hogy Csilla is meg van szólítva ebben a levélben. Nem, az és előtt miért van vesző? Szégyed magad. Nem is fogok veled én Dóraként összeönni, mert az és előtt vesző.
2: De amúgy meg, nem, Zoltán volt a szerző ennél a levélnél. Igen, Zoltán volt a szerző. Amúgy gondoljatok bele, hogy mindenki más is több mindenkinek írt levelet, ő legalább bevállalta őszintén.
0: Na igen.
2: Tehát akkor itt egy piros pont őszintesége.
0: Az az igazság, egy kicsit, csak egy kicsit visszasírom ezeket az áldott jó iskolai éveket, mert ez gyanúm szerint azért a kézírás alapján azért lazán kisiskolás, elemi osztályos időszak, amikor még abszolút nem volt tétje annak, hogy jaj, akkor vajon Dóra mit gondol arról, hogy én Csillának is írok, tudjátok.
2: Látod a képrejtvényt a végén? A szívben van egy íg.
0: Szívből szeretlek. Uh-huh. Nem?
2: Igen.
0: De akkor miért van benne az ig?
2: Igaz szívből szeretlek, fejtem meg én.
0: Ó, Istenem!
1: Jú. Na, valami zene nincs?
2: De zene jön, szere jön. Maxus Andy Grammer jönnek, de a Thing I Love utána aztán megnézzük ki, hogy pirul el is mitől.
3: Mindenről dumálunk.

0: olyan etikai, morális és becsületbeli dilemmába keveredtünk, amik hallgattuk ezt a Józán itt Max és Andy Grammert, és ez a Thing I Love, hogy, hogy úgy döntöttünk, hogy a levél titoktartásnak a pecsét felbontása az azért lehet, aki a levél, nem?
1: Igen, tehát én életemben először érzem, hogy vérbeli, zsigerileg megtámasztott, alátámasztott újságírónak magam. Mert hogy nem olvassuk el szó szerint, Szabolcs. De fiatal vagyok még hozzá, majd amikor murettag leszek.
0: Még várok rá.
1: Szabolcs üzenetét nem olvasom be szó szerint, de képzeljétek, az imént felolvasott szerelmes levél kapcsán kérdezi, hogy vajon ez az a Zoli-e, akire ő gondol.
0: Rákérdez a névre
1: tételesen. Konkrétan, igen, mert hogy neki ez a Zoltán a testvére, és az az igazság, hogy, hogy igen, itt hogy most nem szabad el. Az információt, nem szabad kiadjunk.
0: Nem.
1: De Szabolcs, én kacsintanék, ha itt lennél velem szemben.
0: Szabolcs, azt javaslom, hogy ezügyben keresd
2: ne,
0: meg.
2: Ne.
0: Ha tudod, hogy melyik Dóráról van szó, így van.
1: Beszélj Dórával,
0: igen. Dórája, levél, övé a titok joga.
1: Vagy Csillával, igen. Mert ugye is fontos főszereplője volt a levélnek.
2: Vagy egyszerűen kérdezz meg, akit akarsz.
0: Úgy néz ki, hogy egy szerelmi sokszög, egy ilyen oktogon összeáll, ha megszámolom a neveket.
1: Hú, imádom ezt az egészet veletek, drága hallgatók. Ja, Istenem. Kinga üzenete?
2: Igen, egyszer a suliban szerelem postával kaptam egy levelet, és Rásztól azt írta, ha szeretsz, jó, ha nem, akkor én nem tudom befejezni.
1: Hát a anyád...
2: Az anyád még belefér.
1: Igen, az még belefér. Az micsoda szerelmes levél, tehát na, ilyet kaptam volna én annak idején.
0: Ez a kétségbeesés levele szerintem, itt valaki mindent feltett egy lapra. Én úgy sejtem, hogy nem ebből lett örökkétartószerelem.
2: Igen, jó, fokkal jobb, mint az őskorban, amikor leütötték, hazavitték. Nem, tehát hogy itt legalább fel van ajánlva a választás.
0: Maradjunk annyiban, hogy szerintem nem.
2: Szóljátok hozzá. Na jó, oké.
1: Bocsánat, én üzenetet olvasok előre, de nem jutottam a végére, úgyhogy nézzük akkor Prima Vista, Kati mit mond nekünk. Sziasztok! Jaj, amit csináltam, ha most a gyerekeim megcsinálnak, pórulni járnának.
0: Jó,
1: ez nagyon erős kezdés, drága Katina, nézzük. Négyes voltam, és nagyon megharagudott a tanító bácsira. Negyedikes voltam, gondolom én, és nagyon megharagudtam a tanító bácsira, mert azt mondta, hogy miért nem tudsz olyan szépen énekelni, mint jó anyád. Édesanyámat is tanította. A frissen meszelt kis falusi iskolát mind összerajzoltuk a legjobb barátnőmmel, és amire a végére értünk, akkor ijedtünk meg. Aztán irány haza, elő az ima könyvet, tartottuk az imát. Én voltam a kántor, a barátnőm a pap. És addig imádkoztunk, meg segített a Jóisten, és soha nem tudódott ki, hogy mi voltunk. Már nem is fog. De! Az a baj, Kati, most de! Na, voltunk mi is gyerekek, teszi hozzá, és hogy ölel bennünket szeretete. Ez de jó! Ez nagyon jó!
2: Az a baj, hogy ilyenkor a belső énem az egy picit fiús apukaként, de kicsit így vitázik. Tudod, hogy én is abban gondolok bizonyos csintevésekbe, akkor azt mondanám, hogy na csak próbálja meg, csak próbálj, és jöjjön haza. De közben, és ezt most nagyon titkosan mondom, hogy de közben azért van egy kicsi olyan belső zárójel az ember agyába, hogy
0: Léci.
2: Gyere, na te is.
0: Van egy, a legrosszabb az, amikor ugye egyik titkos szemed mosolyog, hogy lám milyen jó csíntevést hozott össze az utód, a másiknak pedig komor arccal dorgálnia kell.
2: Így van.
0: És akkor ott
2: így
0: vagy, van, hogy pontosan. A zárójel belül örvend, hogy nem ilyen ügyes fiam, mekkora hülyeséget talált ki, miközben pedig azért szigorúan kell venni a dolgot.
1: Abszolút. Igen?
2: Még van egy SMS, ez gyorsan belefér?
1: Persze, gyorsan.
2: Erika üzenete azt írja. Sziasztok, Erika vagyok, én egyszer angol órán jártam úgy, hogy kérdezte a tanár úr, hogy mondják angolul, hogy szeretni. Hát mondom magamban, én azt tudom, el is ordítottam, hogy I love you. Azt mondja, én is, csak nem ezt kérdeztem. Hát olyan boldog voltam, hogy szeret.
1: Milyen
2: cuki.
1: Nagyon jó, de engedjétek meg, akkor még egy rövidet ide a gondolat végére szúrjak. Szabolcstól megtudtuk, jelentjük valáson Dórát és Csillát is ismeri, úgyhogy alakul a történet itt nálunk.
0: Jó kis családi találkozó lesz itt karácsonyra, de addig is, amíg az eljön, van tennivalónk, mert hogy nyereményjáték utolsó előtti szülinapi nyereményes napunk van, úgyhogy még valakit hívunk, és jól jár velünk.
3: Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: Reklám. Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk: a Rio Mare lazac és tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12,39 baniba. A fél literes Bex üveges sör 1 láda megvásárlása esetén most csak 3,89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
1: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
3: Szeretnél egy Smart TV-t?
4: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
3: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér, és már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
4: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
5: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Haladás utca 18.
8: Futószögállítás, gumicsere, részecske

0: az autód.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
3: ismét lágere.

0: Újra játszunk, még egy nyeremény a mai hármas szabályba, és ez is egy nagyon vagány nyeremény lesz, úgyhogy hívunk is egy hallgatót. Na hajrá!
1: Így van, Évát próbáljuk meg elcsípni telefonon, az ő sorszámát dobta ki nekünk az online sorsoló, és nagyon bízom benne, hogy legalább annyira kreatív lesz, mint az előző játékos, ugye annyi vagány ajándékot kaptunk már, hogy csak na.
2: Úgy néz ki, hogy van itt azért fantázia, rendesen meg ötletesség, hallgatói

0: Éppen egyébként persze, jól nevelt vagyok én is, csak na.
1: Egy vacsora.
2: Hoppá, hoppá.
0: Nagyon jó.
2: Stefőznél annak saját készítés?
1: Igen.
0: Jaj, de jó, akkor mi viszont érdekel, hogy igen, mi a menü, mit főznél nekünk?
1: Valami egészségesre gondoltam, mondjuk hal, saláta, ilyesmi.
0: Nagyon jó hangzik, az én tetszésemet elnyerted ezzel. A fiúk kedvében is járjunk, valami desszertet kérhetünk esetleg?
3: Oda jön a torta. Oda jön a torta. Melyik a kedvenc desszerted amúgy? Amúgy képzeld, ma van a desszertek világnapja, úgyhogy melyik a kedvenced?
1: Kürtös kalács.
0: Az jó.
3: Fagyival, olyan fagyival töltött kürtös kalács, egy kis csokimázzal, egy kis kakaóreszelékkel, és akkor már rendben is vagyunk, ugye?
1: Igen.
3: Jó van, Éva. Szerintem ez így megelégszünk ezzel, szerintem ez így jó lesz ez így vacsora ajándéknak, vagy mindenfélével, úgyhogy hol vásárolsz, mit csinálsz, mit vásárolsz? Kaját? A vacsorára?
1: Nem, a ruhásüzletben vagyok most.
0: Ja, én akkor hát, most már kezdem érteni a kisebbecske, nagyobbacska csendeket, szüneteket itt a beszélgetésünkben, mert valószínű telefonnal a kézben állsz, vásárolsz, és meglátod az egyik szép ruhát a másik után. Na, náhogy nehéz így egyszerre két helyre figyelni.
2: Nehogy azt mondd, hogy a próbafülkéből telefonálsz a Gagával, és mások várnak.
1: Nem. Ja.
0: Pedig. Na jól van, mit vásárolsz?
1: Évelődök a fiamnak.
0: Jaj, na nagyon jó. Hát akkor jó ruhavásárlást és válogatást a nagyfiadnak. Gratulál hozzá alapból, illetve gratulál neked a nyereményért is. Ugyanis, ha már vásárlás, akkor mi is egy vásárlási utalvánnyal fogunk most meglepni téged. A Supermarket felajánlásával egy 100 leértékű utalványt nyertél. Gratulálunk.
1: Szépen köszönöm.
2: Mi is köszönjük a szülinapi ajándékot. Szép napod legyen, költsél keveset és kapjál sokat a boltban lehetőleg.
3: De szép.
1: Köszönöm.
0: Szia.
4: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro.
5: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Gratulálunk Évának, jó vásárlást kívánunk, és hogy ha végzett ott, akkor átmehet egy másik üzletbe, ott már mi álljuk a költségeknek egy részét. Úgyhogy hajrá, regisztráljatok, még ne felejtsétek el, hónap fődíjak.
1: És mennyi minden vagány dolog, mondjuk aztán majd holnap óráról órára, hogy milyen vagány dolgokat lehet az igazi szülinapon nyerni, mert ez volt az előszülinapok sorozata az eddigi nyereményekkel.
2: Így van, legyetek tehát hűségesek hozzánk a holnapi nap folyamán is, reggel 7-kor jövünk és várunk titeket, és számítunk rátok, addig is még lesz sok játék a mai műsor folyamban. Holnap reggel 7 óra randi, itt Tali, akkor puszi, addig is szevasztok.
0: Szevasztok!
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
5: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod Székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a Sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van, Amigo.
6: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan.
7: Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen.
6: 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro.
7: Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
8: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
9: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Péntektől utalják a mezőgazdasági támogatások előlegeit, idén több pénzt kapnak a gazdák. Drónveszély miatt ismét roalert riasztást adtak ki Tulcsán megyében, üves változékony idő várható Csíkszéken. Hozom a részleteket, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. A tervek szerint december 1-től Hét-Hargita megyei településen nyílnak meg lakossági hulladékudvarok, ahol a lakók ingyenesen adhatnak le különböző hulladékokat. Balánbányán, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Marosévízen, Korondon, Szentegyházán és Székelykeresztúron működnek majd az átvételi központok. Korlátlan mennyiségben lehet leadni többek között papírt, műanyagot, üveget, zöld hulladékot és elektronikai eszközöket. Építkezési törmelékből évente legfeljebb 10 köbmétert, használt gumiabroncsból 20 darabot, étolajból pedig 50 litert fogadnak személyenként. A motorok leadása is ingyenes lesz, évente legfeljebb 5 helyiség berendezésének megfelelő mennyiségben. A hulladék leadásához személyi igazolvány szükséges, és mindenki a lakóhelyéhez tartozó központot használhatja. A létesítmények lejárt gyógyszereket és kisállattetemeket nem fogadnak, ezek átvételét más később megnyíló központok biztosítják majd. További részletek a témában a Székelyhonon olvashatók. Péntektől megkezdődik az idei mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetése Romániában, amely november 30-áig tart. Az alaptámogatások esetében a korábbi 70 helyett idén a megítélt összeg 75%-át folyósítják előlegként, míg az agrár környezetgazdálkodási támogatásoknál ez az arány 85%. Hargita megyében összesen 23.600 gazda igényel támogatást több mint 176.000 hektár mezőgazdasági területre. A jogosultak többségének dokumentációja már készen áll a kifizetésre, de nem mindenki kapja meg egyszerre a pénzt. Az alapszintű területalapú támogatások összege 101 euró hektáronként, míg a tejelő szarvasmarhák után 347 euró, a húsmarhák után 244 euró jár állatonként. A támogatások fennmaradó részének folyósítása decemberben kezdődik, olvasható a Székelyhonon. Ma reggel újabb roalert figyelmeztetést kaptak Tulcsán megye északi részének lakói az ukrajnai háborúval összefüggő drónveszély miatt. A hatóságok drónok vagy dróndarabok esetleges becsapódására figyelmeztettek, és arra kérték a lakosságot, hogy húzódjanak pincékbe vagy óvóhelyekre. Akiknek erre nincs lehetőségük, azoknak azt javasolták, hogy maradjanak az épületekben az ablakoktól és külső falaktól távol. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egyelőre nem érkezett segélyhívás a térségből. Az idei évben már több ilyen riasztást küldtek Tulcsán megyében, mint 2023 és 2025 között országszerte összesen. Több mint 52.000 lejes kárt okozott egy csaló egy Kovászna megyei szállásadással foglalkozó vállalkozásnak, amelynek jelentős bevételt és nagyszámú vendéget ígért. A cég szerződéses biztosítékként fizette ki az összeget, cserébe pedig azt az ígéretet kapta, hogy 5 munkanapon belül több mint 200.000 lejhez jut. A megígért pénz és a vendégek azonban nem érkeztek meg, ezért a vállalkozás a rendőrséghez fordult. A nyomozók egy Brassó megyei nőt azonosítottak gyanúsítottként, az okozott kárt pedig teljes egészében megtérítették. A rendőrség arra figyelmezteti a vállalkozókat, hogy alaposan ellenőrizzék üzleti partnereiket, különösen akkor, ha nagy bevétel ígéretéért előzetes befizetést kérnek tőlük. Csíkszéken a hét hátra levő részében változékony, többnyire felhős idő várható, időnként esővel és záporokkal, a nappali csúcshőmérsékletek 9-12 fok között alakulnak. Az éjszakák hidegek lesznek, helyenként mínusz 2-3 fokig is lehűlhet a levegő, így fagy is előfordulhat. A hétvégén is borongos, csapadékos időre van kilátás, jelentősebb felmelegedés nélkül.
15: És most...
16: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk és indítjuk a színes órákat. Szerdán délelőtt István Szidónia, György Dávid, Csaba van, játékunk is, és remélem, hogy ti is itt vagytok velünk.
2: Mikor volt Enfodrász, nem?
16: Nem tudom, 2 hete?
2: Azért így most a születésnapunkra illene rendbe tetetni magadat.
16: Köszönöm szépen.
2: Megkérdezzük mindjárt tőletek is. Jó, ez most bóknak szántad, jó, jó. Amúgy is szép fiú vagy, szőröstöbb szeretünk, ahogy vagy. Jó, szépségipari szolgáltatásokról fogunk beszélni most itt a következő színes órákban, úgyhogy várjuk majd a hozzászólásokat, kapcsolódjatok be, addig is nyitjuk az órát Tempos Cityvel. Ez a Száfavér.
3: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
17: Színes hírek,
3: helyi aktualitások,
17: interjúk,
3: játékok
17: és sok-sok nyeremény.
3: Ez a Színes Órák.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A Telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: New Level Empire Wolfka Team Nation nem elég. Ugye olyan napokat, hónapokat, vagy most már lehet években is fogalmazni, élünk, amikor azt veszük észre, hogy egyre drágább az megélhetés, és mindenért jóval mélyebbre bele kell nyúljon az ember a pénztárcájába. És akkor feltevődik a kérdés, hogy hol, mint tudunk spórolni. Például a szépségipari szolgáltatásokon kellett-e már spóroljatok?
1: Mennyit tudnál megspórolni, ha mondjuk 2-3 hónapig ezeket elengednéd?
0: Mondjuk le tudnék mondani a manikűrről. Ez egy olyan extra, amivel simán lehet élni, úgyhogy...
1: Mennyi az?
0: Az egy nagyjából. Olyan 140-150 lej.
1: Jó.
0: 3-4 hetente.
1: Hajfestés?
0: Erről le tudnék mondani. Igen, a hajfestésről is, mert még elég kevés őszhajszálam van, úgyhogy, mert szóval, amikor elmegyek fodrászhoz, az is egy ilyen 200 plusz lej, de ez a vágás az muszáj, nem? Vagy azt is meg tudnám oldani otthon?
1: Na figyelj, a hajfestést még el se kezdtem, pedig vannak már szürke hajszálaim, úgyhogy manikűröshöz sem járok, tehát akkor ilyen szempontból előrébb vagyok, mint te.
0: Csak a hajvágás van, de hogy fodrászhoz te is jársz, és jóval gyakrabban, mint én.
1: Gyakrabban, de lehet, hogy nem fizetek olyan túl sokat. Na, a lényeg az, hogy van egy ilyen érdekes elmélet, hogy le tudnál mondani te, drága hallgató, a szépségipari szolgáltatásokról a spórlás javára. Uh-huh. És hogy hogyan, mi az, amit elengednél? Én például ezt a fodrászatos dolgot én nem szeretném elengedni, mert hát, hogy mondjam, ez az egyetlen dolog, ami valahogy még áll rajtam a frissen vágott
0: krizra. Ha zsíros kenyéren is kell élni, de akkor is te a fodrászhoz el fogsz menni, vagy lehet, hogy majd egy olyan világot élünk, amikor újra divat lesz a cserekereskedelem. Megmondod fodrászbácsinak, fodrásznéninek, hogy hozok egy kiló almát, kiló körtét, mellé egy kis pityókát, és akkor lehetne, hogy önnek fejébe levágd a hajamat.
1: Jó, ezt adom.
0: Volt ilyen világ.
1: Abszolút. Na, de mióta létezik szépségápolás, erről is beszélünk. A kérdés viszont feléd inkább az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lemondaná-e a szépségápolási eljárásokra? Itt főleg a hölgyek fele vonatkozik ez a kérdés, de a férfiak irányába is mehet, mint ahogy Szidi is feltette nekem, hogy a hajam, hát azt azért úgy nem szívesen
0: de
1: engedném el.
0: Olyan tág ez a paletta jelenkorban, mindaz, ami a szépségápolást, a kényeztetést, a kozmetikumokat, a beavatkozásokat illeti, hogy azért jó sok mindenről le lehetne mondani, de hogy eljössze már a ti életetekben, vagy fontolóra vettetek-e ilyesmi? 0730 54 88 88. Ellephettek minket üzenetekkel, addig is Destiny's Child és az Independent Woman a Gagán.

0: Azt szokták mondani, hogy a szépségnek ára van, ezzel szemben pedig Charlie azt énekli, hogy az, aki szép, az reggel is szép, és hogy ez minek járjon szépségszalonokba. A lényeg az, hogy egyre többen vannak úgy emberek itt a környékünkön, hogy úgy érzik, hogy fúha, már a havi költségvetésben nem igazán fér bele, hogy szépségszalonokba eljárjanak.
1: Igen, pedig milyen régi a szépségápolás történet, vizsgálat. Vissza tudunk menni egészen, képzel az ókori egyiptomiakig, aztán az ókori görögök, a rómaiak, mindenki valamilyen szinten, nyilván nem úgy, mint most, de azért élt a szépségipar adta lehetőségekkel. A 18-19. Században aztán jött egy nagy áttörés, és a szegényebb embereknek is elérhetővé váltak ezek a szolgáltatások. Tehát több mint 5000 éve az emberek járnak kozmetikushoz. Nyilván régen, azért ez a nők kiváltsága volt, a gazdag nők kiváltsága, ma pedig már mindenki hozzájut valamilyen szinten.
0: Azt lehet mondani tehát, hogy a szépségápolás az egyáltalán nem egy új hóbort, az már teljesen más kérdés, hogy nem csak arra redukálódik, hogy az ember levágatja a haját, vagy nem tudom, elmegy egy arckezelésre, mert ugye géllakkozás, műszempilla, szemöldök formálás, tetoválás,
1: epilálás,
0: professzionális hajfestés, a masszázsok, különféle esztétikai kezelések, és ezt a listát még hosszasan lehetne sorolni, csak hogy azt gondolom, hogy minél hosszabb ez a kívánságlista, annál komolyabb lehet a végösszeg, és bizalom, a hó végén ez nagyon számít napjainkban.
1: Most,
0: úgyhogy jön a kérdés, lemondtatok a szalon szolgáltatásairól, ti drága hallgatók a drágulások miatt, vagy vaciláltatok-e ilyesmén az elmúlt időszakban?

0: Mennyit engednétek a szépségipari szolgáltatásokból, ha nagyon-nagyon szűkülne a pénztárca? Szerintem már elég szűk a pénztárca, de akkor mondom én, ugye a férfiak helyett, ugye a havi mondjuk egy-két fodrászatot még úgy megbírjuk, de nyilván a nők ennél sokkal, de sokkal szélesebb skálát vesznek igénybe.
1: Pedig milyen jól állna neked a hosszú haj, közben Andika
0: köszönöm
1: írja.
0: Köszönöm szépen.
1: Én a géllakról mondtam le, amikor megláttam, hogy mennyibe kerül a manikűr, és ugye neki is drágítania kellett, akkor rájöttem, hogy két kézzel is ki tudom festeni a körmű, mert igaz, hogy nem tökéletes a végeredmény, de legalább a pénztárcámnak szép.
0: Vannak még vélemények, mindjárt megnézzük ezeket, közben pedig írhattok ti is, 0730 54 88 88.
2: Reklám. Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Rio Mare Lazac és tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba. A fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
3: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
5: Blautek.
4: Melegre tervezve.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Haladás utca 18.
8: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja. Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
9: Ez most komoly? Ez már nem kaja, ez támadás.
8: És figyelj, hétfőn két saorma, 30 lej.
9: Én kettőt kérek.
10: Nekem is jöhet.
9: Ez brutál.
8: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
11: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét lágere.

0: Box.
1: Eddigi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Több mint 5000 éve állnak rendelkezésünkre a kozmetikumok és az egyéb szépségápolási eljárások. Ebben az órában pedig azt kérdeztük tőletek, hogy ha nagyon-nagyon szorul a hurok gazdasági téren, magyarán a büdzsé szűkül, akkor mi az, amit elengednétek? Itt korábban elhangzott már például a körömápolási történet, hogy valaki otthon kifesti a körmét és nem megy el körmöshöz, de ugye a szépségápolás ez egy nagyon szertágazó történet, főleg a hölgyek veszik igénybe, de nem csak, és egyre több ilyen szalon van. Tehát én azt látom férfiként, hogy mint a gyógyszertárak, ezek is szaporodnak, hogy nem tudom, ekkora igény van rá?
1: Igen, itt engedd meg, hogy helyesbítsek. Attól, mert valaki nem jár manikűröshöz, még lehetnek ápoltak a körmei.
0: Így van, nem is mondtam
1: az
0: ezt, hogy nem ápolt.
1: Amúgy azt szokta mondani, hogy nincs annál szebb, mint egy szépen, egyenletesen levágott natú köröm, ami tiszta és nem piszkos. Ő amúgy soha, mind a mai napig nem érti meg, hogy minek kell nekem manikűröshöz járni. Egyszerűen én ettől jobban érzem magam. De vannak emberek, akik bármennyire sok szalon is van, mert én is azt látom, hogy így gombamód szaporodnak, és majd de minden sarkon vagy egy kozmetikust, vagy egy fodrászt, vagy egy manikűröst lehet találni, de vannak emberek, akik már azt mondják, hogy nem, én inkább hajlandó vagyok magamnak otthon megcsinálni, vagy elvégezni magamon bizonyos szolgáltatásokat. Írja nekünk Mária, nálam a fodrász szent és sérthetetlen, akkor egy cipőben jártok, Csaba. Inkább máshol spórolok, de a hajamhoz nem nyúlhat akárki. Egyszer otthon próbáltam befesteni, és hát 3 hétig úgy néztem ki, mint egy elrontott kísérlet.
0: Persze, hát, hogy is mondjam, az ember tudod úgy gondolkodik, hogy bármennyire szűk a világ, azért úgy valamilyen szinten kell kinézzünk. Nyilván ez a munkától is függ, a saját személyes megítélésről, a saját magad megítéléséről, de úgy én szeretem azt, ha legalább egy hónapban egyszer vagy kétszer úgy hozzá csapnak az ollóval a hajamhoz és a géppel, hogy kicsit úgy hozzák helyre a dolgokat.
1: Hát azért ez nem csapkodás, mert nem csapzott a feje, Csaba. Azért én lennék az, akinek ha ollót adnának a kezébe, és azt mondanák, na gyere, egy kicsit nyisztancsál bele Csabának a hajába, na az ne, biztos,
0: nem.
1: Jöhetnek részletekről is az űzik. Mi ez, amit már otthon csináltok meg magatoknak? Géllakkozás, hajfestés, szempilla, műszempilla feltétel, vagy melyek azok a dolgok, amelyekről le tudtatok mondani szépségápolási téren?
0: Az SMS számunk 0735 54 88 88. Jack Jones, Callum Scott most, ez a Vissza.

0: Ariana Grande itt a Rádió Gagán. Nem tudom, hogy drága, nem tudom, hogy olcsó-e, de a lényeg, hogy nagyon-nagyon sokan igénybe veszik a különböző szépségápolási szolgáltatásokat, férfiak is, nők is, de hát a világ valahogy ez most már olyan, hogy ez beépült a mindennapjainkba, vagy nem?
1: Közben Ildi írja nekünk ennek apropóján, Szidónia, az én férjem pont azt kérdezte, hogy mi történt, hogy most már nem járok olyan gyakran körmöshöz. Mondtam neki, hogy drágám, az a probléma, hogy a villanyszámlát még nem lehet géllakkal kifizetni, és azóta már nem is kérdezi.
0: Na, még írhattok ilyen üzeneteket. 0735488888, jönnek mindjárt a hírek.
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Már visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt!
3: Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
6: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
7: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a Sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van, Amigo. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
8: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Haladás utca 18.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Több mint 500 településen fejezték be a kataszteri nyilvántartásba vételt, erkélyről ledobott tárgy talált fejbe egy 10 éves kislányt, megduplázódhatnak a gázszámlák Romániában. Jövök a részletekkel, szép délután kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Közúti baleset történt tegnap este Csíkszeredában a Szék utca és a Kájoni János utca kereszteződésében. A rendőrség szerint egy 23 éves széfizi nő nem adott elsőbséget egy szabályosan közlekedő 44 éves csíkpálfalvi férfinak, ezért a két autó összeütközött. A balesetet követően a férfi fizikailag bántalmazta a fiatal nőt, akit kórházba szállítottak, de nem volt szükség a beutalására. Az alkoholszondás vizsgálat mindkét sofőrnél negatív eredményt mutatott. A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés, valamint bántalmazás vagy más erőszakos cselekmény gyanúja miatt indított büntető eljárást. Románia közel 3200 közigazgatási egységéből eddig 590 fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, összesen közel 8,9 millió hektáron. Az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség adatai szerint idén 64 közigazgatási egységben zárultak le a munkálatok több mint 547 ezer hektáron. Jelenleg további 2580 közigazgatási egységben zajlanak felmérések, amelyek több mint 4,5 millió hektárt érintenek. Az országos program célja valamennyi földterület és épületegységes nyilvántartásba vétele, a felmérés és a regisztráció pedig a lakosság számára ingyenes. A munkálatokat állami, önkormányzati és Európai Uniós forrásokból finanszírozzák. Súlyos fejsérülés szenvedett egy 10 éves kislány tegnap a Kolozs megyei Százfenesen, miután iskolába menet, eltalálta egy tömbházból ledobott kemény tárgy. Az incidens után két járókelő sietett a gyermek segítségére, elsősegélyben részesítették, majd mentőt hívtak hozzá. A kislány kórházba szállították, édesanyja pedig feljelentést tett és követeli az elkövető felelősségre vonását. A rendőrség testi sértés gyanújával indított nyomozást és vizsgálja az eset pontos körülményeit. Akár kétszeresére is nőhetnek a lakossági gázszámlák, ha 2027 áprilisában megszüntetik az árszabályozást, figyelmeztetett a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító cég vezérigazgatója. A cég vezetője szerint a jelenlegi magas piaci árak miatt indokolt lenne meghosszabbítani az állami árkorlátozást. A szakember sürgeti a hatóságokat, hogy mielőbb döntsenek, mert a bizonytalanság további áremelkedést okozhat. FIFA a következő 4 évben több mint 6,3 milliárd dollárt tervez szétosztani, amelyből mind a 211 tagszövetség legalább 25 millió dollárt kaphat. A korábban tervezetnél jóval nagyobb támogatást a 2026-os labdarúgó világbajnokság kiemelkedő pénzügyi eredménye teszi lehetővé. A kontinentális szövetségek további 99 millió dollárban részesülhetnek egyenként. A bejelentés ugyanakkor feszült időszakban érkezik, miután Gianni Infantino FIFA elnök korábbi pénzügyi terve komoly vitákat váltott ki a nemzetközi labdarúgásban. Mind a 32 NHL csapat jégre lépett az október 13-ai Frozen Frenzy keretében, a 16 mérkőzésen pedig rekordot jelentő 112 gól született. A Florida Panthers 7-3-ra győzött Columbusban, a Tkachuk testvérek összesen 9 ponttal járultak hozzá a sikerhez. A Carolina Hurricanes sorozatban 6. az Edmonton Oilers pedig 5. győzelmét aratta. Connor McDavid a 800. alapszakaszi mérkőzésén 1 góllal és 3 gólpasszal segítette az Edmontont a Los Angeles elleni 4-1-es sikerhez. Csíkszéken a hét hátra levő részében változékony, többnyire felhős idő várható, időnként esővel és záporokkal, a nappali csúcshőmérsékletek 9-12 fok között alakulnak. Az éjszakák hidegek lesznek, helyenként mínusz 2-3 fokig is lehűlhet a levegő, így fagy is előfordulhat. A hétvégén is borongos, csapadékos időre van kilátás, jelentősebb felmelegedés nélkül.
7: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek! Itt vagyunk a mikrofonok mögött, István Szidónia, György Dávid, Csaba már, és folytatjuk jó zenével.
1: Szép napot és jó napot, levélhullás, nem ért még véget, kell azt söpörni még a következő hetekben, de legalább még látunk egy kis színt, aztán majd december, január, február lesz nekünk még fakóság. Addig is színes lágerekre és új zenékre fel, kitartást a munkahelyeken. Szép napot ma is a Gagával.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
4: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
4: interjúk,
2: játékok
4: és sok-sok
2: nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék. Itt van velem a stúdióban Magyari Tekla, a Nőileg főszerkesztője, úgyhogy a friss lapszámról, az októberiről beszélünk. Szia!
1: Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat.
0: A címlapon pedig ezúttal nem nő van, de ezt azt gondolom, hogy a legutóbbi beszélgetéskor is megemlítetted, hogy férfi lesz a címlapos, székelyföldi férfi, nem más, mint Kozma Attila színész.
1: Nagyon sokan ismerhetik őt, a Csiki játékszín színművészét, akár az internetről, akár humorista vagy nevettetőként is, de ezúttal a komolyabbik arcát mutatta meg nekünk, illetve a kolléganőnknek.
0: Így van, és rengeteg mindenről kérdeztétek őt. Egy jó, hosszas beszélgetés alakult ki, ebből úgy látom én, hogy egy jó hangulatú diskurzus volt.
1: Nagyon szerethető ember, és a kollégái is így vallanak róla, de mint három gyerekes családapa is beszélt. Egyebek mellett arról, hogy kicsit emeljük fel a tekintetünket, és ne dögöljünk bele a mindennapokba, ha lehet. Menjünk biciklizni, fagyizni, tekerjük a pedált, de nem a munkánk vagyunk, nem a szakmánk vagyunk, hanem azok az örömök, amiket megélünk, vagy amiket örömmel csinálunk.
0: Igen, és ezt milyen jó így hallgatni tőled is akár.
1: És egy férfitól, aki erre magától rájött egyébként, és akiről azt gondolnád, hogy ez egy bohóc, mert hogy nagy nevettető.
0: Igen, igen. Az Egyensúly rovat itt áll a kezemben a lap a 15. oldalon, a Kovács Eszter írta, amikor végre eljön az én időm, az 50 feletti nők reneszánsza nem azt jelenti, hogy ebben az életkorban mindenkinek új vállalkozást kell indítania, maratont futnia, vagy gyökeresen megváltoztatnia életét, ha nem, akkor mit jelent?
1: Látjuk azt a környezetünkben, hogy mint a kivirágoznának az 50-es nők, mert kirepültek a gyerekek, vagy annyira felnőttek már, hogy nincs annyi mindennapi teendő velük, és nagyon sokan ilyenkor kezdenek el edzeni, vagy egy új tanfolyam, egy új szakma, pályát váltani, mert eljött a saját idejük, de ez igazából egyszerre krízis és felszabadulás is. Erről beszélgettünk Lukács Márton Réka pszichológussal.
0: Igen, és a Lurko rovat egy másik izgalmas írás. Mindig a fiataloknak és a szülőknek, a fiatalokról és a szülőkről szól. Ezúttal ezt a címet adtátok neki. WhatsApp szülők, amikor a gyerekek helyett mi intézzük az életét, az ő életét.
1: Pontosan, te is bizonyára vagy, ha te nem, az anyjuk bizonyára.
0: Én is benne
1: tagja
0: vagyok.
1: Nem tudom hány WhatsApp csoportnak, vagy Facebook Messenger csoportnak, ahol jönnek, mennek az üzenetek. Néha még azelőtt értesülünk arról, hogy mi volt az iskolában, mi a feladat, mielőtt hazaérne a gyerek, vagy ő beszélne róla. Itt az a fő kérdés igazából, hogy meddig tart a gondoskodás a szülő részéről, és honnan kezdődik már a kontroll, vajon kell-e ennyire belefolynunk a gyerekeink életébe? És hát ennek jártunk utána Fekete Deák Ildikó pszichológussal, pedagógussal és mentálhigiénés szakemberrel.
0: A hónap pasija pedig egy olyan úriember, aki jó nagyot motorozott, csíkszeredai ő is, mint a címlaposotok, Tamás Zsolt, aki 42.000 kilométert tett meg két keréken, motorkerékpárral Afganisztánban és a világ számos ország járt, és egy kicsit itt a motorozásról, a túráról, a kalandokról kapunk betekintést, saját fotói ezek, gondolom, ugye?
1: Így van.
0: Megvan a...
1: Nem csak a kaland érdekes ebbe, de hatalmas vállalás persze megkerülni a földet motorral, életre szóló élmény lehet. Ami izgalmas számunkra, vagy nőként, olvasni azt, hogy mit tapasztalt az útja során, az értékrendjén mit változtatott egy ekkora körút, eljutni a világ minden szegletébe is. És amire ő rájött, és ami jó üzenet lehet számunkra is, hogy mi itt Európában észre sem vesszük, de bőven elég, amink van, minek stresszelünk, hajtunk, nyomulunk, hogy legyen több anyagi, tárgyi dolgunk, mikor bőven elég, amink van.
0: Lehet, hogy más emberként jössz haza egy ilyen túra után, amikor látod a világot máshol is, hogy ott hogy működnek a dolgok, akkor lehet, hogy az itthon így jobban értékeled.
1: Ő más emberként ért haza, de egyébként nagyon sokan mondják, akik eljutnak a világ nagyon szegény régióiba, hogy érdekes módon az anyagiaktól függetlenül az ottani emberek sokkal-sokkal boldogabbak.
0: Így van. Tekla, azonnal folytatjuk.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Magyari Tekla, a Nőileg főszerkesztője a vendégem. Az októberi lapszámról egy kicsit társalgunk. Kozma Attila van a címlapon. Ott hagytuk abba, hogy kicsit megnézzük a kultúrkoktélt is, ahol Jánosi Buslink Szandi, aki festő, vele készült egy beszélgetés, és én gyorsan át is lapozom, de nem azért, mert nem érdekes, hanem egyet fordítottam.
1: Csíkszeredában keltette fel a kolléganőnk figyelmét, és az ő világából és életszemléletéből próbáltunk egy picike kis ízelítőt adni. Ugyanakkor mellette Geréb Lászlóval beszélgettünk, aki nemrég fontos díjakat, elismeréseket kapott a nyomtatott lapok fontosságáról, mert néha elfelejtjük azt, hogy a nyomtatott lap is a kultúránk része. Legyen az női magazin, vagy legyen az egy keresztrejtvény újság, de a magyar kultúránk része. Miért fontosak a nyomtatott lapok is, hogy vajon kellett temetni őket, mert hogy 25 éve temetjük őket.
0: Igen, olyan, mint a rádió, sokan azt mondták 15 évvel ezelőtt, hogy nem lesz rádió, még mindig itt vagyunk.
1: És ugyanígy temették a tévét, még mindig van televízió, de lesznek nyomtatott lapok is, bízunk benne, mert van az idős generáció egyébként, aki ezt igényli, olvassa, forgatja.
0: A gardrób rovat. Ha nincs összhang, akkor legyen teljes káosz, ezt mondja Véres Ildikó.
1: Igen, ami nagyon érdekes, nagyon látványos, talán extravagáns is az ő gardróbja. Érdekes tapasztalás, ő Kárpátaljáról költözött Marosvásárhelyre, és magam is láttam mindig, hogy a kárpátaljai kolléganőim valahogy extrém fel vannak öltözve, mindig, mintha szinte bálba, igen, de mintha szinte bálba mennének minden egyes alkalommal. Na, ugyanezt köszön vissza, bevallottan és beismerten Béres Ildikó gardróbján is. Azt mondja, hogy ez kulturális hatás Kárpátaljáról hozta, épp ezért itthon eleinte meg is nézték Erdélyben őt, kilógott a többi nő közül, de ebből a dízelítőt, és szerintem nagyon inspiráló az ő gardróbja.
0: Így van, és én megint fordítok egyet vagy kettőt a labban, a gyógyír rovat, Csuszner Ferenc azt mondja, hogy szeretnék minél több időt visszaadni abból, amit kaptam, és ez is egy érdekes gondolat.
1: Igen, egy kétszeres vese átültetett betegről vagy páciensről beszélünk, de akinek mégsem határozza meg a jelenkori életét a betegsége, noha ebből úgymond kigyógyulni vagy nyomtalanná tenni ebből nem lehet, és mégis tud teljes életet élni mindezzel, és mégis próbál adni az embereknek. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz évei vannak a hátra.
0: Igen, és tanulságos írás készült vele. Na, akkor el szoktam mondani a kedvenc rovatom, a kopogtató. Egy újabb családi házba kapunk betekintést. Ezúttal a cseresznyi és házas pár nyitott ajtót kolléganőtöknek, Máté Melindának, és bemutatta otthonát.
1: Igen, egy baróti otthonba kopogtattunk ezóta. Nagyon inspiráló, ahogy a régi keveredik az újja, de az is, hogy a házigazda szakmája miként mosódik bele egyébként az otthonba, mert hogy templomi fenségesség valahogy köszön vissza a nappaliból, a méretekből, a belmagasságból, és ezt igen, megmutatni valónak tartotta a kollégina.
0: És ez nagyon szép ház újra, mindig megtaláljátok a szebbnél szebb otthonokat.
1: Nagyon sok olvasunk jelzi, hogy az első, amit kinyit, az a kopogtató rovat.
0: Igen, kíváncsiak vagyunk a benti dolgokra, mi legalábbis így működünk. A Profit rovatban pedig vállalkozókról írtok, Godra Zsolt és Godra Árpád, őket környékünkön nagyon sokan ismerik, és nem csak környékünkön, hanem ország határokon túl is, mert ma már három országban több mint 80 embert foglalkoztatnak.
1: Egyébként olvasók ajánlották őket is, de annak kapcsán beszélgettünk ebben a vállalkozóknak szóló rovatban, hogy hogyan kellene növekedni, fejlődni, kell-e mindig minden áron növekedni, kényszerese ez a fejlődés, növekedés, vagy miért veszélyes a stagnálás vállalkozói szemmel nézve, és ezekben egész jó kapaszkodókat adtak. Én legalábbis nagyon inspirálónak találtam az ő víziójukat.
0: Nagyjából átlapoztuk a Nőileget, a tudós nőkről még nem tettünk említést.
1: Gergely Jósoly a szociológus rovata online is, és a nyomtatott labban is hónapról hónapra olyan akadémikus nőket mutat meg, és beszélget velük, akik valamiért szintén inspirálóak lehetnek azoknak a fiataloknak is, akik pályaválasztás előtt állnak, de nem csak, még számunkra már pályát választott nők számára is. Olyan új dimenziót nyit ez az interjú sorozat, hogy én elmondom őszintén, ennek hatására, vagy vélhetően ennek hatására is iratkoztam be, jó magam is doktori képzésre. Komolyan mondom, ez ott a Gál Katalin szociológus kollégiájával beszélget, és nagyon inspirálóan hatott rám is, remélem majd az olvasókra is.
0: Na hát egyébként a doktorihoz sok sikert kívánunk már így előre, és sok kitartás neked, és az olvasóknak, a hallgatóknak pedig azt ajánljuk, hogy nézegessék a lapot online, illetve hát vásárolják meg.
1: Nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget, és hát a nőileg.ro oldalt böngészszék, mert a naponta frissülő tartalmainkat ott találják az olvasóink.
0: Magyari Tekla főszerkesztő, köszönjük, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.
2: Rádió Gaga. Slágerek és új zenék. Kiszered a FM 93.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Október 14, akkor nagyon is aktuális a Hullaszilva a fáról, az Érika szőlő, valami diósdalt nem ismersz?
1: Diósdalt nem, de jó dalt ismerek. Mit szólsz hozzá? Focis dalt
0: dió
1: például.
0: Dió van benne?
1: A dió nincs labda. Az olyan formány, mint a dió, csak sokkal nagyobb.
0: És Dior?
1: Christian Dior, nem tudom. Na figyelj, jön mindjárt a Die Die Shakira dala, a VB himnusz.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
4: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja. Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
5: Ez most komoly. Ez már nem kaja. Ez támadás.
4: És figyelj, hétfőn két saorma, 30 lej.
5: Én kettőt kérek.
6: Nekem is jöhet.
5: Ez brutál.
4: Chicken 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
2: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Rio Mare lazac és tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba. A fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
7: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lej értékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítő. Mennyi kell belőle? A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
9: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
10: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
11: ismét slágerek és új zenék.
9: Rádió Gaga.

0: Nem akarunk siránkozni, de azért egyre ínségesebb napokat élünk, hogy mikor jön el ez a pont, hogy egységesen, tömegesen le kell mondjunk mi nők, főleg mi nők a szépségápolási szolgáltatásokról. Hát remélem, hogy soha, de például a téma kapcsán azt írja nekünk egy hallgatónk, nem mondtam le a szalonokról, csak ritkábban megyek. Régen minden hónapban volt pedikűr, manikűr, kozmetikus, most kiválasztom, hogy mi a legfontosabb, és ahhoz tartom magam, mert sajnos a fizetésem az nem nőtt olyan gyorsan, mint az árak.
1: Így van, és nagyvárosokban szerintem sokkal többet költenek a nők erre. Van itt egy ilyen statisztika, hát ezt most nevezjétek se készméznek semminek, de ilyen 4-500 lej per hónap elmegy. Szerinted elmegy ennyi?
0: Igen.
1: Szépségápolásra?
0: Hogyha persze, sőt, még ezt lehetne egy kicsit pompálni is felfelé. Attól függ, hogy kinek mennyire vaskos a pénztárcája, kinek mire van szüksége. De például, hogyha le kéne mondani az arcpirről, akkor lehetne kis rózsából kotyvasztani valamilyen kis port, és akkor azt szépen feltenni az arcunkra, mint régen. Vagy lehetne rózsavizet is készíteni, látod, a parfüm helyett. De egy másik üzenet írja nekünk hallgató, én a műszempillát engedtem el, amúgy ezzel én is így vagyok, mondjuk nem az anyagiak miatt, de most így utólag nem bánom. Folytatja, eleinte azt hittem nélküle, nem is hasonlítok önmagamra, aztán megszoktam a természetes arcomat, ráadásul reggelente nyerek így ezzel 10 percet, nem kell a szempilláimat fésülgetni, és ez már így önmagában luxus.
1: Férfiak kontra nők, a nők itt elhangzott, hogy 4-500 lejt költenek havonta szépségápolásra, a férfiaknál ez kimerül nagyjából így a hajvágásnál, meg a szakállápolásnál, és ez 100-120 lej per hónap, úgyhogy azt gondolom, hogy mi e tekintetben egy kicsit jobban állunk. Elköltjük mi másra.
0: Így van, pont ezt akartam mondani, hogy ha nem hagyod ott a kozmetikusnál, a fodrásznál, akkor biztos, hogy van az a lyuk, amit be kell tömni ezzel. De amúgy visszatérve itt a műszempillákra, amikor képzeld el, levettem én is, vagy levetettem, akkor úgy rám nézett a férjem, és addig, amíg minden hónapban rajtam volt, akkor azt úgy nem vette észre, hogy ugye voltam én kozmetikusnál, de akkor azt kérdezte, húha, mi történt veled? Olyan vagy egy hirtelenében, mint egy csóré csiga. Hát köszönöm szépen ezt a bokot így utólag is.
1: Shakira, die, die, így értem.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Christian Dior lett jó.
1: Itt a Dior, látod?
0: Itt a Dior, nem Christian Dior, de Dior.
1: Hát igen. Én a parfümre gondoltam, de mindegy.
0: Persze, értettem.
1: Ez a férfi új logika.
0: Szépségápolásra szükség van, azért ez most már így teljesen biztos, még akkor is, ha szűkösebbek a keretek, hogy az ember szeret adni magára, és ez pont így jó.
1: És ami még jó lesz, az a következő órának a sláger listája, de előtte gyertek, hallgassuk meg a friss híreket.
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
9: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
2: Blautek.
9: Melegre tervezve.
7: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turiszt. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turiszt. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turiszt szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turiszt. Utazz velünk!
10: Szeretnél egy Smart TV-t?
11: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
10: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér, és már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
11: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
12: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Már igényelhető a fűtés támogatás és az energiapótlék. Néhány órán belül kétszer riasztották a lakosságot drónok miatt. Hatalmas nyersanyagkutatást jelentett be Donald Trump Grönlandon. Jövök a részletekkel, üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Két közlekedési kihágás miatt indítottak büntető eljárást tegnap a Hargita megyei rendőrök. Délelőtt Csíkmadarason egy 49 éves csíkszenttamási férfit állítottak meg, akinek járművén lejárt érvényességű rendszám volt. Ellene forgalomban nem íratott járművezetése miatt indult eljárás. Délután a 123 céljelzésű megyei úton egy 45 éves csíkszentgyörgyi sofőrt ellenőriztek, akinél a szonda 0,56 mg per liter légalkohol szintet mutatott. A rendőrök azt is megállapították, hogy a férfi jogosítványát korábban visszavonták, ellene ittas és jogosítvány nélküli vezetés gyanújával indult büntető eljárás, véralkohol szintjének megállapítására pedig biológiai mintát vettek tőlem. Októbertől benyújthatják kérelmeiket a fűtéstámogatásra és az energiapótlékra jogosult alacsony jövedelmű személyek Romániában. A november 1-e és március 31-e között folyósított fűtéstámogatás azoknak a családoknak jár, ahol az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, egyedül élők esetében pedig a 2053 lejt. Emellett egész évben havi 10-70 lejes energiapótlék is igényelhető a felhasznált energiaforrástól függően. A kérelmeket és a szükséges nyilatkozatokat a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalnál kell benyújtani. Ma délelőtt ismét roalert figyelmeztetést adtak ki Tulcsea megye északi részén, miután a radarok drónokat észleltek az ukrán légtérben a román határ közelében. Kevesebb mint 4 óra alatt ez már a második riasztás volt a térségben. A hatóságok a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére hívták fel a figyelmet. Arra kérték az embereket, hogy őrizzék meg nyugalmukat és lehetőség szerint húzódjanak pincékbe vagy polgári védelmi óvóhelyekre. Akiknek erre nincs lehetőségük, azoknak azt tanácsolták, hogy maradjanak otthon, távol az ablakoktól és a külső falaktól. Az orosz-ukrán háború miatt idén január óta kiadott Tulcsea megyei roalert riasztások száma már meghaladta a 2023 és 2025 között ugyanezen okokból kiküldött figyelmeztetések számát. Donald Trump amerikai elnök ma bejelentette, hogy nagyszabású olaj, gáz és ásványkincs kutatás kezdődik Grönlandon. Az elnök szerint a sziget rendkívül gazdag természeti erőforrásokban, stratégiai elhelyezkedése pedig kulcsfontosságú az Egyesült Államok és Európa biztonsága szempontjából. A bejelentés részleteit egyelőre nem ismertette. Szeptemberben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland megállapodást kötött az amerikai katonai jelenlét bővítéséről, amely két új bázis létrehozását is lehetővé teszi. Az egyezmény ugyanakkor megerősíti Dánia szuverenitását és a grönlandi lakosság önrendelkezési jogát. A hét hátra levő részében többnyire felhős, hűvös időre számíthatunk Csíkszéken, holnaptól vasárnapig több alkalommal esővel vagy záporokkal. A nappali csúcshőmérsékletek 8-12 fok körül alakulnak, az éjszakák pedig hidegek lesznek helyenként fagypont alatti értékekkel. Jövő héten eleinte még előfordulhat eső, csütörtöktől azonban szárazabb, naposabb időkör vonalazódik 12-14 fokos nappali maximumokkal. A reggelek továbbra is csípősek maradnak, a hét második felében ismét gyenge fagy is előfordulhat.
7: És most...
1: Szép napot és jó napot kívánunk mindenkinek! Sziasztok! Csabával nagyon-nagyon azon vagyunk, hogy ráhangolódjunk az optimizmus hullám hosszaira ezekben az inséges időkben. Ja, lássuk, hogy mi lesz belőle. Slágerek és új zenék mindenképpen lesznek, és még mi is maradunk.
0: Hello, sziasztok, István Szidónia, György Dávid, Csaba. Mi az, hogy jó zene? Hát nagyon-nagyon jó zene, egyenesen Gyergyó Szent Miklósról, ők a Bagosi Brothers Company, ez pedig a Van ez a hely.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
14: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
14: interjúk,
2: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.
14: Slágerek és új zenék.
15: Rádió Gaga. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

szeretnél szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Kaigót hallhattuk itt a Rádió Gagán. Többen kérdezitek ilyen-olyan fórumokon, hogy hogy lehet most útadót vásárolni, mert ismét drágult és megjött a törvény, viszont a rendszer nem állt még készen erre. Én, ahol szoktam menni, nem tudok belépni ebbe az applikációba, pedig régen olyan egyszerű volt, hogy pák egy kattintás, és ugye láttam a lejárati időmet. Most benzinkutakon meg tudod venni, de ha valaki ilyen kényelmes, mint én, hogy otthonról szeretné megvenni, az nem tudom, hogy tudja megoldani.
1: Pont múlt héten pénteken, szombaton vettem útadót, jött egy üzenet, és ez akkora segítség volt nekem, akinek gyakran szana szétáll a feje, hogy hoppácska, vigyázz, mert hogy jár le az útadót, és akkor simán beírtam a Google-be, hogy Rovinéta, és akkor itt kiadott nekem egy ilyen oldalt, hogy e-vinete.ro.
0: Igen, és ez a legális oldal? Ez rendes, teljesen oké? Okay?
1: Legális oldal, utána pedig jött a visszaigazolás e-mailben, hogy ott van a utadóm. Igen, egészen biztos. Mutassam meg neked, hogy hidd is el, mert úgy látom, hogy kételkedsz, amit nem látsz, nem fogsz meg, abban nem hiszel.
0: Hanem voltak olyan hírek, hogy különböző ilyen webes felületek elvették a pénzedet, de nem kaptál érvényes útadót.
1: Nem, de képzeld el, ugye mi már beszéltünk néhány ízben itt az útadóról a műsorban, hogy ez ugye drágulni fog, és amikor ott töltögetem ki az adatokat, csak látom 410 lejt. Ennyi nem lehet. A tavaly emlékszem 253 leírt vettem, vagy 250 lejt körül összeget fizettem, és hogy ennyire drága, csak nem lehet. Hiszen végül ott az eurószámot nem írtam be jól, vagy azt nem észlelte, hogy én mit írtam, és utólag, mikor beírtam, hogy euró 5-ös az autó, akkor is 370 lejt kellett fizetni. Azért a tavalyi 250-hez ez is azt lehet mondani, szerintem, hogy jóval drágább. És itt írja, 12 hónapig érvényes, tehát egészen 2027. október 9.
0: Én csak azt nem értem, hogy most itt gyorsan beírtam az én autóm adatait, és 77-78 eurót dobott ki, hogy ennyit kell fizetni, de hát az azért több, mint amennyit eddig
1: 78
0: fizettem.
1: 78 x
0: 5? 5,3, 400, de hogy ennyi? De úgy olvastam korábban, hogy az euró 6-osoknak nem drágult az én autóm euró 6-osnak. Írjátok meg, drága hallgatóink, hogy ti hogy jártatok, vagy ki mit tapasztalt ezzel az útadó matricával. Most megemelték a rendszer, nem tudom, felkészült, nem készült fel. Többet fizettetek, vagy nem fizettetek többet? Nekem most így azt adja, hogy több lenne, holott korábban arról szóltak a hírek, hogy az euró 6-osnak például nem emelik, csak a többieknek. Na, hát nem tudom, hogy most mi van, tényleg.
1: 0730 54 88 és 88, mondjátok el ti is a tapasztalatokat. Nálunk ez most a Spotlight, itt van Jennifer Hudson.

0: Kompakt Disc Omnis a hősök, ez a Minden rendben. Tényleg köszönjük szépen, Minden rendben van. Azt hittük, hogy az előző témának a kezét elengedhetjük, csak aztán úgy néz ki, hogy ti bombáztok üzenetekkel, úgyhogy Csabával úgy döntöttünk, még egy kicsit visszakapcsolunk a szépségápolásra, a szépségipari szolgáltatásukra, és lássuk, hogy ki miről mondott le, vagy ki az, aki nem hajlandó valamilyen szolgáltatásról semmilyen szín alatt lemondani. Írja nekünk egy hallgatónk, sziasztok, én már itthon festem a körmeimet, és volt olyan is, hogy a kolléganőm festette meg a hajamat, mert nem engedte a pénztárcám, hogy fodrásszalomba menjek. Hát sajnos még sokan vannak így, akik így oldják meg a szépség minimális fenntartását.
1: Uh-huh. Imola pedig azt írja, lássuk, itt van az üzenet, hogy amikor 70 lej lett egy férfi hajvágás, eldöntöttem, megtanulom profin vágni a férfi hajat, hisz a férjemnek és a két fiamnak is vágni kell. Azóta már jól belejöttem a vágásba. És így a otthoni körülmények között csak egy kis gép kellett, és megoldható a történet.
0: Meg egy kis tudás, meg egy kis kézügyesség. Egy géppel amúgy én is végig tudnék menni a férjem és a fiam fején is, csak nem biztos, hogy ez olyan lenne, mint például egy szalonban, de meg lehet tanulni, gondolom. Sziasztok, a mi családi fodrászunk a feleségem, így ebből a részből tudunk spórolni egy keveset.
1: Az listák. Nagyon szerencsések vagytok.
0: Sziasztok, kedves Szilike, sajnos sok mindenről le kellett mondjunk az életszínvonal miatt, és igen, én is megtettem, lemondtam a körmösről, fodrászról, és megoldom én magamnak mindezt. Nem azt jelenti, hogy nem rendezem magam, de sok pénz szerintem mindkettő, főként a férfi hajvágás, úgy látjuk, hogy sokan rá vagytok erre kattanva, most géppel történik, pik-pak, és 50 lej, viszont egy kilogramm pityokam, 50 bani, na hát, hogy élünk? Uh-huh. Szeretettel, Kati.
1: Na, hát igen, jó, hogy a hallgatóinkban megmozdult valami a témán kapcsán. Azt gondolom, hogy zenélhetünk tovább, nem?
0: Vagy van még üzenetünk? Még egy gyors útinfó, hogyha belefér, radaroznak Maroskeresztúron, Lacinak köszi, és még páron itt írtátok ugyanezt az üzenetet, úgyhogy csak csínyán azzal a gázpedállal. Jöhet a zene.
1: Angel Eyes, ezt is talált halljuk.

0: Ha van egyéb közlekedési infótok, azt is megírhatjátok a 0730548888-ra. Szerintem van új útinfónk, úgyhogy ezt elmondjuk nektek.
1: Az az igazság, hogy nem új infó jött, hanem az előző egy kicsit kiegészült. Köszönet ezért Csabának. Maroskeresztúron a bejáratnál a BMW mindkét irányban mér, és általában ilyen kis pisztolyradar szokott lenni ott a BMW-sek kezében, és tényleg erre nagyon figyeljetek oda. Egyszer egy ilyenbe én is belefutottam, pont ott.
0: Hogy vigyázni kell. Na, zenélünk tovább, mindjárt jönnek Katy Perry is.
2: Reklám.
3: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
4: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
4: Viking Kft. A te biztonságodért.
5: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárlólistát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan!
6: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet, és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
2: 0771 689 283.
7: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
2: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
8: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Haladás utca 18.
2: A reklám után
10: ismét lágerek és új zenék.
11: Rádió Gaga.
12: Yeah, y'all know what it is. Juicy J.

0: Felix, I walk with me. Itt a Gagán arról beszélünk, hogy spórolnak-e főleg a hölgyek, vagy nem a különböző szépítkezési szolgáltatások árain. Van, aki igen, van, aki nem, van, aki megtanult fodrászkodni, és megspórol így legalább 210-20-30 lejt a család férfi tagjainak hajvágásával. Van, aki viszont...
1: Havonta?
0: Havonta, természetesen havonta. Van, aki viszont költ rendesen.
1: Én most nem tudom, hogy minek köszönhetően hívott fel engem időközben egy hölgy, aki egy szépségszalonban dolgozik. Néhány napja itt kerülgetjük egymást, hívtam, nem tudta felvenni, hívott, én sem tudtam válaszolni, és akkor közel pont most két dal között szól a telefonom, és nem fuhum, ő hív. Egy ideje vacilálok azon, hogy kéne nekem szemöldök tetoválás.
0: Ez jó.
1: Hosszú távon
0: most a spórlásról beszélünk,
1: jó, de igen, de egy hosszú távon egy jó befektetés lenne, mert hogy

0: fél évben tudnának nekem protézist tenni, hogyha fogorvost hívtam volna ennyi idő alatt. És azt mondta, hogy hát sajnos ekkora, ennyire hosszú a várólista. És pont most, amikor ugye erről beszélünk mi itt műsorban, hogy egyre többen mondanak le különböző szépségipari beavatkozásokról, akkor vannak olyan szalonok, ahol ilyen hosszú a várólista és a váróidő.
1: Elképzelni nem tudom, hogy fél évet kell várni.
0: Október.
1: Jó, az 6 hónap.
0: November,
1: igen.
0: December, január, február, március, április. Majdnem, igen, fél év.
1: Aha. Na, hát akkor azt jelenti, hogy nincsen annyira szűk világ, mint ahogy így elsőre gondolnánk. Gyere, zenéljünk, mert nagyon-nagyon szeretne már Dash és Youngfly teret kapni. Jön az Omámmal.

0: Riton Nightcrawlers és a Friday. Na hát péntekig azért még várnunk kell egy kicsit, de nem olyan túl sokat. Itt vagyunk pont a hét kellős közepén. Ez egy semleges nap szerintem. Se nem jó, se nem rossz, hogy úgy van. Valahol.
1: Hozzáállás kérdése mindez, Csaba. Azt is mondhatnánk, hogy jaj, de jó, van hol dolgozzunk, jaj, milyen jó, van kiért felkelnünk, és már is meglátod, sokkal könnyebben eltelnek a hétköznapok, főleg akkor, hogyha jó zene szól a rádióban, erről pedig a következőkben is gondoskodni fogunk, de mindenek előtt 2-kor jönnek a hírek.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27.000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
4: Reklám.
5: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
7: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgoz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
8: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygós nőből helyi rendőr, nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
9: Annyi mindent kéne.
10: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 17-én Csíkszeredában a Szakszervezetek Művelődési Házában. Szerezd be a jegyed a prokultura.ro oldalon vagy a helyszínen.
11: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum, Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
12: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Több mint 500 településen fejezték be a kataszteri nyilvántartásba vételt, erkélyről ledobott tárgy talált fejbe egy 10 éves kislányt, megduplázódhatnak a gázszámlák Romániában. Jövök a részletekkel, szép délután kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Közúti baleset történt tegnap este Csíkszeredában a Szék utcai és a Kájoni János utca kereszteződésében. A rendőrség szerint egy 23 éves széfvízi nő nem adott elsőbséget egy szabályosan közlekedő 44 éves csíkpálfalvi férfinak, ezért a két autó összeütközött. A balesetet követően a férfi fizikailag bántalmazta a fiatal nőt, akit kórházba szállítottak, de nem volt szükség a beutalására. Az alkoholszondás vizsgálat mindkét sofőrnél negatív eredményt mutatott. A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés, valamint bántalmazás vagy más erőszakos cselekmény gyanúja miatt indított büntető eljárást. Románia közel 3200 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét összesen közel 8,9 millió hektáron. Az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség adatai szerint idén 64 közigazgatási egységben zárultak le a munkálatok több mint 547 ezer hektáron. Jelenleg további 2580 közigazgatási egységben zajlanak felmérések, amelyek több mint 4,5 millió hektárt érintenek. Az országos program célja valamennyi földterület és épületegységes nyilvántartásba vétele, a felmérés és a regisztráció pedig a lakosság számára ingyenes. A munkálatokat állami, önkormányzati és Európai Uniós forrásokból finanszírozzák. Súlyos fejsérülés szenvedett egy 10 éves kislány tegnap a Kolozs megyei Százfenesen, miután iskolába menet, eltalálta egy tömbházból ledobott kemény tárgy. Az incidens után két járókelő sietett a gyermek segítségére, elsősegélyben részesítették, majd mentőt hívtak hozzá. A kislányt kórházba szállították, édesanyja pedig feljelentést tett és követeli az elkövető felelősségre vonását. A rendőrség testi sértés gyanújával indított nyomozást és vizsgálja az eset pontos körülményeit. Akár kétszeresére is nőhetnek a lakossági gázszámlák, ha 2027 áprilisában megszüntetik az árszabályozást, figyelmeztetett a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító cég vezérigazgatója. A cég vezetője szerint a jelenlegi magas piaci árak miatt indokolt lenne meghosszabbítani az állami árkorlátozást. A szakember sürgeti a hatóságokat, hogy mielőbb döntsenek, mert a bizonytalanság további áremelkedést okozhat. A romániai női labdarúgó válogatott 6-0-ra kikapott Norvégiában a 2027-es brazíliai világbajnokság pótselejtezőjének visszavágóján. A norvégok már az első negyed órában 3 gólt szereztek és végül 8-0-ás összesítéssel jutottak tovább. A romániai csapatban a korábban Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában is futballozó Geréd Erika kezdőként lépett pályára, míg Herceg Andrea nem kapott játék lehetőséget. A magyar női válogatott szintén búcsúzott, miután Hollandia ellen összesítésben 11-0-ás vereséget szenvedett. Budapest komoly jelölt lehet a 2036-os nyári olimpia megrendezésére, Sophie Laurent a 2024-es Párizsi játékok nemzetközi igazgatója szerint. A szakember kiemelte, hogy a magyar főváros már számos rangos sporteseménynek adott otthont, és jelentős előnyt jelenthetnek a meglévő sportlétesítmények is. A 2036-os olimpia helyszínéről várhatóan 2029-ben dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A hét hátralévő részében Csíkszéken és környékén többnyire felhős, esős idő várható, 9-12 fokos nappali csúcshőmérséklettel, helyenként fagyos éjszakákkal. Jövő héten eleinte még előfordulhat csapadék, csütörtöktől azonban naposabb, szárazabb idő érkezhet.
2: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a mikrofonoknál, István Szidónia, György Dávid, Csaba, szuper jó délutánt, és az a jó ebben a napban, hogy felhősen indult a reggel, de süt a napocska. Milyen jó, teljesen feltölt
1: engem is. És tudod, hogy mi lenne még ennél is jobb?
0: Na mi?
1: Hogyha most valahol mi is ott kint lennénk a napsütésben, akár még technikailag meg is lehetne oldani, például a Dumadubában. Majd következik egy újabb kiszállás, de mindennek az ideje eljön. Addig is zenélünk, és hát dolgozunk odaadóan, kitartóan, és természetesen alázattal. Bruno Marszal indítunk, ez az On My Soul.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
4: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
4: interjúk,
2: játékok
4: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

0: Arra gondoltam, itt csodálom az őszi időt, hogy ezeken a hűvösebb napokon olyan nagyon jól esne
1: egy foci meccs nézés?
0: Nem. Olyan nagyon jól esne például egy tányér meleg sütőtökrémleves.
1: Most hogy jön ide a sütőtökrémleves ebben az órában? Ebédidőben
0: tudom. Éhes disznó makról álmodik, de mondjuk a pacallevest is megenném, pacal nélkül, csak úgy ugye a levét, azt a jó szomakás levet, hogy csülök? Nem, annyira nem kívánom. Nem tudom, most ugye a levesekre cuppannék rá szívem szerint, mert talán abból kevés van nálunk, de fociról akarsz beszélni?
1: Figyelj, nagy meccsek.
0: Akarsz, látom.
1: Nagy meccsek lesznek a BL-ben, úgyhogy muszáj egy picit.
0: Hogy hagyjuk ki?
1: Nem is nagyon szeretném kihagyni. Olyan nevek vannak ma: Róma, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, szerintem ez lesz az egyik legjobb meccs ma, aztán sok egy másra is sor kerül, és még a Liverpool is játszik. Nem tudom, Szoboszlai szerintem nem fog, talán még mindig le van sérülve a magyar csapatkapitány. Na, de a lényeg, hogy a Székely Sporton minden fontos info ott van, sajnálod te is, ugye?
0: Mármint az, hogy nem tudod nézni a focit. A pacal leves mellé még egy kis tejföl és savanyú paprika, meg egy kis ilyen csípős paprika is kéne, a lényeg.
1: Komoly, első vonalú fociról beszélek, és akkor jön a csípős paprika. Na, gyere, jön a Hooligans, az a játszom.

0: ebédidő van még mindig, és korábban itt Siri fantáziája a sütőtökrém leves körül forgott. Na, akkor ezt egy kicsit tovább viszem, ezt a gondolatot. Ha már megvolt mondjuk ez a jó kis könnyed ebéd, akkor jöhet egy desszert. Nem volt meg, de mindegy, desszert jöhet.
1: Igen.
0: Desszert jöhet. Jó, milyen desszert? Kis bukaresti édesség? Vagy képviselőfánk?
1: Most úgy vagyok, biztos, hogy te is tudod azt az érzést, ismerős, hogy bemész egy cukrászdába, és akkor annyi a válasz.
0: Hihetem, az összeset megkóstolnám.
1: De akkor legközelebb majd szólj a cukrásznéninek, hát, hogy nem lehetne azt, hogy György Dávid Csabának mindenikből egy kicsit levágnak.
0: Nem, szerintem nem lehet.
1: Hát, nem lehet.
0: Van egy jó hely, ahol tényleg akkora kínálat van, és tudom azt, mert ismerem ezt a helyet, hogy minden is süti finom, és én perverz vagyok, hogy úgy nem nagyon próbálok ki újakat. Van mondjuk 3-4 úgymond favorit, és ezeket kéregetem, de mindenik finom, a málnás, az almás, a mákos, a nem tudom,
1: diós, pisztáciás, ugye,
0: hihetetlen jó. Na, szóval azért beszélünk egyébként a desszertekről, mert képzeljétek el, hogy ma van a desszertek világnapja, és a Facebook oldalunkon is megkérdezzük tőletek, hogy ha életetek végéig csak egy desszertet tehetnétek, melyik lenne az? Csak egyet.
1: Nem jó. Nincs jól megfogalmazva ez a kérdés. Azt kellett volna kérdezzük a hallgatóktól, hogy ha életed végéig csak desszertet ehetnél, bevállalnád? Én, ha tudnám, hogy nem leszek cukorbajos, cukorbeteg, hogyha a kalóriaindexem nem ugrana a csillagos égig is, tetszen, amit a mérleg is mutat, akkor simán tudnék desszerten élni.
0: Hús nem is kell.
1: Nem, se hú. Mondjuk egy gyümölcs, desszertes gyümölcs.
0: Jó.
1: A gyümölcsös desszert.
0: Na nézd meg, hogyha már a hallgatóink fele fejtettük a kérdést, sokan írjátok a tiramisút, azt például én is szeretem, de nem tartozik a kedvencek közé, de rendben van, teljesen oké.
1: És akkor gyorsan tanuljunk ma is egy kicsit, hogyha már itt emlegettétek a tiramisút, akkor a kifejezés jelentése, az olasz tiramisú kifejezés jelentése az emelj fel, vagy vidíts fel, mert ugye erre a kávé, kakaó és ez a krémes mascarpone kombináció, hú, nagyon-nagyon-nagyon képes. Hát az amúgy az olasz konyha egyik legismertebb desszertjévé vált, és otthon is könnyen el lehet készíteni.
0: Úgyhogy jó étvágyat kívánunk ehhez!

0: Magna cum laude, és a túl későn. Voltak évek, talán kétszer is, amikor a Magnáikkal együtt ünnepeltük a Gaga születésnapját, és amúgy pont a srácok is velünk egyidősek, vagyis a zenekar 27 éves. Drága hallgató, rád vonatkozva pedig még mindig nem késő elküldeni nagyon gyorsan nekünk egy regisztrációs üzenetet, mert hogy pillanatokon belül játszani fogunk, és sosem lehet tudni, hogy kire tekint rá Fortuna.
1: Így van, ebben az órában pedig a Supermarket vásárlási utalványa a nyeremény.
2: Reklám. Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van, Amigo.
3: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
5: Blautek.
4: Melegre tervezve.
2: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
6: Stressz?
7: Megvan.
6: Fáradtság?
7: Az is.
6: Akkor mi hiányzik?
7: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
6: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
7: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
6: Mert néha nem szabadság kell.
7: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Haladás utca 18.
10: Mitől bömbi a bömbi?
11: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új tusnádról a közös falatok örömért.
12: A reklám után
13: ismét láger.

0: Bon Jovi, Imda és a Have a Nice Day. Hát legyen egy csodás napotok, és bízunk benne, hogy nekünk is lesz egy csodás 27 éves születésnapunk. Újra játszunk, ez alkalommal Balla Erzsébettel, és miközben itt elcsesztük a számot, Csabával arról beszéltünk, hogy vajon milyen képzeletbeli, érdekes, vicces, vagány ajándékkal fog minket meglepni.
1: Szia Erzsébet, szia, István Szidónia, György Dávid Csaba, a Rádió Gagától hívunk.
2: Jaj, nem is akarom elhinni.
1: Ne, hidd el, tényleg mi vagyunk.
0: Csibd meg magad! Csibd meg gyorsan magad!
2: Jó.
0: Nem alszol, nem álmodsz, ez a valóság. Szia Erzsébet!
2: Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm neked.
1: Gyere, tegeződjünk, mert amúgy tegezős rádió vagyunk, és arról beszéltünk itt, ami kicsörgött a telefon, hogy Erzsébet vajon milyen ajándékot adnál nekünk? Akkor elmondhatod, hogy milyen ajándékkal lettnél meg. Ez a játék igazából, és mindjárt elmondjuk, hogy mit adunk mi neked.
2: Jó, köszönöm szépen, hát én egy nagyon szép idézetet adnék a Rádió Gagának és az összes munkatársainak, azért a sok szép és kellemes nap percekért, amiket nekünk okoztak nap mint nap.
0: Na gyere, akkor add ide ezt az idézetet. Ez egy olyan ajándék, amit tényleg át tudsz adni nekünk, így most gyorsan, telefonon keresztül.
2: Hát most hirtelennyiben.
0: Ja, hogy nincs meg a fejedbe az az idézet. Azt hittem, hogy már tudsz egy rövid kis versrészletet, amit elmondasz nekünk. Jó, akkor beérjük azzal, hogy majd küld el utólag üzenetbe, jó? Erzsébet, esetleg valami vicces ajándék, valami kreatív ajándék, ami még gyorsan eszedbe jut?
2: Hát egy...
0: Kismalac karácsonyra.
2: Egy tök. Egy
0: tök.
2: Disznótök.
1: Jó, disznótök. Itt korábban...
0: Hát disznót nem kapunk.
1: Ugye korábban Szidi egyébként... Korábban Szidi pont ilyen tökös levesről álmodott, úgyhogy ráéreztél valahol. Na, a kiskutyus is felébredt. Na figyelj Erzsébet, adunk egy ajándékot mi is. A Supermarket jóvoltából nyertél egy vásárlási utalványt 100 leértékben.
2: Jaj, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.
2: Hát mindig jól fog a kicsi nyugdíj mellett.
0: Jó vásárt kívánunk akkor majd neked. Köszönjük szépen az ajándékukat és a hűségedet.
2: Én köszönöm nagyon szépen. Szép napot.
0: Minden jót. Neked
1: szia
0: is.
1: Erzsébet.
0: Szia Erzsébet.
2: Szép napot.
3: Gratulálunk a Supermarket nyertesének. Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Super

Miért vagy olyan idegen, ha rád nézek a mai fényben? Ne lovagolj a szavakon, ami elmúlt, én még ma is érzem.

0: Kemred Bimány, sziasztok, vigyázzatok magatokra, jönnek a fiúk és hoznak még nyereményeket, illetve jó zenét. István Szidónia, György Dávid Csaba búcsúzik, de holnap is találkozhatunk.
1: Na, úgy most jött egy helyesbítés, köszönjük szépen. Tényleg tanulunk ma is valamit, írja nekünk a hallgató. Sziasztok, bocsi, de a tiramisu z, vagyis tiramisunak ejtik.
0: Oké, okay, köszönjük szépen ezt is. Sziasztok.
1: És egy másik fotó, hívnak engem pacallevesre, úgyhogy akkor most búcsúzom, és ha itt jót fogok ebédelni, kinél is nézzük meg?
0: Katinál.
1: Katalinnál, Nyika Katalin, jövök akkor hozzád, sziasztok.
2: Volna. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó.
4: Te nagyon meglepődtem.
3: A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Már visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Rádió Gaga. Reklám.
7: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
8: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
7: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
8: Viking Kft. A te biztonságodért.
9: Építs karriert a borbély szakmában. A Borban Academy gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
10: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
11: Ez most komoly. Ez már nem kaja, ez támadás.
10: És figyelj, két főn, két saorma, 30 lej.
11: Én kettőt kérek.
12: Nekem is jöhet.
11: Ez brutál.
10: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
13: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
14: Annyi mindent kéne.
15: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 17-én Csíkszeredában a szakszervezetek művelődési házában. Szerezd be a jegyed a prokultura.ro oldalon vagy a helyszínen.
16: Társadalmi célú hirdetés. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: A medvék megóvására is felhívta a figyelmet az államfő, akár 16-szor olcsóbb lehet az autózás elektromos járművel, rendkívül alacsony az influenza elleni átoltottság. Üdvözlöm a hallgatókat, jövök a részletekkel a mikrofonnál, Kristó Ákos. 50%-os készültségnél tart a csíkszeredai sutató meggyengült gátjának biztonságos átétele, közölte az Olt vízügyi igazgatóság. Jelenleg a fitópatak mederrendezésén, a fenékürítő berendezéseken, a bekötőúton és a tómeder tisztításán dolgoznak. A beruházás a tervek szerint halad, befejezése a rendelkezésre álló pénzügyi forrásoktól függően 2027-ben várható. A tavat még 2007-ben csapolták le, miután repedéseket fedeztek fel a gát szerkezetében. Eközben teljesen elkészült az Olt folyó töltésén kialakított kerékpárút, amelynek műszaki átadása augusztusban megtörtént. Az útvonal már teljes hosszában szabadon használható a kerékpárosok számára. A természeti örökség védelme az állam felelőssége és kiemelt helyet kell kapnia a közpolitikákban, hangsúlyozta Nikus Ordán államelnök a bukaresti Climate Change Summit 2020 klímacsúcson elhangzott üzenetében. Az államfő szerint Romániának megfizethető energiára és korszerű infrastruktúrára van szüksége, de a fejlesztések során az erdők, vizek és természetes élőhelyek megóvását is biztosítani kell. Verespatak példáján keresztül kiemelte a helyi közösségek bevonásának fontosságát a döntéshozatalba. Külön felhívta a figyelmet a veszélyeztetett állatfajok köztük a medvék védelmére, valamint a sérült és árva vadállatokat gondozó rehabilitációs központok támogatására. Nikus Ordán szerint a természetvédelemhez világos szabályokra, megfelelő finanszírozásra és felelős intézményi döntésekre van szükség. Jelentős különbségek mutatkoznak az autózás költségeiben a megugró üzemanyagárak miatt, derül ki egy elemzésből. A számítások szerint Romániában 100 km megtétele benzines autóval átlagosan közel 80 lejbe, dízellel közel 90 lejbe kerül, míg hálózatról töltött elektromos autóval mindössze 23 lejbe. Saját napelemes rendszerrel ez az összeg akár 5 lej alá is csökkenhet, vagyis az autózás mintegy 16-szor olcsóbb lehet. Nyilvános gyors töltő használatához ugyanakkor 40-49 lej körüli költséggel kell számolni 100 km-enként. Eközben Romániában a nyilvános elektromos töltőpontok száma meghaladta a 10 000-et, a tisztán elektromos járművek állománya pedig már több mint 75 ezer darabot számlál. Az elemzők szerint a magas üzemanyagárak tovább ösztönözhetik az elektromos autók terjedését, bár a beszerzési ár továbbra is komoly akadályt jelenthet, olvasható a Krónikán. Romániában a 2025-2026-os influenza szezonban mindössze 1,3 millió ember, vagyis a lakosság közel 7%-a kapott influenza elleni védőoltást. A Családorvosok Országos Társasága figyelmeztet, hogy az influenza súlyos szövődményeket is okozhat, különösen az idősek, a gyermekek, a várandós nők és a krónikus betegek körében. Az orvosok arra biztatják a lakosságot, hogy mielőbb kérjék a védőoltást házi orvosuktól, mivel a védettség kialakulásához körülbelül 2 hét szükséges. Az oltóanyag már elérhetők a gyógyszertárakban, a veszélyeztetett csoportok számára pedig ingyenesek. A szakemberek idén különösen fontosnak tartják a gyermekek beoltását, amellyel a vírus családon belüli és közösségi terjedése is mérsékelhető. A hét hátralévő részében Csíkszéken és környékén többnyire felhős esős idő várható, 9-12 fokos nappali csúcshőmérséklettel, helyenként fagyos éjszakákkal. Jövő héten eleinte még előfordulhat csapadék, csütörtöktől azonban naposabb, szárazabb idő érkezhet.
5: Most pedig. 15 óra múlt néhány perccel nagyon be fogunk gyorsítani a mai napon itt a Vagányvágányban, mert vendégünk lesz ebben az órában, nem más, mint dr. Robert C. Castle, hát jó telefonos kapcsolásban. Itt van Kis Bence és Horváth Gábor.
12: Na igen, egy kicsit körbenézünk a nagyvilágban, úgy néz ki, hogy hát amit Amerika csinál, ez az egész világot befolyásolja, majd erről kérdezzük Robert C. Castle-t. Előtte zenét fogunk hallgatni. A One Direction következik és a Best Song Ever. Hogyha még nincs Rádió Gaga alkalmazásotok, hogy hallgassatok bennünket telefonról, vagy regisztráljátok a játékunkra, töltsetek le egyet a Play Store-ból vagy az App Store-ból.
18: Olyan sok érdekes dolog történik nap mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
19: Vagány Vágány.
18: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Sejtettük, hogy valaki szívja a vérünket, de hogy pont Dracula az, ki gondolta volna.
1: Hát igen, Tame Impala Draculája.
0: Jó, ebben az órában különleges meghívottunk van.
1: Mégpedig dr. Robert C. Castle a vendégünk, telefonos kapcsolásban. Ha minden igaz, akkor itt is van velünk. Szervusz, Robert!
2: Szervusztok, jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a Rádió Gaga hallgatóit, egy napsütéses Jeruzsálemben.
0: Hál' Istennek, nálunk is valami hasonló a hangulat, legalább ennyi átfedés van. Robert már többször volt a vendégünk, általában hát olyan kérdéseket boncolgatunk, amelyek mindenkit érintenek, hiszen világpolitika, geostratégia, egyéb dolgok kerülnek terítékre. És hogyha már itt vagy nálunk, akkor mindjárt kezdeném onnan, hogy valószínűleg, hogy többeknek elkerekedett a szeme, amikor Donald Trump azt nyilatkozta, hogy Ukrajnának új vezetőre lenne szüksége, gyakorlatilag más kinevezesse az országot, mint Zelenszky. Hogyan kell ezt értelmezni, vagy mi az a gondolat, aminek mentén ez így elhangzott? Bár tudom, Donald Trumpról nehéz bármit is feltételezni, de azért próbáljuk megértelmezni a dolgot.
2: Hát én úgy gondolom, hogy ezt úgy kell értelmezni, ahogy mondtam. Tehát abban a pillanatban, amikor Zelenszky úr beállt drónokkal korteskedni a demokrata párt mögé az Egyesült Államokban, és nem volt hajlandó megállítani, vagy legalábbis lelassítani ezeket a támadásokat az orosz finomítók ellen, akkor gyakorlatilag Donald Trump és a republikánusok politikai jelenségévé vált. És akkor ennek a kontextusában hangzott el az, ami elhangzott. Ennyi az egész.
0: Oké, gyakorlatilag Amerikában azért egy kicsivel több is zajlik, mint ugye, hát egy ilyen időközi választás, ami jobbra-balra azért tudja befolyásolni a politikai mérleget, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy ha mondjuk Amerika nyit Oroszország felé, az nem feltétlenül csak Ukrajnáról szól, és csak arról szól, hogy Zelenszky a demokrata pártot erősíti.
2: Elsősorban nem az időközi választásokról szólt ez a dízelügylet, ez az orosz-amerikai dízelügylet. Ha így lett volna, akkor rögtön föl kéne tennünk a kérdést, hogy miért ilyen későn, miért nem korábban, és miért ilyen kevés dízelről van szó. Tehát én úgy gondolom, hogy itt sokkal inkább arról van szó, hogy Donald Trump nem dízelt vásárolt, hanem stratégiai mozgástere. Uh-huh. Hát láttuk azt, hogy az Irán elleni háborúban az egyetlen dolog, ami lekötötte az amerikai elnöknek a kezét, az a nyugati energiahiány volt, és a szövetségesek, akik jöttek sírni, hogy nincs dízel, nem tudunk repülni, a nyáron üdülni, stb. Tehát ezen a téren akar magának egy kis mozgásteret vásárolni Donald Trump, és nyilvánvaló, hogy az időközi választásoknak se árt, hogyha sikerül egy kicsit lejjebb sófolni az energiaárakat. Van itt még egy dolog, amit érdemes megjegyezni. A szavazóknak az emlékező tehetsége igen rövid. Ha a választások célegyenesében az energiaárak csökkenni fognak, akkor teljesen mellékes, hogy mi volt ezelőtt fél évvel, meg 9 hónappal, teljesen mellékes. Az utolsó pillanatfelvétel alapján szavaznak a gazdasági mutatókra az amerikaiak.
1: Robert, te ugye különbséget teszel az írásodban a stratégiai készletek és a tartós termelőkapacitás között. Miért nem elegendőek az amerikai tartalékok egy mondjuk több hónapon át tartó közel-keleti konfliktus esetén?
2: Nem csak az amerikai készletek nem elegendőek, a világ összességének a tartaléka nem elegendő. Tehát tisztában kell lenni avval, hogy itt a szűk keresztmetszet igazából nem a nyers olaj. Nem a nyers olaj. Látjuk azt, hogy a hormúzi szorosból valamilyen úton, módon kikerül a nyers olaj, a háború előtti nyers olajnak a 60-70-75%-a van egy vita ezzel kapcsolatban. A legnagyobb hiány itt a finomított kőolaj termékekben van. Tehát a valódi szűk keresztmetszet az a finomító kapacitás, és nem az elérhető nyers olaj, ezt honnan tudjuk. Megfigyeljük az árrést. A nyers olajára és a dízel olajára között mondjuk látjuk, hogy ez az olló folyamatosan kinyílik. Folyamatosan kinyílik, és ezt akarja Trump orvosolni ezzel a dologgal.
0: Kíváncsiak vagyunk, hogy fog-e neki ez sikerülni, de ezt egy kicsit később fogjuk latolgatni, előtte zenét hallgatunk.
3: Magánvágány. Plecskálunk. Informálunk. Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

Szárazföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Dua Lipa Houdini-ét hallgattuk itt a Rádió Gagán. Lehet, hogy egy dízelüzlet jóval többről szól, mint az üzemanyagpiacról. Dr. Robert C. Castle legújabb elemzésében összekapcsolja az orosz energetikai kapacitásokat, az ukrajnai háborút és egy esetleges elhúzódó iráni konfliktus lehetőségét. Erről beszélgetünk Robert C. Castle-lel most itt a Rádió Gaga vagányvágányában. Robert, elképzelhető egy olyan helyzet, amelyben Washington, tehát az Egyesült Államok enyhíti az Oroszország elleni szankciókat, miközben Európa továbbra is szigorúbb fellépés sürget? És ez milyen következményekkel járna a nyugati szövetségi rendszerre nézve?
1: Én úgy gondolom, hogy ha végletekig leegyszerűsítjük a dolgot, akkor azt lehet mondani, hogy itt van két nagy benzinkút a világban, és nem lehet egyszerre háborút viselni mindkét benzinkút ellen. Tehát valahonnan annak az energiának érkeznie kell. És hogyha Oroszországról is leszakadunk, és a Közel-Keletről, Perzsöldből, környékéről se fog jönni energia, akkor a jelenlegi életformánk nem lesz fenntartható. Tehát Európának megvan a saját háborúja, az Egyesült Államoknak és a Közel-Keleti szövetségeseinek megvan a saját háborúja, és mind a két fél a nyugati szövetségben azt akarja, hogy a másik partner mondjon le a háborújáról. Tehát Trump szeretné lezárni az európaiak háborúját, az európaiak pedig Trump háborúját. És ezért ez egy zéró összegű játék Brüsszel és Washington között.
0: Te az energetikai tűzszünet lehetőségét is felveted az írásodban. Mit jelenten ez a gyakorlatban?
1: Látjuk azt, hogy Trump igen alulról kezdte, igen minimálisan kezdte. Azt mondta, hogy egy energiatűzszünetet akar, és mikor megkérdezték a Fehérház szóvivőjét, hogy ez mit jelent tulajdonképpen, akkor ő azt mondta, hogy ez egy moratórium az kőolajfinomítók elleni támadásokkal kapcsolatban. Most tudjuk azt, hogy Oroszországnak sok finomítója van, Ukrajnának talán van egy, amelyik még működik nagyjából, tehát ez nem egy fair deal, mondjuk, nem egy jó üzlet, mondjuk úgy Ukrajna szempontjából. Most akkor a kérdés az, hogy mennyire lehet ezt az energiatűzszünetet egyéb dolgokra is rávetíteni, és erre építve aztán esetleg kiterjeszteni a tűzszünetet mondjuk a városok elleni támadásokra, vagy egyéb célpontokra, mondjuk a gabona kikötők elleni támadásokra, de ez még csak egy erős kérdőjel marad a mondat után.
2: Tulajdonképpen ez Európának is valamelyest érdeke lenne. Hogyan látod, hogy Európa hajlandó-e arra, hogy Oroszország irányába nyisson, ami a kőolaj, illetve kőolaj termék importot jelenti?
1: Én úgy gondolom, hogy hosszú távon nem lesz más megoldás. Tehát abban a pillanatban, hogy keletkezett egy rés a szankciós falangszon, mondjuk úgy, és az Egyesült Államok elkezdett vásárolni orosz dízelt, és mások is a világpiacon fognak vásárolni orosz dízelolajat, vagy egyéb orosz kőolajtermékeket, akkor gazdaságilag az, aki nem vásárol, a jelen esetben az Európai Unió egyre inkább hátrányba kerül. És történik ez akkor, mikor az európai földgáznak az ára körülbelül 10-szer annyiba kerül, mint az Egyesült Államokban, 9-szer annyiba kerül, mint az Egyesült Államokban. Tehát ez itt a csapda.
2: Ez így jól hangzik, csak ugye az a baj, hogy vesszük az orosz LNG-t, de amire Európába elér, addigra azt hiszem, hogy 10-szerese gyakorlatilag az itteni gáznak, úgyhogy az még nehezebb helyzet. Az Unió meglátásod szerint hajlandó lesz a zöld célokból visszavenni az energiabiztonság miatt? Azt garantálandó?
1: Én úgy gondolom, hogy amit az Unió akar, az egyszerre nem megy. Tehát nem lehet egyszerre megpróbálni megőrizni a gazdaságosságot az Egyesült Államokkal, meg Kínával szemben, ebben a gazdasági versenyben. Ezzel párhuzamosan harcolni Oroszország ellen, ezzel párhuzamosan zöldíteni, meg klímát védeni. Tehát ezek a dolgok így együtt nem megvalósíthatóak. Ez egyszerű matek. Ezt nem én találtam ki, ez egyszerű matek. Valamiből engedni kell. Most akkor vagy Európa lemond arról, hogy megpróbálja megtartani a pozícióját ebben a gazdasági versenyben a másik két hatalommal szemben, vagy engedményeket tesznek az orosz energiának, vagy hátrább vesznek ebből a zöldítő, klímavédő hóbortból, és akkor talán megvalósítható lesz a dolog. De egyszerre három dolgot megvalósítani nem lehet.
2: Innen fogjuk folytatni pillanatokon belül.

0: A Balkan Fanatic slágerit hallgattuk itt a Vagány-Vagányban. Dr. Robert C. Castle, biztonságpolitikai szakértő legutóbbi írásában a közösségi médiában azt veti fel, hogy Washington akár egy elhúzódó közel-keleti konfliktus energetikai következményeire is készülhet. A következő kérdésem az lenne, Robert, hogy milyen mozgástere maradna Ukrajnának egy olyan helyzetben, amikor az Egyesült Államoknak egyszerre kellene kezelnie az orosz-ukrán háborút és egy újabb közel-keleti konfliktust. Ez esetben háttérbe szorulhatna Ukrajna az amerikai prioritások között?
1: Ukrajna eleve nincs előkelő helyen, ami az amerikai prioritásokat illeti. Tehát, hogyha kicsit visszatekintünk a történelembe a 90-es évekre, és megvizsgáljuk a 90-es évek óta az amerikai nemzetbiztonsági doktrinákat egészen mind a mai napig, és megszámoljuk, hogy hányszor szerepel Ukrajna minden egyes, ezek minden éppen kiadják ezeket a papírokat, érdemes megszámolni, hányszor szerepel benne Ukrajna. És látjuk azt, hogy Ukrajna igen ritkán szerepel benne. Tehát, hogyha egy ország fontos, akkor feltételezzük azt, hogy Kína vagy Oroszország, hogy állandóan ott ugrál a lapokon, és több tucat alkalommal megemlítik ezeket az országokat ezekben a dokumentumokban. Azt látjuk, hogy Ukrajna 2022-ig nincs ott. Tehát objektíve Ukrajna geopolitikailag nem fontos az amerikaiak számára. Az, hogy ideológiailag fontos volt a demokrata Biden adminisztrációnak, ez egy másik dolog. Az, hogy Európának nagyon fontos, ez egy harmadik dolog. De az amerikaiaknak általában is a jelenlegi Trump adminisztrációnak Ukrajna egy negyedrangú kérdés.
2: Ha még Ukrajnán rugózhatunk egy kicsit, engem az érdekel, hogy látod annak reális esélyét, hogy azt mondják az ukránok, hogy jó, rendben, akkor azokról a területekről, amit az oroszok akarnak, lemondunk, és érjen véget a háború, vagy úgy gondolják, hogy olyan helyzetben vannak, hogy innen akár meg tudják magukat védeni, és talpon tudnak maradni?
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy az oroszok belemennének egy ilyen üzletbe. Én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy Oroszország csupán ezt a két oblasztot akarja megszerezni Ukrajnától, és utána véget vetnek a zenének, és hazamennek a legények. Tehát ez egy olyan feltételezés, ami még a levegőben lebeg. Ami pedig Ukrajnát illeti, én nem látom a jelenlegi politikai vezetést túlélni egy ilyen döntést. Hát Ukrajnában vannak olyan szélsőséges játékosok, akik igencsak elhúznák a szájukat erre a gondolatra, mondjuk úgy, és nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi politikai vezetés akár fizikailag is túlélni ezt a kapitulációt.
0: Robert, mi bizonyítja, hogy valóban egy hosszú háborúra készülnének, vagy készülnek? Mert ugye az írásodban hangsúlyozott, hogy mindez egyelőre hipotézis, és nem bizonyíték arra, hogy Trump már döntött volna egy újabb iráni offenzíváról. Viszont a kérdésem az lenne, hogy mi az a konkrét információ vagy fejlemény, amely a te számodra már egyértelműen megerősíteni ezt a feltételezést?
1: Én úgy gondolom, hogy az utóbbi fél évnek az eseményei meggyőztek mindenkit, tehát a Közel-Keleten is, meg Washingtonban is, hogy az iráni rendszer nem egy olyan rezsim, amelyikkel együtt lehet élni. Tehát ha még alá is írunk valami papírt, és akkor most meg is nyílik a hormuzi szoros, bármikor újra az irániak újra lezárhatják a hormuzi szorost, bármikor újra elkezdhetnek a husziknak a rakétái Szaúd-Arábiára potyogni, és gyakorlatilag ez egy ilyen Damoklész kardja, ként fog lebegni a világ energiagazdasága fölött ez az iráni fenyegetés. Tehát én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb tanulsága mindenkinek ebből az utóbbi fél évből, hogy ezt a problémát, az MP vakbélgyulladás el lehet jegelni, ha valaki nagyon akarja egy néhány napig, de előbb-utóbb meg kell vele birkózni ebből az iráni fenyegetéssel, és én úgy gondolom, hogy Donald Trumpnak ez az öröksége, tehát ez a dolog, amivel be szeretné írni magát a történelem könyvekbe, hogy sikerült megakadályozni azt, hogy Iránnak atomfegyvere legyen, és sikerült egy új közel-keleti biztonsági architektúrát létrehoznia. Tehát nekem ez tűnik a legvalószínűbb magyarázatnak az összes lehetséges opció közül.
2: Egyébként még záró kérdésként, hogyha annyit megengedsz, hogy ugye mégiscsak egy 87-93 milliós országról beszélünk. Mi a garancia arra, hogy oda lehet tenni egy olyan vezetést, ami mondjuk a többieknek kedvez? Hát most elsősorban Amerikáról beszélünk.
1: Az égvilágon semmi garancia nincs semmire, ugyanakkor egyetlen egy dologra van garancia. Ha meg se próbáljuk, akkor biztos nem fog sikerülni. Tehát ez egyetlen dolog, amire garancia van. Ez egy olyan játék, amiben csak sikereket lehet alaszni, mert a kudarc az már eleve biztosítva van. És hogyha valaki azt hiszi, hogy egy atomfegyverrel felszerelt Iránnál könnyebb lesz leszólózni ezt az energiakérdést, akkor az valószínűleg vagy téved, vagy megtéveszt, vagy mind a kettő.
2: Azt hiszem, hogy ez így elég velős volt. Robert C. Kessel, köszönjük, hogy a vendégünk voltál.
0: Nagyon köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Reklám.
1: Újabb hosszú nap az irodában, találkozók, ügyek intézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket, vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
2: 0771 689 283.
3: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
4: Annyi mindent kéne.
5: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 17-én Csíkszeredában a szakszervezetek művelődési házában. Szerezd be a jegyed a prokultura.ro oldalon vagy a helyszínen.
6: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle? A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét sláger

Erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Itt vagyunk a mai napon is, még holnap a Gaga szülinapi játékával. Ebben az órában egy kis személyes belépőt lehet nyerni a Hangout Kids-be, úgyhogy lehet mászkálni, játszótére menni, stb. Sorsol a számítógépünk, és meglátjuk, hogy kivel fogunk beszélgetni, kivel köszöntetjük fel magunkat. Bea, lehet a szerencsés.
1: Halló?
2: Halló, szia Bea!
0: Szia Bea!
2: Horváth Gábor és Kis Bence a Rádió Gagától a telefonnál. Mi ott csinálsz?
1: Igen, hát éppen most ebédeltem.
2: Ó, na, nagyon egészség, nagyon jó. Gyere, egy kicsit érdeklődünk arra, hogy mit ebédeltél ezen a mai szerdai napon. Kíváncsiak vagyunk, mi a szerdai ebéd nálatok?
1: Hát zöldségleves és zöld borsó főzelék volt.
0: Ki vagyok békülve vele.
2: Korrekt. Oké. Jól van. A következő kérdésünk van. Tudod, van ez a születésnapi játékunk. Már nagyon sokan felköszöntöttek bennünket, mondták, hogy kapunk tortát. Te egy 27 éves rádiót mivel lepnél meg? Van-e valami ötleted erre?
1: Hát egy kávéfőzővel.
0: Ó, azt elfogadjuk.
1: Hogy mindig fressek legyetek.
2: Köszönjük, köszönjük.
0: Nagyon ez Bencének is, nekem is nagyon tetszik.
2: Igen, az az igazság, hogy most így meg is kívántam a kávét, úgyhogy köszi ezt az ötletet. Az a helyzet, hogy ez a beszélgetés nem volt teljesen ingyenes, mert mondjuk, hogy mit nyertél?
0: Bea, nyertél egy kiszemélyes belépőt a Hangout Kids-be. Vannak gyerekek?
1: Nincsenek.
0: De nem baj, gondolom ajándékén, hát biztos, van. Hogy van.
1: Igen, vannak.
2: Na jó, akkor el lehet vinni őket. Gratulálunk a nyereményhez. Te leszel a jó fej, aki jó alaposan megdolgozta a gyerekeket, és addig a szülők boldogok lesznek, aztán majd behajtod rajtuk a szívességet.
1: Jó, köszönöm szépen.
3: Gratulálunk a Hangout Kids nyereményéhez. Vár benneteket a modern, természetes anyagokból épült, élményekkel teli mászó és játszótér. Ünnepeljetek náluk, és legyenek a közös családi pillanatokból felejthetetlen kalandok.
4: Magánvágány.
5: Pletykálunk.
4: Informálunk.
5: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: No, hát a világpolitikát azt az a helyzet, hogy befolyásolni nem tudjuk. Lehet valami vidámabb vízre kellene elveznünk, nem tudom, vannak ötleteim. Következő órára valami jó téma, Gábor, úgy
1: érzed? Hát még nem tudom, de csókolózunk következő órában, hogyan kell csókolni, jól vagy? Nem veled te. Jó, azt is mondjuk elő, hogy a következő órában is lehet nyerni. A Szovátai Polaris ajánlott fel egy darab Einhell márkájú fúró és csavarozó gépet, ezt lehet megnyerni. 0735488888, ide íratok, menjünk tovább a hírekkel.
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát, ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
6: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
7: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
8: Blautec.
7: Melegre tervezve.
9: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
10: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
11: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
10: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul. Stressz?
10: Megvan.
9: Fáradtság?
10: Az is.
9: Akkor mi hiányzik?
10: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
9: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
10: Thermal wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
9: Mert néha nem szabadság kell.
10: Csak egy jó kis wellness. Thermal wellness tusnád.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
14: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Medve támadt egy juhászra a Hargita megyében, március végén kezdődhet az előkészítő osztályokba való beiratkozás, hűvös változékony idő várható Csíkszéken. Üdvözlöm Önöket, jövök a részletekkel a mikrofonnál, Kristó Ákos. Szerdában jelenleg fák gajozását, meccését és kivágását végzik, tájékoztatott Bors Béla alpolgármester. A munkálatok célja a száraz korhat és veszélyessé vált ágak, illetve fák eltávolítása, ezáltal a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés biztosítása. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a beavatkozások a megmaradó faállomány egészséges fejlődését is szolgálják. A városvezetés fokozott óvatosságot kér a munkálatok környékén közlekedőktől. Medve támadt egy juhászra ma délután a Felsőboldogfalva községhez tartozó Telekfalva közelében, miközben a férfi a juhait legeltette. A mokros területről előbukkanó nagyvada a juhász lábszárán, térdén és combján okozott sérüléseket majd a juhászkutyák kergették el. A sérültet a székelyudvarhelyi kórházba szállították, ahol ellátták a sebeit és megfigyelésre bent tartják. Állapota nem súlyos, várhatóan néhány napon belül hazaengedhetik, olvasható a Székelyhonon. A tanügyminisztérium tervezete szerint 2027. március 31-e és április 23-a között írhatják be a szülők gyermekeiket az előkészítő osztályokba a 2027-2028-as tanévre. Az első szakasz eredményeit május 21-én, a végleges névsort pedig június 17-én teszik közzé. A beiratkozás kötelező azoknak, akik 2027. augusztus 31-éig betöltik 6. életévüket. A szeptember és december között 6 éves korba lépő gyermekek megfelelő fejlettségi szint és szakmai ajánlás alapján kezdhetik meg az iskolát. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az időpontok egyelőre nem véglegesek, a közvita után még változhatnak. November 1-től új vámkezelési szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagokra. Az új előírások szerint az internetes rendelések esetében a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós átalányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Emellett szigorodnak a termékazonosítási szabályok is, hogy könnyebben kiszűrjék a veszélyes vagy nem megfelelő árukat. A változások az EU valamennyi tagállamát, így Romániát is érintik. Újra bekerült a román női kézilabda válogatott keretébe a Zetelaki születésű Kerekes Éva, aki jelenleg a brassói korona játékosa. A nemzeti csapat október 19-e és 22-e között Bukarestben edzőtáborozik, majd október 23-án és 24-én két felkészülési mérkőzés játszik Horvátország ellen. A találkozók a decemberi részben romániai rendezésű Európa-bajnokságra való felkészülést szolgálják. Románia a kontinens viadalon Norvégiával, Svájccal és Észak-Macedóniával szerepel egy csoportban, mérkőzéseit Kolozsváron rendezik. Magyar válogatott eközben Franciaország ellen készül, az Európa-bajnokságon pedig Nagyváradon lép pályára. A címvédő VSK Székelyudvarhely 7-3-ra legyőzte az újonc FK Csíkszeredát az U19-es futsal bajnokság harmadik fordulójában. A VSK ezzel harmadik mérkőzését is megnyerte a bajnokságban, és továbbra is 100%-os mérleggel szerepel a székelyföldi csapatokat felvonultató csoportban. Olvasható a Székely Sporton. A hét hátra lévő részében Csíkszéken és környékén többnyire felhős, esős idő várható, 9-12 fokos nappali csúcshőmérséklettel, helyenként fagyos éjszakákkal. Jövő héten eleinte még előfordulhat csapadék, csütörtöktől azonban naposabb, szárazabb idő érkezhet.
8: Most pedig.
1: 16 óra múlt, megyünk tovább a Vagány-Vágánnyal itt a Rádió Gagán, és a figyelmeteket arra irányítanánk, hogy ma van még játékunk, és holnap, úgyhogy még lehet regisztrálni a telefonszámunkat. Tudjátok el a teljes név, ezen kívül a telefonszámotok és annak a megyének a neve, onnan hallgattok bennünket.
0: Én közben nézem, hogy a Déli Kárpátok és a Kárpát-kanyar gerincein 60-80 km órás szelet mondanak, illetve havat hozzá, papa. Én nem úgy látom, mint hogyha kín havazna, itt a meteorológusok meg vannak részegedve. Zerbel indulunk, jön a Vaki.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
16: Vagány-vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Szeretlek, de a testem nem áll készen rá.
1: Hogy lehet ez?
0: Hány éves volt a költő, amikor ezt a dalt írta? Tessék mondani. Ez a...
1: Hogyha szerelmes vagy, akkor a testednek is készen kell állnia. Bármire.
0: Na mindegy, szerintem ezt nem most beszéljük meg, mert a... érthető.
1: Mert a Berta.
0: Igen. Nem akarjuk meggyűjteni a saját bajunkat, maradjunk abba. Jó, igen. A gondolatunk az nagyon komoly. Gábor olyan témát talált, amit én valahogy úgy érzem, hogy nem is tudom, hogy honnan fogjuk meg, de szeretnünk ennek a másik oldalán lenni.
1: Na de figyelj, akkor valljunk szint. Tehát fiatalkorunkban, amikor nagyon-nagyon tinik voltunk, nem kerültünk mi is ilyen helyzetben, amikor megtetszett valaki nekünk, akkor leblokkoltunk és nem tudtuk saját magunkat adni, hanem olyan kissé visszahúzódóak lettünk, mert zavarba jöttünk attól, hogy...
0: Fiatalkorunkban jó lett volna, csak fiatalkorunkban ez nem így működik. Figyelj, tehát az, hogy néha az ember, ha valaki...
1: Én voltam ilyen helyzetben, csak azért mondom.
0: Csak úgy 100 méterről látszott rólam, hogy esetleg akarnék valamit, ami nem segítette az egésznek a sikerét, ezt azért így be kell vallani.
1: De olyankor a csípőmozgásod az beindult?
0: Mire gondolsz így,
1: reflexzerűen?
0: Mint amikor az ember a szamborán kapja? Szambarumba? De nem tudom, lehet. Igen, az is benne volt szerintem néha.
1: Na hát a BNS Angélánk, ő ismét alkotott.
0: Angie!
1: Angelina!
0: Nem fogunk énekelni, ez jó, igen.
1: Te szoktál. Na, alkotott a BNS Angélánk. Állítólag van egy ilyen Halo effektus, és úgy azzal a felütéssel kezdi az írását, hogy a holdudvar hatás egy jól ismert jelenség, amely sokakat megzavar, amikor vonzó emberek közelébe kerülnek, de vajon hogyan szabotálja ez az effektus a randi létet, a randi életet?
0: Hát
1: életet,
0: a randerút, tudod, az esélyt, a sikeres.
1: Mit tehetünk ellene, hogy ne legyünk ennyire betói...
0: Én ittam. Nem biztos, hogy ez volt a... Tudod, mi a baj, hogy...
1: Igen.
0: Azt már nyilván megfigyeltétek ti is, Zsoltal, hogy rendkívül könnyen vörösödök el. De nekem ez nagyon könnyen megy. Tehát, hogyha rágondolok, hogy elvörösödök, szerintem már elvörösödtem.
1: Amúgy én is. Igen.
0: De igen, tehát, hogy ezt így, amikor oda mentél egy lányhoz, piros posgással, piros posgással, ilyen...
1: Szia, tetszesz!
0: Igen, de legalább így kellett volna kezdeni. Fia, tetszesz, járunk. Várlak a szökőkutnál, mondta volna a húzás innen. Úgyhogy az volt, hogy bátorra kellett igyam magam előtte. Ebben néha benne volt az, hogy a következő rendkívül meggyőző, de azért kisebb hibákkal előadott szöveget adta elő a lányom.
1: Becse vagyok.
0: Nem, ez nem volt érthető. Szerintem amúgy értette, hogy mit szeretnék, azt attól függetlenül, hogy nem tudtam elmondani.
1: Angéla a következőket mondja. Találkozom egy helyes sráccal. Elkezdünk beszélgetni, és én, aki egyébként egy művelt, szellemes és beszédes figura vagyok, na jó,
0: erről az erős kéteim vannak, igen, de mindegy.
1: Igen. Hirtelen a világ legbénább némberévé változom. Idegesen a szavába vágok, túlhangosan nevetek, marhaságokat beszélek, vagy épp ellenkezőleg kuka vagyok. Na, ilyen is van.
0: Okay. A kuka azt Magyarországon úgy mondják, ha nem szólal meg.
1: Igen. Mintha újra egy félszeg tini lennék, túlgondolom az egészet, és rágörcsölök mindenre. Ez a holdudvar hatás, ami a vonzó emberek közelében történik, amikor az ember túl sokat képzel bele a másikba pusztán azért, mert jól néz ki. Én egy dadogó tökfejű változom előttük, ezért érthetően sosem sikerül bevágódnom náluk. Na úgyhogy megkérdezhetjük a hallgatókat is, hogy kerültek-e már ilyen helyzetbe? Volt-e náluk ez a holdudvar hatás? 0730 54 88 88, ameddig Bence a telefonján megkeresi a Halo effektus minden bugyrát.
0: Egyébként a meghatározását kerestem, ha nagyon akarod tudni, de hogyha szívózol, ha nem szívózol, tessék.
1: Nem szívózol, de
0: Halo. És a Halo, nagyon találóan, nem véletlenül esett ide, szóval írjatok nekünk, akarjuk tudni, voltatok-e ilyen helyzetben.

földön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vele.

0: akartam tisztázni, hogy itt egy kicsit azért Angéla félremagyarázza a Halo effektust, ez holdudvarhatás.
1: Szerintem csak belemagyarázza azt, hogy ilyenkor leszokott bénulni az ember, hogyha... Na de akkor gyere, tisztázzuk, tehát hogy az a Halo van, effektus hogy... az.
0: Szépen fogalmaz itt a szakember, azt mondja, hogy kognitív torzítás, amikor egy személy, márka, termék, akármi esetén egyetlen egy pozitív tulajdonságot veszünk észre, és ez befolyásolja azt, ahogy az összes többi egyébként ettől független tulajdonságát megítéljük. Tehát mit tudom én, a szépsége miatt azt is feltételezzük róla, hogy okos, közben mint egy darab kenyér.
1: Igen, igen. Melinda hallgatónk szerintem szakértője ennek a dolognak, mert ő azt írja Facebookon, hogy nálam a Halo effektus a szerelemben mutatkozott meg a leglátványosabban, amikor megismertem a férjemet, olyan jóképű volt, hogy automatikusan azt hittem, hogy biztosan okos, ügyes, és még a házi munkához is ért. Aztán az első közös lakásban kiderült, hogy a mosógép számára egy titokzatos, veszélyes szerkezet, de legalább még mindig jóképű, valamit valamiért, írja Melinda.
0: Jó, oké, okay, figyelj, tehát legalább a józanodás megtörtént. Jó, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. 0730-54-88-88. Tényleg jártatok-e így, hogy leblokkoltatok valaki mellett azért, mert mit tudom én, mert szép, mert valami. Egyébként ez is egy hülyeség, de igen, csinálunk ilyeneket. Én például mindig túlfeszítettem a hút, vagy túl izgága voltam, vagy túl nagyon akartam. Talán ez volt a legnagyobb a bajom. Nekem így visszamenőleg.
1: Nagyon akartál mit?
0: Hát, hogy mondjam,
1: bizonyítani?
0: Igen, meghódítani. Nagyon izomból csináltam. Nem kellett volna, de hát tudod, az ember idővel. Na, most
1: volt
0: már...
1: olyan, hogy amikor megláttad a kiszemeltedet, akkor hamar elvonultál egy szobába, és 15-30 karkinyomást csináltál azért, hogy a bicepszed az, vagy a tricepszed az legyen kidudorodva? Nekem voltak ilyen ismerőseim.
0: Tényleg? Azt tudom, hogy volt egy olyan nálunk, hogy a diszkó fölött volt a konditerem. És akkor a fiúk még beugrottak egy ilyen gyors körre, hogy egy kicsit úgy hirtelen
1: beszélünk.
0: Aha, igen, igen.
1: Aha, és akkor jó nagy izzadtan mentek diszkóba.
0: Hát nem, az még az enyhe izzadság volt, tudod, ami még úgy vonzó, még a feromonok jönnek belőlem, a csípős hónajszagból, remélem. Tehát, na mindegy, jó témákat találtunk. A csípős hónajszagot tegyük félre, akinek van, az használja a szappant, mert az a helyzet, hogy itt arról beszélgetünk, hogy van ilyen, hogy az ember lebénul azért, mert a másiknak nem jön be, és tényleg az van, hogy... Én nem tudom. Volt ilyen, hogy valaki rád nyomult csaj, és érezted, hogy ez így túl sok?
1: Azért, mert annyira... Igen, volt
0: igen.
1: Ilyen.
0: De tényleg van egy ilyen, ami szerintem rosszabb egy nőnél egyébként. Olyan így hirtelen, tehát ez a szekundér szégyenérzeted van.
1: Snasz.
0: Ha szekundér szégyenérzeted van a nő helyett, vagy lány helyett, akkor abból kálickő nem lesz. Tehát az a vonat elmegy. És egyik barátinámtól tanultam a mondatot, hogy ha a férfi azt mondja, hogy nem, akkor az nem, nem opcionál. Az nem, s kész. Nem.
1: Valami változik, szólok.
0: Ez a klasszikus visszatod a Székely bácsit hazafelé igazoltatja a rendőr. Bulletinós. Székely bácsi azt mondja, hogy na, rendőr, ha mi nem? Na, jó. Ehhez Székelyföldet egyszer meg kell járni, hogy megértsed.
1: Tehát akkor nekem te is kerültél ilyen helyzetbe, hogy a csaj túl nyomulós volt, és te nem szerettél volna tőle semmit.
0: Hát akkor már nem.
1: Nagy Don Juan voltál te.
0: A Don hiány volt.
1: Vagy én. Amiatt, hogy túl nyomulós volt, emiatt nem akartál tőle semmit? Igen. Vagy unblock úgy amúgy sem?
0: Igen, attól. Éd. Ja, volt olyan, hogy...
1: Hát de nem már, szerintem, hogyha valaki nagyon tetszik neked, akár külsőre is nagyon bejön, az nem tántorít el attól, hogyha túl nyomulós.
0: Hát figyelj, ha nagyon tetszett volna, és nyomult volna, akkor nem kellett volna nagyon nyomuljon, érted? Van ebben azért egy ilyen 22-es csapdája. Jó, várjuk a véleményeteket, 0-30-54-88-88, vagy rádiógaga app, vagy bármilyen egyéb felület, postagalambot is fogadunk, csak fel ne kenődjön az ablakra. Jön a Deep Down, élok, Elájer is, jó sokan még.

0: Annyian vannak, mint az oroszok. Alok, Ella Eyre és Kenny Dope, na meg még valakik. Deep Down, ez szólt itt a rádió.
1: Igen, Never Dull egyébként.
0: Never Dull is itt van, igen.
1: Hogy ez egy igen? valaki, vagy két valaki, ezt én nem tudom, vagy több valaki.
0: Hát, több valaki.
1: Na, mindegy, tehát a mikrofon.
0: Mármint a Never Dull? Uh-huh. Nem tudom, majd utána nézzük. Na, Attila hozzászól a témánkhoz, várjuk a férfi véleményeket is persze. Azt írja, hogy a szomszédunknak van egy gyönyörű vadonatúj BMW-je, amikor megvettem, mindenki azt mondta, hogy biztosan nagyon sikeres ember, és jól megy neki az élet. Aztán kiderült, hogy a kocsinak akkora törlesztő részlete, hogy a hónap utolsó hetében már a parizert is hitelre venni, ha lehet. Nem ez a holdudvar hatás? Kérdezi Attila.
1: Nem, hát ezt rossz anyagi döntésnek hívjuk, de...
0: De nem magyarázható a Halo effektussal?
1: Nem, ez az a magyar, hogy hey, belelovaltam magam egy rossz döntésbe. Igen, figyelj, én azért ezt a fajtát ismerem. Haverom még Bukarestben egy nagyon menő lépcsőházba laktak. Volt egy gazon a 10. nem túl jó állapotban, ahol egy olyan pár lakott, mondom gazon, akik két Bentley-vel jártak. Részletre, de amikor láttad, hogy a Bentley csomagtartójából veszik ki az akuszkát, a nem tudom mit, akkor elgondolkoztál, hogy biztos, hogy ezt így kell. Tehát, hogy nálunk
0: de milyen pénzből volt egyáltalán lehetőségük tankolni, mert azért a Bentley eszik.
1: Hát nem tudom, gondolom, köpésnek rendesen a tartályba, hogy menjen a kocsi. Igen. No, következőket tudjuk még a holdudvar hatásról.
0: Nagyon kíváncsian várom.
1: Emberek fiatalok általában, amikor ez működik. Fontosnak tartjuk azt ugye, hogy a hölgy vagy a srác megfeleljen egy mércének, és tényleg néha jön egy-kettő, aki nagyon üti azt a mércét. És akkor automatikusan mindenféle felruházása történik az életben, mindenféle jó effektus, belülről biztos, hogy a legszebb, ő a legjobb, olyan okos. Megszólal, akkor kicsit van ganyi szak, de ez egy másik kérdés. Láttuk már ilyet. Kitátott a száját, kilógott a ganyihányú villa belőle. Na, okos, kedves, mindegy. Tudományos magyarázat van erre, azt mondják, hogy tulajdonképpen a 1920-tól ismerjük. Képzeld el, az agyunk...
0: Ez az effektus?
1: Igen. Ja. Egy Edward Thorndike nevű pszichológus írta le ilyen mondom.
0: Igen.
1: Édes mindegy, az a lényeg, hogy az agyunk így próbál energiatakarékosan véleményt formálni valakiről, valamiről, majd egy döntést hozni, és hát meglehetősen kevés információ alapján. És ezért van az, hogy egy csinos kollégina, vagy egy jóképű kolléga azért az tud az elején hódítani. Aztán, amikor megismerik, akkor kiderül, hogy hát igen, azért neki is reggel rossz a lehelete, hogy egyébet ne is mondjak.
0: Na de Angélánk, ő a kudarcról is ír, mert azt mondja, hogy nem jövök be a pasiknak, akik nekem tetszenek, és ez az én hibám, nem az övék, nekem ugyanis a sötét hajú, magas és jóképű pasik jönnek be, amivel még nem lenne gond, mert ezt a nők nagy része szintén elmondhatja magáról. A gond az, ami ezután történik, ha látok egy ilyen férfit, írja Angéla, egyből arra gondolok, hogy biztosan remek szerető, romantikus, minimum 10 nyelvet beszél és remek szakács. És bizonyára okos is, tele önbizalommal, és a nők bomlanak érte, ezért kedvére válogathat, tehát hol jövök én a képbe? Teszi fel a kérdést Angéla, és válaszol is. Sehol, mert az agyam már el is döntötte, hogy az illető elérhetetlen.
1: Ja, és akkor milyen igen, ebben van valami.
0: Ebben van valami amúgy, igen.
1: Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy elérhetetlen, nézd meg a legkeményebb csajozók.
0: Tehát, hogyha valaki nagyon szép, akkor... automatikusan számunkra elérhetetlenné válik, mármint úgy, hogy az agyunk így gondolkodik.
1: Van ebben valami, de tudod mit? Meg kell kérdezni a szépségkirálynőt a családban, hogy ő ezt hogy látja.
0: Ja, jó.
1: Cameron Whitcomb után fogjuk folytatni.

0: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
1: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk: a Rio Mare lazac és tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba, a fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
2: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
3: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Síkszeredában, a Hargita utca 81 percé szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
4: Annyi mindent kéne.
5: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 17-én Csíkszeredában a szakszervezetek művelődési házában. Szerezd be a jegyed a prokultura.ro oldalon vagy a helyszínen.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét lágere.

0: Hűha! Folytatódik a születésnapi játékunk, még a holnapi nap is, és az az igazság, hogy holnap jönnek az igazán nagy nyeremények, nagy értékű nyeremények, de a mai sem elhanyagolandó. Azt képzeljétek el, hogy a szovátai Polaris részéről egy darab Einhell márkájú fúr és csavarozógépet lehet nyerni. Hát azt kell nektek mondjam, hogy Einhell kütyüket használok meglehetősen rég, úgyhogy szerencsés egybeesés. Ilyen, olyan embernek, mint én, jó?
1: Azt hittem, te ajánlottad fel ezt a díjat, a nyeremet.
0: Nem. De úgy, ahogy mondjam, az alapfunkciókat ellátja, nagyon profi gondolom, lehet, hogy ennél felsőbb kategóriát választanak.
1: Sorsol a számítógépünk, Istvánt fogjuk hívni, ugyanis ő lehet a szerencsés. Persze fel kell venni a telefont, és valahogy fel kell köszöntenie bennünket.
0: Na lássuk, megtörténik-e. Halló, halló!
1: Szia István! Kis Bence és Horváth Gábor a Rádió Gagától keresünk. Mi ott csinálsz, István?
2: Hát, épp biciklizek.
1: Aha, azért vetted ilyen későn fel a telefon, meg kellett állnod. Gondolom, egy nagy féket beváltál.
2: Igen.
1: Oké. Okay. István, a Gaga szülinapi játékából hívunk, pontosabban, és tudod a szabályt. A lényeg az, hogy mi felteszük a kérdést, hogy amennyiben idén 27 éves a Rádió Gaga, te mivel köszöntenél fel bennünket? Milyen ajándékot szánnál nekünk? Tortán kívül.
2: Hát az az igazság, hogy nagyon nem gondolkodtam rajta. Csak beleveztem a játékba, aztán nem is reméltem, hogy leszek hívva.
1: Na látod.
2: Hát, mi is legyen, hogy jó legyen.
1: Add nekünk a biciklidet.
2: Fogalmam nincs.
0: Valamit. Figyelj, tehát biztos van valami ötleted. Mit lehet egy szülinapi partira vinni? Ez, gondolom azért van ötleted. Mondjuk valamit, hogy éppen szomjan ne halljunk.
1: Például.
2: Hát azt gondolom,
1: gyere,
2: hogy lesz.
1: István.
0: Na, gyere, javasoljál valamit, hogy mit tartasz jó ötletnek.
2: Hát szüli napra mindenképpen pesgőt.
1: Jó, halleluja. Oké, elfogadjuk. Ennyi elég.
0: Nehéz szülés volt te, István, de tudod-e mit? Megháláljuk neked akkor is. Jelen pillanatban az a jó... Várjál, mennyire szoktál barkácskodni otthon?
2: Szoktam.
0: Jó. Fúrógéped, akucsavaród van-e már?
2: Hát van, de az mindig jó, jön.
0: Ne, akkor gratulálok, mert a Polaris felajánlásából egy Einhell márkájú fúró és csavarozógépet nyertél. Nekem ilyenem van, meg vagyok vele elégedve, úgyhogy remélem nálad is jó szolgálatot tesz majd.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk a szovátai Polaris nyertesének! Ha építkezel vagy felújítasz, térj be hozzájuk a Paradi út 94 per C szám alá. Polaris, 22 év tapasztalat, amire építhetsz.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: a Habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Na, itt leállunk a játékkal, legalábbis a mai napra, de holnap aztán jönnek még az óriási nyeremények, úgyhogy figyeljetek is, még regisztráljatok. 07 30 54 88 88, de már sokszor elmondtuk azt is, hogy talán applikáción keresztül könnyebb regisztrálni.
1: Az a fontos, hogy legyen meg a telefonodon az applikáció, alkalmazás, attól függ, melyik szót használod, mindegy, illetve lehet még írni nekünk a 07 30 54 88 88-on is, az egy megbízható telefonszám, is örvendünk, hogyha hozzászóltok a témáinkhoz. Egyelőre pici szünetet tartunk.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet, na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentőt. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
4: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
5: Ez most komoly? Ez már nem kaja, ez támadás!
4: És figyelj, hétfőn két saorma, 30 lej.
5: Én kettőt kérek.
6: Nekem is jöhet.
5: Ez brutál.
4: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
7: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
2: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószentmiklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
8: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lei értékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítő. Mennyi kell belőle? A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
10: Haladás utca 18.
11: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: A medvék megóvására is felhívta a figyelmet az államfő, akár 16-szor olcsóbb lehet az autózás elektromos járművel, rendkívül alacsony az influenza elleni átoltottság. Üdvözlöm a hallgatókat, jövök a részletekkel a mikrofonnál, Kristó Ákos. 50%-os készültségnél tart a csíkszeredai sutató meggyengült gátjának biztonságos átétele, közölte az Olt vízügyi igazgatóság. Jelenleg a fitópatak mederrendezésén, a fenékürítő berendezéseken, a bekötő úton és a tómeder tisztításán dolgoznak. A beruházás a tervek szerint halad, befejezése a rendelkezésre álló pénzügyi forrásoktól függően 2027-ben várható. A tavat még 2007-ben csapolták le, miután repedéseket fedeztek fel a gát szerkezetében. Eközben teljesen elkészült az Olt folyó töltésén kialakított kerékpárút, amelynek műszaki átadása augusztusban megtörtént. Az útvonal már teljes hosszában szabadon használható a kerékpárosok számára. A természeti örökség védelme az állam felelőssége, és kiemelt helyet kell kapnia a közpolitikákban, hangsúlyozta Nikus Ordán államelnök a bukaresti Climate Change Summit 2020 klímacsúcson elhangzott üzenetében. Az államfő szerint Romániának megfizethető energiára és korszerű infrastruktúrára van szüksége, de a fejlesztések során az erdők, vizek és természetes élőhelyek megóvását is biztosítani kell. Verespatak példáján keresztül kiemelte a helyi közösségek bevonásának fontosságát a döntéshozatalba. Külön felhívta a figyelmet a veszélyeztetett állatfajok, köztük a medvék védelmére, valamint a sérült és árva vadállatokat gondozó rehabilitációs központok támogatására. Nikus Ordán szerint a természetvédelemhez világos szabályokra, megfelelő finanszírozásra és felelős intézményi döntésekre van szükség. Jelentős különbségek mutatkoznak az autózás költségeiben a megugró üzemanyagárak miatt, derül ki egy elemzésből. A számítások szerint Romániában 100 km megtétele benzines autóval átlagosan közel 80 lejbe, dízellel közel 90 lejbe kerül, míg hálózatról töltött elektromos autóval mindössze 23 lejbe. Saját napelemes rendszerrel ez az összeg akár 5 lej alá is csökkenhet, vagyis az autózás mintegy 16-szor olcsóbb lehet. Nyilvános gyors töltő használatához ugyanakkor 40-49 lej körüli költséggel kell számolni 100 kilométerenként. Eközben Romániában a nyilvános elektromos töltőpontok száma meghaladta a 10 000-et, a tisztán elektromos járművek állománya pedig már több mint 75 000 darabot számlál. Az elemzők szerint a magas üzemanyagárak tovább ösztönözhetik az elektromos autók terjedését, bár a beszerzési ár továbbra is komoly akadályt jelenthet, olvasható a Krónikán. Romániában a 2025-2026-os influenza szezonban mindössze 1,3 millió ember, vagyis a lakosság közel 7%-a kapott influenza elleni védőoltást. A Családorvosok Országos Társasága figyelmeztet, hogy az influenza súlyos szövődményeket is okozhat, különösen az idősek, a gyermekek, a várandós nők és a krónikus betegek körében. Az orvosok arra biztatják a lakosságot, hogy mielőbb kérjék a védőoltást házi orvosuktól, mivel a védettség kialakulásához körülbelül 2 hét szükséges. Az oltóanyag már elérhetők a gyógyszertárakban, a veszélyeztetett csoportok számára pedig ingyenesek. A szakemberek idén különösen fontosnak tartják a gyermekek beoltását, amellyel a vírus családon belüli és közösségi terjedése is mérsékelhető. A hét hátra lévő részében Csíkszéken és környékén többnyire felhős, esős idő várható, 9-12 fokos nappali csúcshőmérséklettel, helyenként fagyos éjszakákkal. Jövő héten eleinte még előfordulhat csapadék, csütörtöktől azonban naposabb, szárazabb idő érkezhet.
1: Most pedig. Van az a pillanat, amikor az embernek egyetlen egy gondolata van, amikor az ember úgy érzi, hogy a hét közepén már túl lendült, és ez egy jó érzés. Holnap kispéntek van, de ma még a hump day, a döcnap. Horváth Gábor és Kis Bence, döcögünk.
0: Várjuk a forgalmi információkat is tőletek, 0730 54 88 88, átdöccentünk tehát a hét közepén, most már közeledik a hétvége, úgyhogy mindenki nagyon happy és nagyon boldog. Jason Derulo érkezik hozzánk itt a Take You Dance.
11: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
6: Vagány Vágány.
11: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: mit is mondjunk nektek? Azt, hogy pillanatnyilag a Peszedi arról támad, hogy akkor mi is lesz a kormánnyal. Úgy néz ki, hogy már ki van találva, hogy ki lehetne a Luca Niculescu új miniszterelnöknek a miniszterei. Ilyeneket látunk, akit még nem ismertünk sosem, hogy Alexandru Nazare, technokrata. Hát az mikor volt ő technokrata?
1: Hát mától az.
0: Jó, rendben. Szeretnék még ilyeneket. Jó, mindegy. Inkább nézzük, mit írnak a hallgatók, csak így valami frisset akartam
1: igen,
0: bedobni.
1: Igen, a Halo effektusról beszélgettünk ugye az előző órában, és Zsuzsanna írja nekünk az alkalmazásunkban. A mércét én is megütöm a férjem szerint. Azt mondja, elvett, van papírja is róla, de jó székelyhez mérten csak ritkán mondja, hogy szeret, ha majd lesz változás, akkor szól. Judit voltam, Csonka Homból, Püspök Molnáriból. De örvendünk annak, hogy onnan is hallgattuk bennünket.
0: Jól esik az ember lelkének az ilyesmi. Na jól van. Itt közben a gondolatunk egy picit arrébb ment. Mit is akartunk elmondani nektek?
1: Arról van szó, hogy elfogadta szerdán, tehát a mai napon a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely biztosítja a várandós nők számára a választott kísérő jelenlétéhez való jogot a vajudás és a szülés alatt. Tehát azt jelenti, hogy most már törvénybe foglalták azt, hogy esetleg mi, férfiak, mármint a férj, az bemehet a szülés
0: vagy alatt. Valaki, nem kötelező, tudod miért?
1: Nem kötelező, persze. Igen.
0: Vannak, vannak ezek a dúlák, akik ilyen jobb szó hiány, ilyen szülésasszisztensek. Vannak, mindegy. Tehát én úgy gondolom, hogy az, amikor egy nő egy gyereket a világra hoz, vagy szüléssel, vagy császárral, édes mindegy, az egy olyan dolog, amiben minden támogatást, amit úgy nagyjából lehet adni neki, azt meg kell adni. Nagyjából úgyis ő fogja lemeccselni, vagy az orvos, és ő, de ettől függetlenül, amíg oda jut, szerintem az egy olyan stressz, pláne az első gyerek, amiről nulla tapasztalatod van, hogy tényleg kell oda. Tehát most hány ilyen sztorit tudsz, hogy kipakolták a, mit tudom én, az akárkit, nem mehetett oda, vagy... Nem biztos, hogy feltétlenül. Tehát az Gábor, azért valljuk be, hogyha mi egy szülés végkéne nézzünk, akkor valószínűleg minket utána ápolnának.
1: Hú, hát én nem tudom, hogyha a feleségem meg fog kérni, hogy menjek be, én bemegyek, de szerintem engem fel fognak mosni.
0: Szerintem vigyél magaddal egy széket, mégpedig egy olyat, amiben így kipróbálod, hogy nem tudod eldölteni a széket, ha te elájulsz.
1: Mert nem tudom,
0: hogy de ezt azért tisztázzuk, igen? Hogy most gyakorlatilag a szülőszobában kicsit komplikáltabb, tehát a várandóság, a vajudás és a szülés alatt. A szüléshez oda én, ha egyszer opció, akkor nem megyek be. Nyilván, ha a feleségem azt mondaná, hogy ott kell lenni, akkor oda
1: akkor,
0: megyek.
1: Akkor ott leszel, igen.
0: Igen, lehet, hogy majd engem kell ápolni, nem az anyát, nem a gyereket, hanem a hülye férjet.
1: Csak el kell dönteni, hogy akkor stresszesebb egy szülőnő, amikor benn van a férje mellette, vagy esetleg nélküle. Hogyha egyedül van.
0: Igen, majd húzhatja a hajadat, tudod, hogy mondtam, hogy vigyázzál! De
1: hát, az enyémet már nem fogja húzni.
0: Valahol a szakálladat akkor azon igen, nem igen, újjad, igen. Hanem az orrod. Valami kerül, ne aggódjál, ha bántani akarnak, akkor az benne van. Őszintén, ez eddig is egyébként így lett volna a normális, meg voltak tudni, hogy az jó kórház, vagy jó orvos, mert beenged.
1: Ja, akkor eddig így volt? Tehát törvényben volt iktatva, hogy nem mehetett be egy kísérő?
0: Nem volt törvénybe iktatva. Nem volt törvénybe iktatva az se, hogy se az ellenkezője. Nem vagyok meggyőződve egyébként. Érdekes lenne megkérdezni egy nőgyógyászt, egy szülésznőgyógyászt, hogy mikor mondja azt, hogy inkább ne menjen be a kísérő. Mert lehetom, tehát ha valami komplikáció lép fel, ahol tényleg igen. Gyorsan be kell, szerintem úgy kidobnak, hogy a lábad nem éri a földet. És nem is fogok igen, tiltakozni ezzel ellen, egy orvos ezt tudja. Na, mi a véleményetek?
1: No, várjuk a sztorikat amúgy, igen. Hogyha voltak kísérős szülések, akkor lássuk, hogy milyen sztorik kerekedtek ki ezekből. Megyünk tovább.

félszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Itt volt a Szélcsend a Follow the Flow előadásában a Rádió Gagán. Arról beszélünk, hogy a nők kérésükre az általuk választott személy kíséretében vajuthatnak és szülhetnek, és ezek a jogok csak orvosilag vagy járványügyi szempontból indokolt esetben biztonsági okokból korlátozhatók.
1: Az jó, amit
0: írja elő a tervezet.
1: Legalábbis. Az a helyzet, amit az előbb mondtam, hogy tényleg van az, amikor komplikáció. Akkor igen, tényleg igen. Ne legyél ott, ne, hogy mondjam, úgy érzem, hogy megakadályoznád az orvost, hogy végezze a munkáját. Jó, hát kíváncsiak voltunk ugye sztorikra, és hát úgy néz ki, hogy
0: igen,
1: kapás.
0: Tehát inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy voltatok-e már ilyen apás szülésen, vagy vannak-e hallgatóink, voltak-e hallgatóink olyan helyzetben, hogy apás szülés, tehát hogy az apa is bent lehetett. Levente a következőket írja. Sziasztok! Én ben voltam a feleségemmel a szülésnél, mert megígértem neki, hogy jóban, rosszban mellette leszek. Azt hittem, majd fogom a kezét, biztatom, mondom, hogy ügyes vagy, mindjárt itt a baba. Ehhez képest az orvos rám nézett, és megkérdezte, jól vagyok-e, mert olyan fehér vagyok, mint a fal. Mondtam, persze, doktor úr, csak egy kicsit melegen van. A következő emlékem az, hogy a feleségem szülén, meg egy széken ülök, a nővér pedig legyezkedett. Na hát ez az a helyzet, erről beszéltem én is. Igen, így tudom elképzelni.
1: A nővér kellett volna segítsen a szülésben.
0: Igen, igen. És ott apát kellett legyezgetni, mert nem volt jelen.
1: Apa jelen akart lenni, de hát ugye hiába erős a lélek, ha a test gyenge.
0: Ez így van. Az erő elment Leventéni.
1: Szerintem a pasasok egy jelentős részénél ilyenkor a kicsi ember a nagy ólóval jön, úgy összeszaggatja a filmet, mint ha megittad volna az összes vodkát. És az összes vodkára gondolok.
0: Van üzenetünk újabb, azt írja a hallgató, hogy név nélkül olvassuk be. Olvasod, Bence? Ott van a WhatsApp, meg van nyitva.
1: Igen, azt mondja, hogy nálunk, hölgyről van szó, annyit azért mondjunk el. Igen. Mindkét szülés apás szülés volt. Nagyon megnyugtató érzés volt számomra, hogy ott van. A férjemmel volt, és végig kapaszkodtak a karjába, gondolom kapaszkodtam, csak itt bejavított. Jelenleg kell apuka egy úgynevezett tanfolyamot csináljon, hogy beengedjék a szülésre.
0: Ja.
1: Igen, tudom, voltak ilyenek, őszintén, okosnak
0: de
1: tartom.
0: Hát a tanfolyamon nem... mire készítenek fel, hogy ne
1: a szülésen ne kerülj
0: pánikba? Hát, azt szerintem hozza magával a helyzet.
1: Nem tudom, hogy mi az igazság. Van olyan barátom, aki végzett el ilyen tanfolyamot, azt mondta, hogy hasznos volt. Tehát ő úgy élte meg. Egy olyan ember, akinek adok a véleményére, úgyhogy elhiszem, hogy nem volt ez haszontalan. Uh-huh. Hát gratulálunk akkor a férjnek, a hallgató férjének, akitnek, hogyha az a kérdésetek, hogy ne olvassunk nevet, akkor nyilván nem mondunk nevet.
0: Igen, igen.
1: Őszintén, én úgy gondolom, egyébként tényleg ez az egyetlen szempont, amit én is okosnak tartok, hogy ha a nőnek akkor, amikor fizikailag nem tudsz támasza lenni, na, tehát nem tudod átvenni, meg arról nem beszélve szerintem, hogy mi férfiak össze vagyunk rakva, hát egy szülésnél az hallaná az egész város, úgy ordítanánk kínunkba, de ehhez nő kell, és, de hogyha ott tudsz lenni, és tényleg lelkileg támasza tudsz lenni, vagy érted, lehet, hogy csak az kell, hogy beszélsz, vagy mit tudom én, hülyéskedsz, vagy hozol neki egy vizet, vagy megmondja, ülj csendben, mert megváglak. Tehát ja, mindegy, ja. Mi van, ilyenkor ő a főnök. Hogyha az neki jó, hogy ott legyél, akkor ez, természetesen ez benne kell legyen, én is így érzem.
0: Péter írja, én annyira izgultam az első gyerekünk születésénél, hogy amikor a feleségem azt mondta, fogja meg a kezét, automatikusan a mellettünk álló szülésznő kezét kaptam el. Szorítottam, mint a satú, és mondtam neki, hogy együtt megcsináljuk. Szorítottam, mint a satú. És milyen bizalommal, hogy bíztatta Péter, együtt megcsináljuk.
1: Igen, és gondolom a szülésznővér azt mondta, hogy hát már volt ilyen. Csak a kezem könyörgöm, ne tegyet.
0: Ez jó.
1: Swedish House Mafia és a Wait So Long, ami itt szól.

0: azért jönnek az üzenetek, úgy néz ki, hogy az apukák azok ma tollat ragadtak. Következőket írja nekünk Lóri. Sziasztok, azt hittem, hogy ilyen csak az amerikai filmekben van, hogy előtte jártam erre a tanfolyamra, amit már sokan említettek, gyakoroltuk a légzés technikát, még az útvonalat is kitaláltam, hogy hogy lehet a sürgősségre felírni, sürgősségre gondolom kórház akart ez lenni, amikor elindul a szülés, és amikor elindultak a fájások, büszkén felkaptam a kórházi táskát, kinyitottam az ajtót, magabiztosan lerohantam a kocsimhoz, akkor jutott eszembe feleségem, azt ott hagytam még a lakásba. Ops. Tényleg ilyen csak a filmben volt. Figyelj, ő készen állt. Aztán, hogy az, tehát ő a részét megtette, az az, hogy nem jött, az már egy másik történet.
1: Igen, gondoskodjon magáról. Robi is ír nekünk, nálunk az apás szülés úgy zajlott, hogy a feleségem vajudott, én pedig próbáltam mindenben segíteni. Egyszer csak megkérdeztem, hogy ehetnék-e valamit, mert reggel óta nem ettem. Na, ezt nem kellett volna, úgy nézett rám, hogy abban több fájdalom volt, mint az összes fájásban együttvéve. Azt mondta a feleségem, persze drágám, menj csak egyén nyugodtan, én addig majd megszülöm egyedül a gyereket. És Attilának is van egy Facebook üzenete, azt írja, sziasztok, én benn voltam mind a két gyerek születésénél, de úgy éreztem, hogy egy élet jön, és egy élet megy.
0: Gondolom az övét.
1: Szegény fejed, Attila.
0: Zoltán írja, WhatsApp-en jött, azt mondja, hogy vajon a tanfolyam nem abból áll, hogy be kell menni, gyakorlatozni egy olyan anyukához, akinek a férje nem vállalja a szülést, és amire te oda kerülsz, hogy menjél a feleségeleddel, addigra már legyen tapasztalatod? Nem tudhatod sose.
1: Alkalmazásban is érkeznek az üzenetek, azt nézem, hogy Lóránt Attila írja. Sziasztok, vagányok! Jelen voltam mindkét lányom születésénél a szobában, csak mi voltunk, és a bába, aki ahányszor csak belépett a szobába, előtte kopogott. Az első lányunkkal 4 napot voltunk a kórházba, mire megszületett, ez idő alatt végig bent lehettem, saját szobánk volt, fizette a biztosító. Mindez Németországban történt, írja Lóri.
0: Hát erre azt mondom, hogy schön, nálunk nem így van.
1: Ganz schön.
0: Igen, zesön. Na jól van, Erika. Sziasztok, én 2 szültem, de oda nem hiányzott a férjem, sem lelkileg, sem testileg, az emojik, ez a szembe lehet akart, vagy azért ez kellett. Abszolút nem is jött volna be, mert biztos, hogy mindenki őt kellett volna most. Hát igen, ez sajnos benne van a pakliban, de köszönjük szépen, hogy ilyen őszintén írtok, mert jól esik a lelkünknek. Van még egy üzenetünk. Vagy neked is van még, amit? Itt jött Facebookon.
1: Na, go!
0: Következőket írja nekünk. Azt mondja, hogy anonim kéri. Amikor végre megszületett a kisfiam, az orvos kezembe adta az ólót, hogy vágjam el a köldök zsinort. Én ezt így megpróbáltam, majd könnyes szemmel ránéztem a feleségem, mondtam, hogy ez volt életem legszebb élménye. Ő rám nézett, és annyit mondta, hogy jó, de most menjél ki, mielőtt összeesel. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt még volt egy-két büszke férfi. Gratulálunk! A gyerek gondolom most már le van a köldök zsinorról vágva.
1: Ildikó írja. Sziasztok! A férjem előtte megnézett 17 videót arról körülbelül, hogy hogyan kell segíteni a szülésnél, megtanulta a légzéstechnikát, a masszást, a megfelelő biztató mondatokat, aztán amikor tényleg eljött az idő, ott állt mellettem és azt mondta, lélegezz mélyeket, drágám, be is ki. Mondtam neki, hogy ha még egyszer elmagyarázza, hogyan kell levegőt venni, én személyesen gondoskodom róla, hogy ő is kipróbálhassa a fájásokat. Ezért mondom, hogy nem mindig jó az, hogyha a férj vagy az apa benn van ezeknél a szülésnél.
0: En.
1: Stressz helyzetben, igen?
0: En írja. Elég hosszú volt a szülésem, és fájdalmas is, írja zárójelben. A 18. órában a férjem végre elérkezett, meg látta az időt, hogy megmutassa, hogy mennyire velem érez. Odaállt az ágy mellé, szememben nézett, és azt mondta, hogy édesem, annyira sajnálom, én ma olyan álmos vagyok. Csoda, hogy ott nem váltunk el azonnal. Jaj. Jó, ehhez kell egy zene is most már.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Reklám.
1: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Elektroszolár Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolarexpert.ro. Elektroszolár Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
2: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
3: Annyi mindent kéne.
4: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 17-én Csíkszeredában a szakszervezetek művelődési házában. Szerezd be a jegyed a prokultura.ro oldalon vagy a helyszínen.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A HOME-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. HOME. Biztos partner az építkezésben.
7: Haladás utca 18.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágerek.

0: Jó, Melinda üzenete, az nem pont ide vág, de egyetértünk. Nézzük meg, hogy még mik vannak. Igen. Azt írja nekünk az egyik anyuka. Amikor elérkeztünk a baba kitolási szakaszához, a szülésznő az rám mosolygott, hogy na gyerünk, nyomjon úgy, mintha az élete múlna rajta. Kinyitottam a szemem, megláttam a férjem, aki a háttérben teli tüdőben nyomott velem együtt. Az orvosnak kellett rászólni, apuka maga lazítson, mert a végén még a szomszéd szobába kell bevigyük. Én ezt azért így látom, hogy ez, legalábbis az empátia megvan, nem tudom mennyire segít.
1: Másik üzenetben ugyancsak névnélkül kéri a hallgató. Az én férjem annyira félt a szüléstől, hogy a kórháznál még azt mondta, ő mindenáron bent lesz velem, aztán amikor meglátta a szülőszoba ajtaját, hirtelen eszébe jutott, hogy az autóba égve maradt a lámpa. Lement ellenőrizni. Utána eszébe jutott, hogy nincs elég aprója a parkoló automatához, aztán vett egy vizet. Na igen, de a sztori végét nem írta le a hallgató, hogy végül bent volt a szülésnél vagy sem. De
0: én úgy igen, érzem,
1: tehát
0: hogy
1: erről itt beszélek, hogy amikor stressz helyzetbe kerül a férj vagy az apa, akkor olyan hülyeségeket csinálhatunk, hogy inkább ne ígérjük azt, hogy bemegyünk a szülést végignézni.
0: Nem tudom. Figyelj, maradjunk abban, hogy a méltósághoz hozzájárul az is a nő méltóságához, hogy legyen mellette valaki. Hogyha persze van. Tehát egy jó ideig, ez ilyen, hát tudod, volt, ahol azt mondták, hogy esetleg pénzzel kellett elintézni, nem nálunk, de nagyvárosokban.
1: Ahhoz, hogy bent lees a szülés.
0: Há, igen, a doktor úrnak egy kicsi figyelmességet adtak, és akkor beengedte. Nálunk azért ez nem így működik szerencsére, de hallottunk ilyeneket, illetve hát ott volt a magánkórház. Egyébként a magánkórházas szülést az csak azért szeretem ilyen szempontból. Nem hiszem, tehát most már elég sok fiatal orvosok, azok egyértelműen nem szoktak, vagy fiatal labb orvosok. Nem ez a adidaborítékot, maddig nem történik semmi kategória. De

0: földre ülök, onnan kisebbet tudok esni. De legalább lesz jogunk ahhoz, hogy bemenjünk, ha az anyukának ez segít, nyilván úgy gondolom, hogy be kell menni, ha az anyuka azt mondja, hogy ne gyere ide nekem, akkor azt kell csinálni, amit férfiak ilyenkor szoktak, iszol a haverokkal.
1: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
2: A Vagány Vágány.
1: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

0: Jó van. Az a helyzet, hogy a játékunk még a holnapi nap tart. Hogyha akartok nevezni, ezt még mindig megtehetitek. A 0735488888-on Gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezet és hoteltől lehet például páros hétvégét nyerni, azaz párosan hosszú hétvégét nyerni. Vagy a Gamma Electronics felajánlásából 109-es Full HD TV, vagy Smart Business Management által egy darab páros két éjszakás hétvége a Bordőr Hotelbe. Szóval csomó izgalmas dolog van.
1: Annyi minden van, hogy tényleg érdemes még egy pár percig regisztrálni, ha bár holnap délelőttig még elküldhetik te a regisztrációs üzenetet, most jönnek a hírek.
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó, szuper. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok.

0: Köszönöm.
1: Már visszahangosítottam a rádiót?
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kocifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
0: Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
4: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
5: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
6: Blautec.
5: Melegre tervezve.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a havazsiré.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
11: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
12: Annyi mindent kéne.
13: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 17-én Csíkszeredában a szakszervezetek művelődési házában. Szerezd be a jegyed a prokultura.ro oldalon vagy a helyszínen.
14: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől és a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Medve támadt egy juhászra a Hargita megyében, március végén kezdődhet az előkészítő osztályokba való beiratkozás, hűvös változékony idő várható Csíkszéken. Üdvözlöm Önöket, jövök a részletekkel a mikrofonnál, Kristó Ákos. Szerdában jelenleg fák gajazását, meccését és kivágását végzik, tájékoztatott Bors Béla alpolgármester. A munkálatok célja a száraz korhat és veszélyessé vált ágak, illetve fák eltávolítása, ezáltal a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés biztosítása. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a beavatkozások a megmaradó faállomány egészséges fejlődését is szolgálják. A városvezetés fokozott óvatosságot kér a munkálatok környékén közlekedőktől. Medve támadt egy juhászra ma délután a Felsőboldogfalva községhez tartozó Telekfalva közelében, miközben a férfi a juhait legeltette. A bokros területről előbukkanó nagyvad a juhász lábszárán, térdén és combján okozott sérüléseket, majd a juhászkutyák kergették el. A sérültet a székelyudvarhelyi kórházba szállították, ahol ellátták a sebeit és megfigyelésre bent tartják. Állapota nem súlyos, várhatóan néhány napon belül hazaengedhetik, olvasható a Székelyhonon. A tanügyminisztérium tervezete szerint 2027. március 31-e és április 23-a között írhatják be a szülők gyermekeiket az előkészítő osztályokba a 2027-2028-as tanévre. Az első szakasz eredményeit május 21-én, a végleges névsort pedig június 17-én teszik közzé. A beiratkozás kötelező azoknak, akik 2027. augusztus 31-éig betöltik 6. életévüket. A szeptember és december között 6 éves korba lépő gyermekek megfelelő fejlettségi szint és szakmai ajánlás alapján kezdhetik meg az iskolát. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az időpontok egyelőre nem véglegesek, a közvita után még változhatnak. November 1-től új vámkezelési szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagokra. Az új előírások szerint az internetes rendelések esetében a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós átalányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Emellett szigorodnak a termékazonosítási szabályok is, hogy könnyebben kiszűrjék a veszélyes vagy nem megfelelő árukat. A változások az EU valamennyi tagállamát, így Romániát is érintik. Újra bekerült a román női kézilabda válogatott keretébe a Zetela kiszületésű Kerekes Éva, aki jelenleg a brassói korona játékosa. A nemzeti csapat október 19-e és 22-e között Bukarestben edzőtáborozik, majd október 23-án és 24-én két felkészülési mérkőzés játszik Horvátország ellen. A találkozók a decemberi részben romániai rendezésű Európa-bajnokságra való felkészülést szolgálják. Románia a kontinens viadalon Norvégiával, Svájccal és Észak-Macedóniával szerepel egy csoportban, mérkőzéseit Kolozsváron rendezik. Magyar válogatott eközben Franciaország ellen készül, az Európa-bajnokságon pedig Nagyváradon lép pályára. A címvédő VSK Székelyudvarhely 7-3-ra legyőzte az újonc FK Csíkszeredát az U19-es futsalbajnokság harmadik fordulójában. A VSK ezzel harmadik mérkőzését is megnyerte a bajnokságban, és továbbra is 100%-os mérleggel szerepel a székelyföldi csapatokat felvonultató csoportban. Olvasható a Székely Sporton. A hét hátra lévő részében Csíkszéken és környékén többnyire felhős, esős idő várható, 9-12 fokos nappali csúcshőmérséklettel, helyenként fagyos éjszakákkal. Jövő héten eleinte még előfordulhat csapadék, csütörtöktől azonban naposabb, szárazabb idő érkezhet.
1: Most pedig. Ütött az utolsó óra, és... Az utolsó óra az valóban bekattant, na de mindegy, kicsit mielőtt az éjjelre rátérnénk. Térjünk rá a fontosabb kérdésekre, Horváth Gábor és Kis Bence, itt vagyunk veletek, mondhatni, lássuk a medvét.
6: Nézzük meg a medvét, hogy mennyire kell megóvnunk a medvéket. Na de, hogy miről van szó, ez mindjárt kiderítjük. Ti regisztrálhatok még játékunkra holnap délelőttig, 0735488888. Shepard köszöntjük itt a Pink Pony Club.
16: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
17: Vagányvágány.
16: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Nem tudom, ki írja a Nikusor üzeneteit. Valószínűleg leginkább a ChatGPT, mint mindenki más.
1: Mármint a közleményeit.
0: Igen, tehát volt egy ilyen, hogy Climate Change Summit 2026. Ez Bukarestben.
1: Yes.
0: Ez egy klímacsúcs. Hát ugye, pont ha nem beszéltünk volna ma arról, hogy nem lehet egyszerre zöldíteni is, és energiabiztonságot is teremteni egy egész kontinensnek. Sajnos ez egy olyan történet. Nyilván nem kell lemondani arról. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak a zöld céljai azok jók. Csak a megvalósítása, tényleg ne előzzük meg a szekérrel a lovat, mert akkor baj lesz.
1: Jók, de utopisztikusok. Ennyit tennék én hozzá. Tehát semmi realitása nincs jelen pillanatban.
0: Tehát igen, tehát attól a perctől fogva, hogy mindenki többé-kevésbé önmagát el tudja látni energiával, onnantól érdekesebb lenne a történet. De ettől messze vagyunk. Mondhatni azt, hogy legalább a számot lejjebb kéne faragni, de nem is erről volt szó. Mai nap ugyanis Nikusor Dán nem jelent meg személyesen, hanem egy üzenetet küldött, amit a környezetvédelmi ügyekért felelős elnöki tanácsadó, egy bizonyos Stefania Georgiana Simion, nem összetévesztendő a másikkal, olvasott fel, és azt mondta, képzeljétek el, hogy Romániának biztos és megfizethető energiára, stimmel, beruházásokra, stimmel,
1: okay.
0: A klímaváltozásra felkészített infrastruktúrára, ezt egyszerűen nem értem, és fontos, hogy védjék a medvéket. Hát az anyja kínja.
1: Pontosabban arról van szó, hogy az államelnök felhívta a figyelmet a veszélyeztetett állatfajok, például a medvék megóvására.
0: Hol veszélyeztetett valami... az a medve? Esküszöm.
1: Annyi van belőle.
0: Populáció van belőle. Igen. Nem azt mondom, hogy lőjenek le minden medvét, félre ne értsetek. Csak egy kicsit azért,
1: nem erről van szó, csak...
0: ilyen alapon könyörgöm, védjük inkább a farkas, mert azt tényleg veszélyeztetett.
1: Kinek akar ezekkel az üzenetekkel kedvezni Nikusor Dán? Én azt nem értem. Mert hogy a román állampolgárokra nézve nem jó ez az üzenet, az is biztos.
0: Te figyelj, vannak olyan emberek biztos Bukarestben, akik nagyon aggódnak a barna medve sorsáért. Csak ezzel egy baj van, egy 5. emeleti panellakásban Bukarestben könnyebb a medve miatt aggódni, mint mondjuk nem tudom, annak a tanárnak, akinek az iskolája udvarán ott jár a medve, annak a szülőnek, akinek az utcájában ott jár a medve. Szóval ezt egy kicsit valahogy nem úgy kéne megoldni. Nem azt mondom, hogy a lelövés a legjobb megoldás, de hogy amit eddig alkalmaztunk, semmi nem működött rendesen. Vagy alkalmaztunk-e hát valamit?
1: Most nem tudom, hogy a kilövési kvótáról mostanság szó van-e, vagy abban az esetben, hogyha a medve az emberre támad. Mert itt ez volt a legutóbb a probléma, hogy nagyon kevés volt, vagy kicsi volt a kilövési kvóta, és emiatt sok szakember, többek között erdészek is fel voltak háborodva, hogy már miért nem változtatják meg a törvényt. Abban az esetben, hogyha a medve emberre támad. Erről beszélünk.
0: Egyfelől, ezt mondjuk most már megvan oldva, de azt is hozzátenném, ugye, hogy nem a vadászengedélyeknek, újra fogalmazom, nem a trófea vadászatot akarom én itt helyzetbe hozni. Van meggyőződésem szerint nem egy, nem kettő, jó néhány olyan hallgató, aki ért a kérdéshez. Ha nem a hallgatók közt, akkor biztos az országban van ilyen szakember. Engedjék meg, hogy ők találják ki, hogy ezt hogy lehet megoldani. Nyilván a szakemberek nem csak állatvédőkörökből kell jöjjenek, hanem kell ott mezőgazdasági, vadgazdálkodási erdész is legyen, mert egyszerűen több szem többet lát. Kirakni a konyhakést, aztán aki meggyőzi a többieket, az nyert. Gratulálunk, nem?
1: Igen, de tegyük azt még hozzá, hogy ne csak egy mondatot ragadjunk ki a közleményéből, amit az államelnök küldött, hanem ugye azt már mondtuk, hogy Nikusor Dán felhívta a figyelmet a veszélyeztetett állatfajok, így a medvék megóvására, valamint a Petresti Vadvédelmi Rehabilitációs Központ és az ehhez hasonló többi létesítmény munkájára, ahol a szakemberek és önkéntesek sérült és árván maradt vadállatokat is ápolnak. Ezzel egyetértek, csak hogy a medvéket ide miért kell bevonni.
0: A vadaspark az egy másik történet. Igen. Tehát az teljesen rendben van. Egy vadas parkban, igen, ott nyugodtan van helye az ilyeneknek. Mondtam, nem kell kinőni ész nélkül minden vadat, csak meg kell nézni, hogy melyik az, amelyik esetleg problémát okoz, és nem fontos az állomány szempontjából.
2: Színre tesszük a délutánokat. Vagányvágás.

kellett, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: A medvék megóvására is felhívta a figyelmet Nikus Ordán, de ahogyan jeleztük is, tehát arra is felhívta a figyelmet, de itt másról is szó van, mert kiemelte, hogy ezen tevékenységek itt többek között a vadasparkról beszélünk, támogatásának szükségességét és a rehabilitáló központok stabil működésének biztosítását. És Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a természetvédelemnek szerves részévé kell válni a minden fejlesztésre irányuló kezdeményezésnek, ez pedig jól meghatározott szabályokat, alapos elemzéseket és felméréseket, valamint a konzerválásra biztosított forrásokat feltételez. Az a problémám ezzel a közleménnyel, vagy ezzel az az a bajom ezzel az üzenettel, Nikus Ordán üzenetével, hogy ilyen leszel semmi fog megjól.
1: Ez egy nagyon szépen
0: hangzik.
1: Így van, egy nagyon szép általánosságokat felsoroló, szerintem egy semmit mondó üzenet. Értem, egyébként még azt is megértem nyilván, hogy Nikusornak nem volt különösebben ideje most ilyen üzenetekkel foglalkozni, mert egy kormányválságot próbálgatja.
0: Hát épp a parlamentet akarja feloszlatni, úgyhogy.
1: Nem akarja feloszlatni, szerintem ez csak egy olyan dolog volt. Kíváncsi vagyok, hogy meglépte el volna, de ez volt szerintem az a lökés, amire szükség volt, csak már így is 5 hónapja lökjük. Más azért nem 5 hónapot szokott lögdösödni, mert az már nem lesz egy egészséges dolog. Na, tehát el kell gondolkozni azon tényleg, hogy ez most jó, rossz. Szerintem ez, amit Romániában történt eddig, az nem kérdés, hogy rossz volt.
0: Igen, hát ahogyha már a politikáról beszélünk, akkor említsük meg a Peszedét, mert annak a vezetése ma délután dönt arról, mostanság,
1: illetve
0: hogy
1: a manadjából döntött szerintem, csak
0: igen, döntött is. Úgyhogy fordulat jöhet, hogy a padhelyzetet oldják fel.
1: Hát úgy néz ki, hogy ők azért most már hajlandóak lesznek nagyjából támogatni ezt a kormányt, annál is inkább, hogy nézegettem a miniszterek listáját, mind peszedések, semmi más nincs benne. De úgy érzem, hogy várjál, nem éppen technokrata kormánynak hívják, hanem valamilyen pseudo-technokrata.
0: De miért pseudo?
1: Hát
0: szerintem itt simán technokrata kormányról beszélünk, hogyha felállítunk.
1: Nincsenek már, Gábor, nekünk sose volt technokrata kormányunk. Amikor azt mondták, hogy az van, akkor se volt. Akkor is
0: Csolos idejében nem volt az?
1: Amúgy apropó Csolos. Ezt, tudod, hogy nézegettem a tanácsadóit, Nikus Ornak kiülött mellette?
0: Na
1: Csolos.
0: Ki? Tehát
1: egyszerűen ezektől nem lehet megszabadulni. Én őszintén, tehát vannak nálunk ilyen politikai, nem tudom, túlélők, azt kell mondjam, hogy de ezek szerint Dacian Csolos és egyike ezeknek. Nem a legrosszabb arc a teljes román politikában, csak amikor megláttam, nena. Tehát az előző technokrata kormánynak köszönhetjük egyébként a medve problémát. Azért azt ugye el szeretném mondani, ők voltak, akik azt mondták, hogy nem lehet egyáltalán kilőni medvét, na akkor nem mértük fel, hogy mekkora problémát okoznak ezzel. Remélem, hogy most ilyen nem lesz. Őszintén ettől akkor, nem tudom, én is mindig úgy vagyok ott, hogy mint a hülye gyerek, hogy mindig azt hiszem, hogy akkor most jobb lesz. Nem lesz jobb. Mi a franctól legyen jobb?
0: Dehogy lesz jobb, csak végre legyen stabilabb a helyzet Romániában, mert most már elegünk van ebből, hogy fél éve nincsen kormányunk és miniszterelnökünk. Viszont tegnap fellélegeztem, amikor az RMDSZ is belengedte, mármint Kelemen Hunor közölte, hogy megszavazzák azt a kormányt és kormányprogramot, amelyel Luca Niculescu a parlament elé áll.
1: Szerintem az RMDSZ is úgy volt, hogy mindegy, nagyjából innentől arra fele, hogyha hát ott a bodra kutyát, ő is miniszterelnök lesz, csak most már tényleg legyen teljes miniszterelnöki köre. Azt azért el kell mondjam, hogy egy csomó minden az van, hogy például nem lehet átvinni törvényeket. Tehát láttam Táncos Barnának olyan dolgait, ami jó lenne mezőgazdászok támogatására, miniszter is, csak kell a parlament jóváhagyása. Na, így nem lehet haladni, úgyhogy ezért kell egy teljes körű kormány. Szerintem péntekre meg lesz, vagy legalábbis nagyon merem remélni, hogy meg lesz.
2: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Claude a jó barát, ő az Anthropicnak a terméke. Egyébként aki így inkább IT-ban utazik, az valószínűleg ismeri, mert hogy elég jók a képességei ennek az AI-nak, sőt mondhatni azt, hogy neki vannak a legjobb képességei, hogyha ilyesmiről van szó. Olyan figyelmeztetést adtak ki, ami egy kicsit meglepődtem. Én nekem elég sok okos eszközöm van otthon, beleértve két okos porszívót, amiből az egyik olyan okos, hogy meg se indul.
1: Fellázadnak, figyelj csak meg.
0: Hát figyelj, tehát a gépek lázadása az innen. De figyelj, mikor kezdődik a Terminátor? Hányban zajlik? 29? Már mintha. Én valamire úgy emlékszem, hogy igen.
1: Igen, lehetséges. Na, arról van szó, hogy az EMI modellek önreplikációjának lehetőségét vizsgálva arra jutottak az Anthropic kutatói, hogy már csak hónapokra vagyunk attól, hogy az úgynevezett EMI, tehát mesterséges intelligencia férgek hozzáférkőzzenek az internethez csatlakoztatott otthoni okos eszközökhöz. Most nem tudom, hogy a kazánunk vagy a kandallónk ilyen szempontból érintette.
0: Okos, mert le van csatlakozva?
1: Így van, így van. Tehát tudom én telefonról is ki is bekapcsolni a kandallót. Uh-huh. Bárhol legyek a világ bármely részén. És hogyha ezek a férgek megérkeznek, akkor nézhetjük.
0: Hát figyelj, az első, hogy mondjuk az otthoni wifi jelszavadat egy olyanra cseréled le, hogy meg elég nehéz hozzá. Biztos vannak ötletek, hogy hogyan lehet ezt kibekkelni. Na kérem szépen.
1: Hát de bocs, most közbeszúrnám azt, nem tudom, olvastad azt a hírt egy pár nappal ezelőtt, hogy valamilyen hackerek bejutottak ilyen bevásárló központok fagyasztóládáiba.
0: Igen, Franciaországban.
1: És áttették melegedésre.
0: A Carrefour, meg mit tudom én, tehát jó néhány jár. A sajt részlegen el tudod képzelni, hogy smak volt, felnyomták 35 fokra.
1: Tehát ez képzelheted ott, milyen passzvordok lehetnek, jelszavak lehetnek?
0: Nem tudom, milyenek lehetnek, hogy őszinte legyek. Mindennek vannak ilyen sérülékeny részei. Minden esetre izgalmas. A vállalati kutatók, az Anthropic kutatói szerint,
1: igen,
0: az AI modellek ugye tényleg olyan eszközökbe fognak belefeküdni, mint az okos tévé, okos sütő, robotpolszívó, és aggasztóbb, hogy a kisméretű beépített mesterséges intelligencia csippel működő biztonsági kamerák és a videokonferenciához használt rendszerek is célpontok lehetnek. Tehát majd otthon fogják, nekünk azt mondta annak idején, ja Isten, informatika tanárnő egyetemen, hát nem volt valami okos a lelkem, azt mondta, hogy a kínaiak beépítik a kicsi kamerát a tévébe, és úgy figyelik, hogy te csórén otthon mit csinálsz. Gondolkoztam, hogy hát, hogy maga kinéz, szerintem Kínában a szervert is lekapcsolják. Na de mindegy.
1: Lefagy az atya úristen is.
0: De a tévé leesik a falról rögtön.
1: Na és az Anthropic kutatói a vállalat hétfőn közített jelentése szerint azt vizsgálták, hogy egy mesterséges intelligencia modell képes lehet-e internethez csatlakoztatott eszközökbe behatolni, majd onnan más eszközökre átterjedni, és az adatközpontok helyett önmagát másolva azok beépített csipjein futni. És hát kiderült, ahogy mondtad te is, hogy igen.
0: Igen, nem. Most kérdés, hogy mennyire tudja meg, de valószínűleg, hogy nagy biznisz lesz, hogy csippeket cseréljél ilyeneken, hogy emmi biztos. Én egyébként most már azt várom, hogy mikor jön elő az az állapot, amikor azt mondják, hogy mi az mesterséges intelligencia vírusok ellen is. Hát ugye féreg, worm, tehát értsed, de csak valaki úgy nézem megint AI-jal fordította a szöveget, és ennyit sikerült összehozni belőle. Nem erősen értette, hogy miről van szó. Na de hát a logika az, hogy igen, persze, tehát tudjuk, hogy okos dolgokat csinálnak. Gondolj arra, hogy mesterséges intelligenciával olyanokat hoztak az utóbbi időben össze, hogy mosolyogtam. Ott vannak az Adobe termékek, amiket nagyon szeretünk. Valaki nekiállt, és ugyanazokat a funkciókat megcsináltatta a mesterséges intelligenciával, úgyhogy az egész szabadon elérhetővé vált. Például pont az Audition nincs, amit mi szeretnénk, de azon kívül a Premiere meg ezek elérhetők ilyen változatban, és jogilag tiszta a dolog.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Plecskálunk, informálunk, eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
1: Ez is a Rádió Gaga.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Reklám.
1: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Októberben az Amigo polcain a Sepsiszentgyörgyi Bertis jól ismert húskészítményeivel és a Hargita lábánál készülő kápolnási tészta tojásos száraz tésztáival találkozhat. Most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van. Amigo.
2: Építs karriert a borbély szakmában. A Borban Academy gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
3: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg pontró. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg pontró. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg pontró oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
0: Haladás utca 18.
5: Szeretnél egy Smart TV-t?
6: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
5: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
6: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Madéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
0: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
8: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Na de nézzük a legrosszabb forgatókönyvet, amit okozhatnak ezek az emiférgek, mert a kutatók arra jöttek rá, hogy rajként is egyesülhetnek, hogy számítógépes hardvereket támadjanak meg, és a kutatók szerint ennek egyelőre leginkább az otthonok, illetve a kisvállalkozások eszközei vannak kitéve. Egy ilyen replikátort nehéz lenne leállítani, mivel nincs olyan központja, ahol le lehetne kapcsolni. Arra kell törekednünk, mondják a kutatók, hogy megerősítsük a rendszereinket, hogy megnehezítsük az ilyen replikátorok terjedését, ugyanakkor fel kell készülni arra is, hogy olyan világgal kell majd megbírkoznunk, amelynek ezek a replikátorok már a kitörölhetetlen részei. Ezt írták le a kutatók. Tehát itt én a bús jövőt kezdem felfesteni.
1: Igen, mert gyakorlatilag egy olyan jelenben élünk, ahol a vírusoktól így megszabadultunk. De emlékszel adott ponton számítógépes vírus? Ugyanaz lesz. Megtanulunk, majd teszel replikátor védelmet. Kicsit komolyabb kell legyen, mert talán az a különbség, és ez nagyon fontos, hogy amíg régen volt mondjuk egy számítógép a házban, ami nem működött, most már jóforma a tévé is okos, mindenkinek okos tévéje van. Az másrészt, hogy sajnálom, de azt kell mondjam, hogy hülye, de ettől függetlenül meg tudja zavarni valami olyan szoft, ami egyszerűen elkezd hülyéskedni rajta.
0: Csak úgy vagyok én ezzel az egész dologgal, ezzel az egész EMI rendszerrel, pontosabban a mesterséges intelligenciával, hogy szerintem a világ társadalmai nincsenek felkészülve. Tehát olyan hatalmas lépésekben fejlődik a mesterséges intelligencia, mert ugye a legnagyobb EMI fejlesztő cégek már egy ideje világvégét vizionálnak amúgy, nem teljesen alaptalanul. Mostanában több ijesztőnek tűnő biztonsági incidens is történt, amikor az EMI ügynökök úgymond tovább nyújtózkodtak, mint ameddig a takarójuk ért. Például az OpenAI mesterséges intelligencia ügynöke júniusban behatolt az ausztrál kormány által működtetett általános egészségügyi rendszerbe. Ez csak egy példa.
1: Már valószínűleg, hogy több ilyen lesz. Gondolom, hogy tüzet tűzzel logika mentén, majd lesz egy mesterséges intelligencia őrkutyánk, ami nézi, hogy szájon vágja ez ilyeneket, amik bejönnek. Egyébként is azt mondtam, hogy az okos otthonnak a legnagyobb baj az, tudod, hogy van 15 féle kütyüd, a 15 az véletlenül is akar egymással beszélgetni. Tehát egy kicsit az

0: könnyes búcsút veszünk tőletek most, és egymást megölelvén mi is búcsúzunk közösen, együtt, tőletek. Kis Bence és Horváth Gábor. Aztán holnap jövünk, itt leszünk délután 3 órától ismét, úgyhogy várunk mindenkit. És ne felejtjétek, nagy nyereményeink vannak a holnapi napon is.
1: Így van, regisztráljátok jó nyugodtan, mert meg lesz utána a nagy nyeremény. Kérdés, hogy kinek adjuk oda, már is várjuk azt a dolgot, hogy elmondhassuk, hogy mekkorát nyertetek. Jó, egyelőre csak annyit mondunk el, hogy sziasztok!
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, júj, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 év

0: játékában és szájharcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
1: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, a Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
3: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
4: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
5: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
6: Ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb shawarma, nagyobb csirkeburger.
7: Ez most komoly! Ez már nem kaja, ez támadás!
6: És figyelj, hétfőn két shawarma, 30 lej.
7: Én kettőt kérek.
3: Nekem is jöhet.
7: Ez brutál.
6: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
8: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
9: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
10: Mitől bömbi a bömbi?
11: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden faladba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
12: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

gyülekezetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádiógaga applikációt, vagy kattanj a rádiógaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádiógaga.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: legújabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Szőcsök, vagy csak sisterek? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát,

Rádió Gaga. Hit the beat and take it to the verse now.